0: pedig átfogó kiállítással készül a Romanoker és a Kugler Art Salon. A legismertebb roma ruha márka a Romani Design divat bemutatót tart, a táncot pedig Balogh Kateszt táncművész, illetve a Romano Glasso csapata képviseli majd, előbbi interaktív tánc bemutatóval, utóbbi tábor tüzes, esti zenés táncos vigadalommal készül a fesztiválra. A roma gasztronómia kedvelői sem maradnak élmény nélkül. Ásós Géza Magyarország első cigány éttermének tulajdonosa bográcsos cigány ételekkel, Mautner Zsófi gasztroszakíró pedig roma főzőasszonyokkal és főzősóval csatlakozik a hétvégi programhoz. A fesztivált Kőszegi Edit dokumentumfilm rendező Omara Cigány Naív Firkálgató Művész című filmjének premierje zárja. Az esemény fővédnöke Stál Judit, aki egyben a hétvégi pódiumbeszélgetések moderátoraként neves roma művészek, tudósok és más szakemberek segítségével térképezi fel, hogy él ma Magyarországon a legnagyobb kisebbség, a romazúri megrendezését Budapest főváros önkormányzata támogatásával valósul meg. A KIAG 1978-ban alakult magyarországi cigány folklór együttes, az első olyan magyarországi cigány együttes, amely országos ismertséget szerzett. Alapítója Varga Gusztáv, célja az autentikus cigány kultúra ápolása. Az együttes 1978. augusztusban alakult szatmári, nagyecsedi Budapestre ingázó fiatalokból. Alapítója Varga Gusztáv, Balogh István, Váradi László és állandó mandolinosuk Básony János volt. Az együttes irodalmi előadója volt Daróczi Ágnes, kezdetben munkásszállókon, ifjúsági klubokban, táborokban és művelődési házakban léptek fel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 29-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A műsor első felében Olá Ernő fiatal hegedűművész lesz a mai vendégem, aki a beszélgetésünk folytatásában mesélt nekünk művészi sikereiről és terveiről. A műsor második felében Antal István fogja nekünk bemutatni az MCC Fest esztergomi 2025. július 31 és augusztus 2-a közötti programját. Majd a műsorunk végében Cinka Pannával és Lavottával ismerkedünk. Tartsanak velünk ma este is! Jelenleg a Muzsikáló Magyarország programban is játszol, és már, ha jól emlékszem, az 5. éve.
4: Igen. Igen, édesapám zenekarában vagyok az 5. tag.
3: Aha.
4: Hát itt is rengeteget lehet tanulni egy cigány zenekarban. Hát, ugye az első számú dolog, hogy ugye a fül az nagyon-nagyon kinyílik, hogy ahogy szokták mondani. És nagyon hálás vagyok, ugye, mert nagyon-nagyon jó muzsikusokkal vagyok körülvéve. És hát ugye az együtt muzsikálás az nagyon-nagyon fontos. Ez is egyfajta kamara zene. Hogy én felállok, muzsikálok, és akkor egymásra figyelünk. Például, amikor én leülök és nézem édesapámat, akkor őt kísérem. Megpróbálok úgy tapadni rá, hogy hangzásban és látványban is olyan legyen, hogy az tényleg megfeleljen. És ez nagyon fontos egy zenekarban, most beszélünk műfajtól függetlenül, hogy együtt muzsikáljunk. Hát, hogy elkapjuk a hangszint, elkapjuk a stílust, elkapjuk azt, hogyha például valaki, aki elől áll, halkkal játszik, akkor én ne legyek hangosabb. De rengeteget lehet fejlődni tényleg egy cigánzenekaron belül is. Én már 5 éve ugye ott vagyok a muzsikál, ugye minden évben van ez a Muzsikál a Magyarország program, ott vagyok, készültek rádiófelvételeim is a Tankor Rádióban, ahol orosz melódiákat játszottam, és kesergőket, aztán édesapám lemezén is közreműködtem, én másodhegedűs, és tényleg a magyar nótán belül is nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodtam az évek során.
3: Mondtad, hogy kinyílik a füledettől. Ez mit jelent?
4: Hát ugye akkord. Ugye uh-huh. akkordvezetést, kivárni, hogy például a cimbalmos műtőt.
3: Ez
4: nagyon idő, és az idő, ami a zenében az egyik legfontosabb tényező. Ízlés és az idő. Uh-huh. Hogy ugye nem sietünk, megvárjuk egymást, figyelünk egymásra, egy szóval tisztelet uh-huh. egymás iránt. Az nagyon fontos.
3: Kik voltak a példaképeid?
4: Nagyon sok példaképe van, és egyet sem szeretnék kihagyni. Nagyon-nagyon szerettem Fritz Kreisler hegedőjátékát, akkor Jascha Heifetz, Itzhak Perlman, Ivry Gitlis egy nagyon-nagyon nagy kedvencem. Ővele, hál' Istennek találkoztam is a 2012-es Kapos Fesztiválon. Édesapámmal játszottak ketten. Nagyon szerettem Zuckermant, őt is hallottam élőben. Tényleg rengeteg. Ami jó és szép, azt mindent szeretek. És szeretem. Cselló művészeket is nagyon szerettem hallgatni. Például a Safran, Pablo Casals, Jacqueline Dupré. Tényleg rengeteget szerettem. A régieket nagyon-nagyon szeretem.
3: Beszéltél itt cigányzenészekről, Magyari Imrétől kezdve. Tőlük is lehet rengeteget tanulni a felvételeiken keresztül.
4: Igen, hát, hogy egy pár nevet említsek. Magyari Imre, Toki Horváth Gyula, Rácz Béla, Boros Lajos, idősebb Járóka Sándor, ifjabb Járóka Sándor. Őtőlük is annyit lehet tanulni, hogy az ember tanulmányoz egy lemezt, hogy tényleg úgy szóltak a régi muzsikusok, mint egy kamarazenekar. Csak nem éppen egy klasszikus művet adtak elő, hanem egy magyar nótát játszottak el nagyon szépen, de úgy, hogy tényleg oda lehet tenni szerintem a klasszikus színvonalhoz.
3: Mi a különbség a között, amikor az ember klasszikus zenét tanul, vagy az ember cigány zenét tanul? Tehát maga a tanulási folyamat, a memorizálás, a metódus. Nyilván az egyik alapvetően kottára épül, a másik pedig nem.
4: Hát igen, az első számú dolog az, hogy klasszikus zenét kell először tanulni, és klasszikus alap kell, hogy legyen. Ez az én véleményem.
3: Nyilván a hangszertechnika
4: hangszerismeret, miatt. Hangszerismeret az nagyon-nagyon fontos, és azt majd az ember egy idő után eldönti, hogy kinek mi a szíve vágya, de szerintem az első számú dolog az hangszerismeret, és az, hogy hát, hogy megtanuljon hegedülni olyan szinten, hogy az tényleg élvezhető legyen a hallgatóság számára.
3: Ezek nyilván mind elsősorban kottára épülnek. Na de a cigányzene, ezzel ellentétben az teljes mértékben valójában a, hát mondhatjuk így is, hogy ahogy apáról fiúra száll, tehát ahogy megmutatja az idősebb, mondjuk prímás, igen, a tanulónak a darabokat, ez mind hallásra épül,
4: igen,
3: és látványra.
4: Hallásra és látványra épül, hát...
3: Tehát kézről tanulás.
4: Kézről tanulunk, így van. Hát nekem is édesapám ezeket a régi dolgokat ugye kézről mutatta meg. Uh-huh. És hát hasznosnak is lehet mondani, mert az ember a fülére támaszkodik. Uh-huh. És arra szeretnék kitérni, hogy például klasszikus zenében, ha van egy memóriazavar, ez szerintem mindenkivel előfordult, akkor tudott a fülére támaszkodni, hogy valahogy összekapcsoltam azt, hogy ne legyen hallható az a kis hiba, hanem valahogy megpróbálok improvizálni, vagy kijönni a bajból egy kicsit. Szóval ez is nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt, hogy az ember kézről tanul.
3: Ha nem tanultál volna kézről, hanem csak kottából, akkor nyilván másként, más metódussal memorizáltál volna. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy a növendékeim azok sokkal könnyedebben mennek tovább egy-egy hibán, hogyha esetleg tudják ezt a fajta kézről tanulási módszert is.
4: Igen, mert van egy látvány, és én bennem gyerekként volt egy kényszer, hogy jaj, de meg akarom csinálni. Jaj, nagyon akarom. Ezt meg akarom csinálni. És akkor valahogy mindig volt bennem egy olyan, hogy megpróbálom leutánozni azt, amit láttam.
3: Könnyebb egyébként? Vagy csak szokás kérdése?
4: Szokás kérdése. De természetesen, mivel klasszikus zenei pályán vagyok, és klasszikus zenészként diplomáztam, ugye a kotta az nagyon-nagyon fontos.
3: Természetesen. Ez alapvető
4: kérdés. Alapvető.
3: Mit tervezel a jövőben? Hol látod magad 5-10 év múlva?
4: Hát őszinte legyek, minden egyes napért hálás vagyok, hogy a zene közelében lehetek, és az, hogy például már 24 éves koromra taníthatok gyerekeket. Uh-huh. Ugye terveim az, hogy szimfonikus zenekarban elhelyezkedjek, több zeneiskolában elhelyezkedjek, több gyereket ismerjek meg, amit az élethoz. Nem voltam ilyen előre tervezett típus. Az én eltökélt életcélom az, hogy a stílusomat és a tudásomat azt egy magas szintre emeljem. Kicsit bővebben, novemberben készülünk egy koncertre, ami a Magyar Zeneházában lesz. Uh-huh. Ha lehet mondani, egy bemutató koncert lesz, mert itt fogok a nagy nyilvánosság előtt magyar nótát játszani, egy öttagú zenekarral. Uh-huh. A koncertnek a lényege az lesz, hogy a 30-as, 40-es évek hangulatát kicsit felevenítsük. Nagy kihívás, de nagyon izgalmas lesz.
3: Másfajta attitűdöt, hozzáállást igényel az, hogyha az ember zenekari zenész, kamarazenész, vagy esetleg szólista. Melyik áll hozzád a legközelebb? Neked mi az álmod?
4: Ha nagyon őszintén szeretnék beszélni, akkor mivel nagyon sok szólisztikus darabot, szóló darabot tanultam, ugye nagyon sok hegedűverseny, nagyon sok előadási darabot, így a zene, így a szólisztikus művek állnak hozzám közel. De azt gondolom, hogy egy muzsikusnak fontos az, hogy sokoldalú legyen, a klasszikus zenén belül is. Szóval nem tudom, mindent nagyon szeretek. Nagyon szeretek zenekarba játszani, nagyon szeretek zenekar élén játszani. Mi áll hozzám közel? Nem tudok erre most pontos választ adni.
3: Uh-huh. Tehát ezt nyilván majd az élet hozza, így van. Akkor mi lesz az út, ami a te utad.
4: Igen.
3: Nyilván az ember vágyik is valamire, aztán majd az élet hozza, hogy akkor tulajdonképpen mi az, amit bente megtalálhatod majd a helyed. A cigányzenével kapcsolatban milyen terveid vannak?
4: A cigányzenészeknek a helyzete nem a fénykorát éli. Így hát megmaradok egy olyan fiatal embernek, aki nagyon szereti a szépet és a jót, és próbálom az értékeket követni. Természetesen a magyar nóta mindig az életem része lesz. Az mi minden napjaimban benne lesz, ugyanúgy, mint a gyerekkoromban. De a klasszikus zenei pálya az, ami az első számú fontosságú. De ez nem azt jelenti, hogy az egyik zenét jobban szeretném a másiknál, mert mind a kettő zenét nagyon-nagyon szeretem játszani és hallgatni is. A tervem az, hogy mind a két műfajban magas színvonalon játszak.
3: Ettől leszel valójában különleges, hiszen aki több műfajban is járatos, én azt gondolom, hogy az mindenféleképpen valami olyan pluszt tud mutatni a közönségnek, ami igazán lehengerli a hallgatókat. Hogy látod a klasszikus zene, illetve a cigány zene jövőjét?
4: Ha két műfajt nézzük, akkor ez függ attól, hogy ki mit hoz otthonról, erre vissza szeretnék térni. Mind a kettő műfaj szerintem élni fog, mert élnie kell. Lesznek fiatalok, lesznek, akik ápolják mind a két műfajt. Nagyon remélem, hogy lesznek érdeklődők a klasszikus és a magyar nóta zene iránt. Én csak reménykedni tudok, hogy egyre jobb lesz. Mint a klasszikus zene, mind a magyar nóta jövője.
3: Ha nem zenét tanultál volna, és nem zenész lennél, akkor mivel foglalkoznál?
4: Ez a legnehezebb kérdés, amit ma feltettél. Nem tudom. Zene nélkül nem tudom elképzelni az életemet, nem is tudtam.
3: Miből áll egy napod?
4: Egy napom abból áll, hogy már reggel zenét hallgatok. Mindegy, hogy mit, csak zene legyen. Aztán gyakorolok, szoktam skálázni. Régebbi hegedűversenyeket előveszem most a nyáron. És próbálom a repertoáromat bővíteni minden áldott nap. Azon vagyok, hogy a zenei ismeretemet azt nagyon-nagyon bővítsem.
3: Ha esetleg elvinnének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, amit magaddal vinnél? Ez nyilván egy nehéz kérdés, és ez akár korszakokhoz is köthető, hogy most mondjuk 24 évesen lehet, hogy mást vinnél, mint vittél volna 16 évesen, de ez azért mutatja, hogy mik azok a zeneművek, azok az előadók, akik téged inspiráltak a legjobban az elmúlt években, évtizedekben.
4: Megpróbálom összeszedni, jó? Hát elsőként mindenféleképpen lenne egy Pablo Casals lemez, amiken Bach cselló szüitteket játszik a mester. Akkor lenne egy Gitlis lemezem, hogy, mit, hogy bár mindegy, csak Gitlis legyen. Lenne egy egy Heifetz lemezem is, ahol Csajkovszki edőversenyt játszik. Negyedik lenne egy magyar nóta lemez. Mm. Na, hát ha választhatnék kettőt, akkor a negyedik egy idősebb Járóka Sándor és Kálai Kisernő közös lemeze lenne, a Cifrás nóták lemeze. Ez azt gondolom, hogy minden idők egyik legnagyobb lemeze. Ugye, hatalmas muzsika, hatalmas emberek. Ötödik pedig lenne egy Toki Horváth lemez, amiken népdalokat játszik, és van egy olyan magyar nóta, amin Brácsán szólaltatja meg a nótát. És ez hangzásban ez nagyon-nagyon különleges. Ez az öt lemez lenne, amit elvinnék magammal.
3: Szép választás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy picit bemutatkoztál itt a hallgatóknak.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
3: Természetesen várunk vissza későbbiekben is.
4: Köszönöm szépen.
5: A következő percekben Antal István fogja nekünk bemutatni az MCC Fest Esztergom 2025. július 31 és augusztus 2-a közötti fesztiváljának programját.
6: Fontos megemlítenem az MCC-vel kapcsolatban azt is, hogy nem csak a Roma Tehetség program, mint kezdeményezés jellemzi, és sok más minden mellett a Matthias Kunz kollégiumot, hanem nagyon fontos, egyik legfontosabb kezdeményezésünk a MCC Fest, amit minden évben megrendezünk már Esztergomba, ebben az évben július 31-től augusztus 2-áig tartjuk majd Esztergomba, és nagyon sok-sok program mellett a Roma Tehetség programnak is megjelenik egy-egy része. Itt megemlíteném, hogy lesz egy divat bemutató, egy roma divat bemutató, amit megtekinthetnek az érdeklődők, egy roma táncház, pénteken a divat bemutató, szombaton a táncház, és szombaton még lesz egy cigányügy elnevezésű kerekasztalt beszélgetés Forgás Istvánnal, Rafael Monikával, Orsós Zsuzsával és Kovács Rihárddal. Kovács Rihárdot sokan ismerhetik, hiszen akik nézték a francia olimpiát az elmúlt időszakban, azok láthatták, hogy ötödik helyzet lett boxban. Hát ő egy roma származású ökölvívó fiatalember, aki történelem és testnevelés szakos tanár is. Meghívtuk őt is, és persze én fogom a beszélgetést vezetni, moderálni izgalmas témákkal és jó, érdekes résztvevőkkel. A fesztivál elrendezése az Esztergom belvárosába lesz, különböző színpadokat találhatnak majd a érdeklődők. Van egy edusétány, ahol a MCC különböző programjai kiállítanak. Itt a Roma Tehetség program is megtalálható lesz, és várunk minden érdeklődőt, akik szeretnének személyesen is találkozni a Roma Tehetség programmal, az itt július 31 és augusztus 2-án találkozhat, minden kérdést feltehet, cigánykereket forgathat, ahol különböző olyan, mint egy szerencsekerék, és cigánykeréknek neveztük el, ahol különböző feladványt kell megoldania, és ha megoldja, akkor értékes nyereményeket is kaphat, mint például egy baseball sapka, ami MCC logós, vagy egy repohár, ami szintén MCC Roma Tehetség programos jelzéssel látott el. Nagyon egyediek, sehol máshol nem tudja beszerezni. Ha meglátogat minket, a tudás és az információ szerzés mellett ilyen eszközökkel vagy tárgyakkal is gazdagodhat az érdeklődő.
3: Nagyon érdekelnek a kerekasztal beszélgetések. Milyen témákat fogtok érinteni? Kicsit részletesebben.
6: A cigány ügy elnevezésű kerekasztalban a résztvevők azok igazából tudományos, szakpolitikai, és a Ricsi kilóg egy picit, mert ő sport volt, de mégis történelem tanár és testnevelő tanár. roma értelmiségiekkel fogok beszélgetni. Nem feltétlenül azokról a általában ismert roma témákról, ami mondjuk az oktatás, a foglalkoztatás, vagy a romák élethelyzetei, hanem a ma divatos vagy modern témák, mint például a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia és a digitális kor hogyan is érinti a romákat? Ez egy lehetőség számukra, hogy gyorsabban tudjanak lehetőséghez jutni, avagy mélyíti inkább a szakadékot, mert olyan helyen is van, ahol még az internet elérés is nehéz egy roma közösségnek. Beszélgetünk a képviseletről. Ez egy tabu téma szokott lenni a roma közösségekben, hogy a képviselet az hogy is működik Magyarországon. Tudjuk jól, hogy van egy roma önkormányzati rendszer, parlamentáris rendszerben is vannak roma képviselők, de kiket képviselnek, hogyan képviselik őket, és hogy végső sorban a településeken élők véleménye, problémái hogyan tudnak eljutni odáig, és hogyan tudják érvényesíteni az ő akaratukat is. Erről is fogunk beszélni, de témaként felmerül majd az is, hogy azok a roma közösségre vélt vagy való sztereotípiák, azok még mindig élők, avagy már a múlt ködébe vesznek, ezekről még mindig valóban beszélni kell, és fontos ezekre mondjuk szakpolitikai kezdeményezéseket is építeni, avagy tényleg, hogy már sztereotípek, és már rég túlhaladta a kor. Ezeket mondok egy példát, hogy a roma lányok mondjuk korán szülnek. Aratok azt mondhatják, hogy már a korán az nem 14-15, hanem inkább 18 és 20 év körül vannak. Tehát, hogy van még előfordul, persze mondhatja egy hallgató, hú, ennek már rokonom nemrég szült, és 14 év, egy ismerősöm előfordul, nem csak a roma közösségekben, máshol is előfordul, ugyanígy a szegény közösségekben, vagy a rosszabb helyzetben lévőknél, de már sokkal kevesebb, mint mondjuk 40 éve volt. De ugyanilyen sztereotíp elképzelés lehet az is, hogy mondjuk a roma közösségekben nem engedik a roma lányokat tovább tanulni. Most már több lány van a felsőoktatásban, mint fiú. És nem csak ez most a teljes magyar társadalomra igaz, és igaz a roma közösségekre is. És hogy vannak olajcigány lányok is a felsőoktatásban, akik hagyományos olajcigány családból érkeznek. Ezeket a sztereotípiákat próbáljuk körbejárni, kibeszélni, átbeszélni, és hogy a társadalom számára mennyire látható, mennyire nem ezek a valós képek, avagy sem.
7: Akkor aki egy kicsit szeretné tágítani a látókörét, illetve szórakozni, az mindenféleképpen menjen el az MCC Festre.
6: Július 31, augusztus 2 között kerül megrendezésre az MCC Fest.
7: A következő percekben pedig Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből fogok idézni, és ezen keresztül ismerkedünk meg Cinka Panna és Labotta János életével. Cinka Panna 1711 és 1772 között élt. Kenderszín szakállú Zsigmond király idejében egy néptöredék vándorolt be a magyar hazába. Szegény, műveletlen néptöredék, elkésett raj a nagy népvándorlás aranyköpülyéből. Nem hódító szándékkal jöttek, kart helyett kopott hegedűket, ágyuk helyett kopott cimbalmokat hoztak magukkal. Honnan jöttek, honnan származtak, ki mondaná meg? A történetíró hasztalan igyekszik a titkok arcáról a fátyolt föllebbenteni. Nem sikerült az eddig még senkinek, mert maguk az érdekeltek, legkevesebbet tudnak önmagukról. Mondják azonban, hogy ők építették Egyiptom évezredes guláit, s a nap csókjára csodás hangokat zengő szfinx rabszolgasságuk pusztuló emlékköve. Nyelvük Indiára utal, mint származásuk helyére, de emléket itt sem hagytak maguk után, s a békés hindu még meséiben sem említi meg rég elszakadt mostoha testvéreit. Nem is tudunk róluk egyéb bizonyosat mondani, míg a 15. század elején Magyarországba nem költöztek. Alig telepedtek le itt hazánkban, midőn oly oldalról kezdték bemutatni tehetségüket, mely csak nem rögtön dicsőséget és honosodási jogot szerzett nekik. Kivették a benszülöttek kezéből a zenét, s azt saját moduluk szerint kezdték előadni.
5: A Nemzet, mely hivatott zenészeinek kezdé tartani a jövevényeket, nem is kísérlé meg tőlük visszahódítani zenéjét. Egész a mai napig az ő kezükben van az. Így hallgattak el lassanként a hegedűsök, s azóta a cigány hangszere sírja végig a hazát. Már Tinódi lelkesedve említ egy híres cigány virtuózt, Kármán Dömét, s a 16. század végén Turcó Imre lakodalmán oly általános tetszés közt muzsikáltak, hogy azóta a magyar zene vetélytárstalan értelmezőinek tartatnak. Ez időtől fogva hírök folyton növekedett, míg a múlt században tetőpontját érte el az irántuk tanúsított lelkesedés. Minden főúr tartott házánál cigánybandát, s a rendezett versenyek alkalmával az volt legbüszkébb, kinek cigánya győzni tudott. Így Tököli, Bercsényi és Rákóczi Ferenc tartottak udvari cigányokat, kik a maguk idejében nem kevésbé voltak országszerte ismertesek, mint mostani híres zenészeink. 1737-ben Csáki Imre bíbornak Szepesvár alján egy nagyszerű cigányversenyt rendezett, melyen a nevezett főpap udvari cigánya a híres Barna Miska nyerte el 11 vetélytársa elől a babért. A jelenlévő urak költségén le is festették ott rögtön a győztes muzsikust, s közakarattal magyar Orfeusztak nevezték el, mely cím a Barna elkészített arcképére is föliatott. Ezen Barna Miskának tulajdonították sokan a Rákóczi nóta szerzését is. De a legújabb kiderült, hogy azt Rákóczi udvari zenésze, az öreg Cinka komponálta. Mindezeket hírre és jelességre fölülmúlta egy cigánynő, Cinka Panna, ki született 1711-ben a Gömör megyei Sajógömör nevű helységben, hol atya Lányi birtokos udvari zenésze volt. Cinka Pannának tehát már elődei is híres muzsikusok voltak. Nagyatja a Rákóczi nótát komponálta, két nagybátyja Rodostóban halt meg, mint Rákóczi elválhatatlan kísérője, s bizonyára atya is jeles muzsikus volt. Korán mutatkozott is a leányban a nagy hajlam, s földesura rozsnyói zenészeket fogadott mellé tanítókul. De Cinka Panna rövid idő alatt minden mesterén túltett, s 15 éves korában kezét nyújtá egy odavaló kisbőgősnek. Ez időtől fogva maga szervezett egy bandát, melynek prímása maga a legszebb cigányasszony volt. Híre rövid idő alatt elterjedt, s egész Magyarországot dicsőítették Cinka Pannát. Megfordult Lengyel és Oláországban is, mindenütt nagy diadalokat aratva. Ura és pártfogója jóvoltából egész bandája egyenruhában járt, s a nő Cinka Panna férfi ruhában hegedült kicsiny, de lelkes bandája élén. Hosszas volna elmondani mindazok kitüntetéseket, melyekkel életében elhalmozták. Erényes és dolgos, rendes életmódja kiváló elismerésben részesült, s általánosan szeretve és tisztelve halt meg 1772-ben. Temetésére az egész környék urai mind megjelentek, megadandó kedveltjüknek a végtiszteletet. Halála után tömérdek vers jelent meg dicsőítésére. Megénekelték szépségét, virtuózitását, erényeit, szokásait, életét és halálát, még a nyakán lévő sebb forradást is. Fiaira tekintélyes vagyont hagyott, mert amit életében szerzett, azt nem prédálta el. Saját kívánsága szerint fényes egyenruhájában temették el, oldala mellett azon drága ámáti hegedűvel, amelyet egy pártfogójától kapott ajándékba, ujjain drága gyűrűkkel. Fiai díszes sírkövet emeltek hamvai fölé, melynek latin fölirata így hangzott: Csillagokig híres hegedűs, Cinka Panna e sírban nyugszik, örök hírnév fedje be szent porait. Asszony szült engem, de a hírt én szültem e névnek, hírem messzire szállt, bárha a sír befödött, édesanyámtól csak keserű halált örököltem. Én maradékimnak hírnevet adom át. Tagadhatatlanul ő volt a 18. század legnagyobb és legünnepeltebb cigánya, s minden esetre a legszebb prímás, kinek kettős érdemét kortársai a legtökéletesebb elismerés és jutalomban részesítették. Játékának hatása kimondhatatlan volt. Egy egész ország érzett az ő hegedűjével, dallamai minden szívben visszhangzottak. Sok idő kellett hozzá, míg utódainak újabb termékei leszorították a színpadról. Ő és Bihari a cigányzenészek utolérhetetlen ideájai. Sajnos azonban nincs remény, hogy jelenkori cigányaink őket utánozni csak meg is kísérelnék. A korszellem és romlott ízlés inkább hallgatja Offenbach és Supé Frivol átiratait, s a cseh muzsikusok lelketlen polkáit, mint azon hasonlíthatatlanul szebb dallamokat, melyeket a művelt világ csodálatával tisztelt meg. És ez az oka, hogy a cigányzenészet napról napra veszt értékében. Ők maguk tagadták meg legsajátságosabb jellemvonásukat. Most ismerkedjünk meg Lavotta János életével. A tánczeneiskola megalapítója Lavotta János volt. 1764-ben született Pusztaföldémesen, Pozsony megyében. Atya jogi pályára szánta, s a végből, ám bár nem nagy kedvel és szorgalommal elvégezte iskoláit, s Pestre is feljött a római jog hallgatására. Korán jelentkezvén nála a zenészeti hajlam és tehetség minden idejét etéren tökéletesítésére használta föl. Jeles tanítók vezették be a zene tudományába, főleg pedig a hegedű virtuóz Cisler tette le alapját Lavotta jövendő hírének és jelességének. Már tanulókorában jeles virtuóznak volt elismerve, s miután 1786-ban Bécsben több hangverseny alkalmával a leglelkesebb ovációkban részesült, elhatározta, hogy búcsút vesz a tudományoktól, s egészen a magyar zenének fog élni. E szándékkal jött föl még azon évben Pestre, hol igen kitüntetve fogadták, s hangversenyein diadalt diadalra aratott. Ekkor atya kitagadta, de a bőjövedelmű ifjú úgysem szorult atya segélyére. Így is annyit költött és pazarolt, hogy rövid idő alatt országszerte híres lett Jurátus csínyeiről. De e gondtalan élet nem tarthatott soká. Eltűnt az újságvarázsa, amely Lavotta hegedűjét arannyal szórta tele, s a babérlombjai hervadni kezdtek. Hogy némi keresetre tegyen szert, 1792-ben a Protasevics budai színtársulathoz szegődött karmesternek, s ez állásban, bár a legnagyobb nélkülözésekkel küzdve, megmaradt 4 évig. Ekkor megbukott a nevezett társulat, s Lavottát a boldog emlékein kívül mi sem kötötte többi a fővároshoz. Elindult tehát, hogy e szép hazának minden helyén bemutassa a megifjódott magyar zenét. Szerencsétlen szerelme, mely melankolikussá tette, csak ösztönözte e kóbor életre. Így járta be a két hazát, mindenütt Apollóként tiszteltetve, s egész a rajongásig dicsőítve. El is kényeztették annyira, hogy szavajárása lett. Idézem. Én csak királyoknak játszom. De könnyen kimagyarázható a lelkesedés művészete iránt, ha meggondoljuk, hogy Lavotta az ő ábrándos, igazi magyar kompozícióit oly különös modorban tudta előadni, hogy kivétel nélkül mindenkit elragadott. A tiszafüredi cigány földhöz csapta hegedűjét, midőn a nagy fantázia szabad röpködését hallotta. Bihari, a cigány király letérdelt előtte, s kezét csókolva kérte, játszanék még egyet. Szemere Pál, a jeles költő, egy álló hétig várakozott, hogy még egyszer hallhassa tőle a felejthetetlen Homorodit vagy Lavotta első szerelmét. Élete végéig nem hagyta abba a vándor életet. 1816-ban Debrecenben műkereskedő boltot nyitott, de azt rövid idő múlva ott is hagyta, részint mert nem volt hozzá elég pénze, részint a közönség részvétlensége miatt. Ez időben már különben is nagyon beteges volt. A Servus Humilimus, így nevezte a bort, mértéktelen élvezete annyira megtámadta egész szervezetét, hogy képtelen volt bármi munkát teljesíteni, s így barátai és bámulói tartották el. Ez okozta halálát is 1820. augusztus 10-én Zemplén megye Tája városában. Lavotta egyike volt azoknak, kik mint szerény úttörők nagyobb követőik fényétől nem látszanak meg. Így homályosította el még életében kompozítori fényét Csermák. Virtuóz koszorúját pedig Bihari nyírbálta meg. de neki e kettő dicsőségben is van része. Ő oltotta beléjük azon művészetet, mellyel a tanítványok mesterüket felülmúlták. Lavotta nem volt zseni, de érzékeny lelke, merész fantáziája, s sok csapásoktól elkeserített szíve oly dalokat teremtett, melyek, mint a mezei virág, megtartják értéküket pompás lótusz és kaktuszvirágok mellett is. Ő szíve mélyéből érezte, amit dalolt. Ő az alakot, melyre dalai önté, öntermészetéből ösztönszerű sugallat útján vette, s mert magyar volt, ráillett a magyar zenére. Így lett ő az újabb magyar, főleg tánczene megteremtője. Az alakon kívül ő hozott abba ízlést és nemességet, saját egyéni bélyege, mely minden művén rögtön fölismerhető, nem rontott a mű nemzetiségén. Ő csak búsan, könnyek közt pengette a landot. Vígdarabja, mely különben ritkán fordult elő, egy sem sikerült. Virtuozitására nézve csak annyi megjegyezni valónk van, hogy az nagyon fantasztikus volt. Műveiben csak halvány jelek mutatják az utat, melyen ábrándos szelleme kalandozott. Nem lehetett a skottára tenni, amit ő gondolt, érzett és játszott. Azért csak az fogja Lavottát megismerni, ki sorai közt is tud olvasni. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből idéztem, mely 1896-ban jelent meg Budapesten. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
8: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta,

0: Vannak a gonosztevők, és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 30-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki beszél nekünk a program által biztosított ösztöndíjról, a lehetőségekről és a személyes szakmai útjáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm, Pisti, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm hallgatókat!
5: A Roma Tehetség program vezetőjeként te felelsz a program szakmai és operatív működéséért. Mi ez tulajdonképpen egészen pontosan, azon kívül, hogy ösztöndíjat is adtuk a diákoknak?
6: A Roma Tehetség program egy olyan komplex tehetségfejlesztő, tehetségtámogató program, ami Kárpát-medencében, tehát nem csak Magyarországon, Kárpát-medencében teljesen egyedi. Mármint maga a Matthias Corvinus Kollégiumnak a kezdeményezése, és ezen belül a Roma Tehetségprogram is. De mitől egyedi? Tehát mi 9-es osztályos kortól, tehát 14-15 éves kortól, amikor a fiatalok elmennek középiskolába, akkor mi támogatjuk őket a tanulmányaikba, támogatjuk őket a fejlődésükbe különböző dolgokkal. Mentort szerzünk melléjük, mentor segíti a személyes fejlődésüket, ahogy említetted, ösztöndíjat kapnak, és idegen nyelvtanulás is nagyon fontos része a fiataloknak a fejlesztésének. Ugye ezt nem kell magyarázni már, milyen fontos ma az idegen nyelvtudás bármilyen szakmában, és havonta egyszer egy képzési hétvégén vesznek részt Budapesten, ahol olyan kurzusokon szerezhetnek különböző tudásokat, mint például a kommunikációs skillek, kommunikációs kompetenciák fejlesztése, a projektmenedzsment fejlesztése, de a pénzügyi tudatosság, vagy a online világban a tudatosságot is fejlesztjük számukra, és nem csak a 9-től egészen az érettségig, hanem a felsőoktatásban is támogatjuk a fiatalokat. Tehát egészen 9-es kortól, 14-15 éves kortól, 25-30 éves korig. Tehát az egész professzionális felkészítésük a tinédzser és a korai felnőtt kortól korig bezárólag azt mi tudjuk vállalni, és támogatjuk őket. Az egyetemistáknál a szállást is tudunk számukra adni, ha erre szükségük van. Az egyetemvárosokban vannak MCC kollégiumok, MCC lakhatási lehetőségek, és ezek számukra lehetőségként élnek, ott vannak. Valamint az idegen nyelvtanulás mellett a nemzetközi kapcsolataikat is tudjuk fejleszteni, ugyanis külföldi tanulmányutakra is visszük a fiatalokat. Alapvetően Brüsszelben van egy központunk, oda minden szeptemberben ellátogatunk és visszük a fiatalokat, hogy ismerjék meg a nemzetközi vérámban a magyar helyzetet és a roma helyzetet is, valamint Bécsben vagy Kolozsváron is szervezünk nemzetközi programokat, de volt diákunk Washingtonban, vagy éppen most is van Németországban nyári egyetemen. Tehát nagyon sok lehetőség van egyetemisták számára a Matthias Corvinus Kollégiumban, és ezen belül a Roma Tehetségprogramban is. Én felek azért, hogy ez a program jól működjön, és hogy a kollégák olyan hátteret tudjanak a fiatalok számára biztosítani, ami számukra motiváló és olyan intellektuális kihívásokat jelent, ami manapság már nemzetközi szinten is megállja a helyét.
5: Mit gondolsz, miért fontos támogatni a roma fiatalokat? Mi a tapasztalatotok, mennyiben segíti a program a szakmai kiteljesedésüket?
6: Én azt gondolom, és szerintem a hallgatók vitatkoznak ezzel, hogy a roma fiatalok ugyanolyan tehetségesek, mint a nem roma fiatalok. Ugyanúgy képesek bármilyen szakmát megtanulni, ugyanúgy képesek arra, hogy jól teljesítsenek az iskolába, de sokszor hiányzik a hátterük ahhoz, hogy ezt megtegyék. Sokszor olyan helyen születnek, ahol nem is állnak rendelkezésre azok a szükséges szolgáltatások, legyen itt szó arról, hogy külön órát kéne venni az iskolába, vagy éppen el kéne menni sportolni, ami segíti szintén azt, hogy valaki igazából az életébe egészségesen éljen, vagy fejlődjön, és egy újabb motivációs faktor jelenjen meg, amiért tud küzdeni. Ezeket, ha nem is tudjuk teljes mértékben a fiatalok számára biztosítani, de tudunk segíteni abban, hogy ami oda vihető, vagy az iskolájukba, ami igazából nincs meg, egy-egy vidéki iskoláról, ha beszélünk, azt online, vagy éppen közelében el tudjuk juttatni. Miről beszélek? Tehát ha valaki Borsodban, Szabolcsban, vagy akár Baranyában is középiskolába járó érettségit szerez, akkor számára idegen nyelv tanfolyamot úgy biztosítjuk, hogy az elérhető lesz online. És online akár egy szabolcsi kollégájával, akár egy borsodival, a tolnai fiatal tud együtt tanulni, nagyon felkészült módszertanilag profi nyelvtanárral. Tehát ezeket mi tudjuk a fiatalok számára adni, és azt a hátteret, ami egy fogalmazunk úgy, hogy értelmiségi család adna csak. Ha nyelvvizsgára be kell fizetni valakit, a családoknak ez nagy teher lehet, hiszen ezek 50 akár 100 000 forint is lehet egy ilyen nyelvvizsga. Mi ezt kifizetjük a fiatal helyett, vagy a család helyett. A lakhatását az egyetemistáknak ugyanúgy ingyenesen, térítésmentesen álljuk. De ha utazástól van szó, ezt is a program állja, és a tanulmányi hátteréhez szükséges utazásokat, ezeket mind fizetjük. Tehát mi azokat a magántanárokat is, ha egy érettségi felkészítésről van szó, valaki, tegyük fel, orvos szeretne lenni, és ezt tudjuk, hogy a biológia, a kémia tudás alapvető, és az emelt szintű érettség is, akkor oda tesszük azt az anyagi forrást a fiatal mögé, hogy biológiából és kémiából, vagy egyiből vagy másikból megkapja a megfelelő magántanárt, és fel tudjon készülni az érettségire, hogy ne legyen akadálya a orvosi képzésének. És van példánk, jó példánk van, hogy középiskolából, aki bekerül hozzánk, tovább tudnak tanulni a fiatalok, és nem lesz akadály, nem lesz kihívás, mint az én időmben lehetetlen volt szegény vagy hátrányos helyzetű családoknak magántanárt szerezni egy-egy fiatal mellé, és tudjuk, hogy kell azért emelt szintű érettségihez, mert nem feltétlenül tudja az iskola biztosítani azt a plusz órát, és ezt mi meg tudjuk már tenni manapság, ha valaki bekerül a programunkba.
5: Óriási anyagi befektetés a magánoktatás, és hogyha ti ezt tudjátok biztosítani, illetve az úti költséget és még egyéb ilyen járulékos dolgot, az hihetetlenül nagy segítség lehet egy családnak, én azt gondolom. Ezen kívül még ösztöndíjat is tudtok esetleg biztosítani?
6: Ahogy említettem, meg te is így céloztál erre, van lehetőség ösztöndíjat kapni a fiataloknak. Azt is látjuk, hogy ez nem csak a fiatalnak segítség, hanem a családnak is. Minden forint jól jön, és szeretnénk is a fiataloknak és a családnak segíteni, nem csak ezekkel a nem anyagi forrásokkal, mint a tanárok és a utazás finanszírozása, hiszen ezek nélkül is meg tudnak élni, legfeljebb nem lesznek olyan sikeresek, olyan gyorsan, mintha programba lennének. Viszont az ösztöndíj az rögtön segít nekik, az kézzelfogható segítség. Egy fiatal, hogyha bekerül hozzánk, akkor középiskoláson is 25 és 40 ezer forint között kaphat havonta, attól függően, milyen teljesítményt ér el a programba és az iskolába. Ha valaki egyetemista, akkor 50 és 90 ezer forintot is kaphat havonta, és ehhez igazából más nem kell csinálni, nincs ott tanulnia. Nem várunk el plusz munkát, ha lehet, tehát hogy van ilyen lehetőség nálunk, hogy valaki még elmegy gyakornoknak, vagy éppen dolgozik valahol, de azért plusz munká, plusz pénzt kap, amit a foglalkoztató biztosít számára. Tehát ez csak a tanulásért jár. Tehát azért fizetünk, azért kap ösztöndíjat valaki, mert tanul. Tehát, hogy ez az üzenet azért szerintem jó, ha átmegy a hallgatóknak, mert mi abban hiszünk, és abban bízunk, ahogy említettem is, hogy minden roma fiatal képes lehet bármilyen eredményt elérni, hogyha megvan hozzá a háttere és a motivációja. Persze a fiatalon sok múlik, hogyha meg is kapja ezt a háttértámogatást, de utána már csak rajta múlik, és a támogatás mellett a teljesítményt kell csak leadni. Persze csak, ez nagyon-nagyon nagy meló. Mi is ezeken túlmentünk, megszenvedtük, de látszik, hogy megéri. Ezért is mondjuk azt a fiataloknak, hogy tegyék bele az energiájukat, mert lesz eredménye.
5: Én azt gondolom, hogy az oktatás az egy óriási érték, egy befektetés. Hogyan gondolkodnak erről a ti diákotok, illetve a diákoknak a családjai? Főleg így, hogy valójában mondhatjuk úgy, hogy fizetést kapnak azért, vagy hát ösztöndíjat kapnak azért, hogy ők tanuljanak, hiszen ez akkor a főállásuk.
6: Ez egy nem könnyű műfaj, tegyük hozzá, igen. Mert persze befektetés, nagyon fontos lenne látni, hogy enélkül nehezen lehet boldogulni,
5: igen.
6: Nagyon nehéz meló is. Tehát az, hogy valaki a hét 5 napján iskolába jár, az alapvető, hiszen kötelező 16 éves korig mindenképp, de mi még elvárjuk azt is, hogyha beiratkozik hozzánk és ösztöndíjat kap, és kap egy csomó más lehetőséget, hogy legalább heti kétszer angolozzon, vagy éppen a választott idegennyelvet tanulja, plusz még az érettségi felkészítő tanárral is dolgozom legalább egyszer. Tehát ez egy 3 nap az 5 napból, amikor még iskola után is kell neki dolgoznia, tanulnia, és havonta egyszer a hétvége is, még az MCC-re kell, hogy áldozza, ami igazából nagyon jó buli. Tehát fiatalként Budapesten megjelenni egy olyan közösségben, ami motiváló, intellektuálisan pulzáló, 14 évesen, és nagyon, nagyon diák hallgató közeli, az egy jó buli is. Nem is veszi észre szerintem egy fiatal, hogy eltelik egy hétvége. Viszont ez valóban melós, pénteken jön vidékről, pénteken közösségi estet tartunk, és itt nem arra kell gondolni, hogy leülünk és csatásos játékozunk, hanem ez is jó dolog, különben szoktunk ilyet is, de olyan értelmiségiek jönnek hozzánk, akikkel csak a tévébe találkozhatnak. Velük beszélgethetnek, tőlük hallgathatnak sztorikat, de elmegyünk koncertekre, elmegyünk kiállításokra, jönnek hozzánk nagyon híres neves előadók, velük találkozhatnak, ez a péntek és szombat esténk, de szombat nap közben pedig kurzusokon vesznek részt. Kurzusokon, amit említettem már, kommunikációs, vagy éppen projektmenedzsment, hasonló kurzusokon. Azt gondolom, akikkel én találkozom, meg már jelentkeznek hozzánk, azok nagyon motiváltak, a családok is, meg a fiatalok is. Tehát azért jelentkeznek, mert már többet akarnak. Tehát amit elmondtam neked, hogy az iskolán túl ez egy óriási vállalás, de megéri, nem csak anyagilag, hanem utána befektetett munka megtérül. Majd a szakma választásnál és a szakma utáni karrier lehetőségekbe is. Tehát akik már jelentkeznek hozzánk, azok nagyjából motiváltak, célkulatosak, tudják azt, hogy mit akarnak, vagy ha nem is tudják, de azt tudják, hogy többet. És mi segítünk abba, hogy megkeressük, hogy mit, meg hogyan tudják ezt elérni. Nem is a roma tehetségprogramos kalapomba vagy csapkámba tudom mondani azt, hogy a roma fiatalok nagy része nagyon is szeretne tanulni, hanem a kutatói kalapom az, ami mondatja velem, mert terepen sokat járok. Tehát a vidéki kis falvakba is járok, roma emberekkel, tudományos módszerekkel interjút felvenni, vagy éppen kérdőívezni a kollégákkal, és senki nem mondja azt, hogy ő nem menne el tanulni, hogyha lehetősége lenne.
5: Érzed a változást, hogy az oktatás, illetve a tanulás az egyre nagyobb értéket jelent a roma közösségekben, a roma családoknál?
6: Szerintem a tudás és az oktatás az mindig érték volt a roma közösségekben, csak a kérdés az, hogy tudják-e használni azt adott tudást, ér-e valamit a közösségi munkaerőpiacon, vagy sem. Én azt gondolom, hogy egyre inkább azt látják, hogy egy gyárban, vagy egy kétkezi munkához is már kell az a tudás, vagy számítógép kezelés, amit az iskolában tudnak megszerezni. És már nem is ez a kérdés, hogy menjenek-e iskolába is, hogy értéke, hanem hogy hogyan tudják ezt megtenni. Tehát, hogy itt mindenki tényleg a településeken, ahol járok, a leghárnyosabb helyzetük, legrosszabb helyzetben lévő családok élnek sajnos, és ők is azon gondolkodnak és álmodnak arról, hogy gyerekeik majd diplomások lesznek. És tényleg itt a kolléganőm roma lányokról is kutatott, roma lányokkal kapcsolatban, és ott már 10-ből 3-4 lány azt mondja, hogy én szeretnék diplomás lenni. Holott ez a valóságban sajnos nagyon inkább 100-ből 3 jut el adáig. Tehát a 10-ből 3-4 azt mondja, hogy szeretnék, valóságban 100-ból 3 jut el csak. Tehát, hogy óriási még a vágyak és a valóság közötti különbség, hát azért kell sokat dolgozni nekem is, mint aki roma tehetségprogramot vezet, hogy ez a szám növekedjen, és a valóság a vágyakhoz egyre közelebb kerüljön. És én szerintem itt a roma közösség az, ami leginkább partner ebbe, a roma közösség akarja, itt sok más olyan tényezőnek kell együtt állnia, ami segíti a roma közösséget. Miről beszélek? Minőségi oktatást helyi szinten is megkapjanak. Nagyon nehéz ügy, mert tudjuk jól, hogy nagyon nehéz a kis falvakba jó szaktanárokat eljuttatni, ott hosszú távon tanuljanak, de akár a kollégiumi férőhelyekben is van még fejlődni való. Sőt, a roma családok viszont itt van egy tapasztalat, nem feltétlenül engedik el a fiatalt, vagy nem feltétlenül kollégiumot akarnak első körben a fiataloknak javasolni, hanem bejárást. És sok esetben a jó gimnáziumok, vagy jó iskolák, azok nincsenek bejáró távolságba, és kollégiumba kéne lakni. Itt még van munkánk, nekem is, hogy a családokat meggyőzzem, hogy a kollégiumok, a roma program is, az egy biztonságos hely a fiataloknak, és itt fejlődni tudnak.
5: Hány diákkal foglalkoztok jelenleg? Hány ösztöndíjasa van a programnak?
6: Összességében mi egy az MCC-hez képest kis program vagyunk, egy mini Dellit program. Ha megnézzük az MCC Kárpát-medencei munkáját, itt 8000 fiatalról van szó. Tehát itt Brüsszeltől egészen Sepsiszentgyörgyig vannak oktatási és kutatási projektjeink az MCC-nek. Ebből mi egy nagyon mini projekt vagyunk. Mi 32 fővel hajtuk abba a nyarat, tehát most annyival fejeztük be az évet. 16 középiskolásunk van, és 16 egyetemistánk. Tehát a nagyon kevés a számunk. Én ezt szeretném ezt növelni. Tehát a lehetőségeink adottak arra, hogy ezt növeljük, és itt van a lehetősége is szerintem, és nem haragszol meg, ha ez a reklámhelye is, hogy jelentkezhetnek a roma fiatalok a roma tehetségprogramnak a kezdeményezéseire, mert mi azt várjuk, hogy minél több fiatalnak tudjunk segíteni, anyagi forrásaink rendelkezésre állnak, és persze nem végtelenek, de még messze vagyunk attól, hogy azt tudjam mondani, hogy már nincs több hely. Új jelentkezés mindig van, nem veszünk fel mindenkit. Ezt is el kell mondanom, hogy a minőség és a motiváció nagyon fontos. Nem azt mondom, hogy ötöseket veszünk fel és négyeseket. Jelentkezhetnek kettes-hármas tanulók is, ha látjuk bennük azt a motivációt, azt az eltökéltséget és célulatosságot, hogy ők valóban akarnak többet. És mi mellé tesszük azt a keretet, azt a hátret, ami kell ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek.
5: Mióta fut a roma tehetségprogram?
6: 2018-ban jött létre, de az MCC már jóval korábban létezett, és ebben a MCC rendszerben 2018 óta fut, és még kevesebb fiatallal kezdte, volt sokkal több is, akkor akkor elérte a 80 főt is a középiskolás és a egyetemi program. Azonban azt láttuk, hogy ez sok esetben a minőségnek a rovására ment. És most egy nagyon nemzetközi szintű tudást tudunk most nyújtani a fiataloknak. A belépés elég magasan van, de a motiváció szint a magas, nem pedig a tudás szint, ami most egy fiatalnál van. Ha jó motiváció szintje van, valakinek is eltökélt, az jöhet és bekerül hozzánk. Persze benn is kell maradni, az is egy fontos szempont. De 18 óta a fejlődési szakasz az elég jó szinten van most, és a fiataljaink közül, akik középiskolások, van, aki az ország legjobb gimnáziumban tanul, vannak olyanok, akik igazából nagyon jó egyetemekre járnak már, tehát amióta bekerültek középiskolásként, nagyon jó egyetemekre kerültek be utána. Tehát azt tudom mondani, aki hozzám bekerül egy összességében középiskolásként, az biztosan be fog jutni egyetemre, hogyha beleteszi ezt a melót. És azt sikeresen el fogja végezni úgy, hogy akár több nyelvet is beszél.
5: Ki tudnál emelni esetleg egy olyan példát, egy olyan diákot, akinek a szakmai sikerei példamutatóak az elmúlt 7 évből?
6: Több is van ilyen, aki szakmailag nagyon nagy sikert aratott, nemzetközi sikert. Tehát volt olyan középiskolás fiatalunk, aki az Oxfordi Essay író versenyben top 10-es lett. Tehát nem azt mondom Magyarországon, hanem nemzetközi versenyben. Tehát angolul kellett írni eszéit, és egy pszichológiai témát fogott meg, és Oxfordra személyesen mehetett Angliába az egyetemre középiskolásként, és ott díjazva lett, ez a top 10 kategóriába bekerült. Ez egy óriási eredmény. Persze ez nem csak a mi sikerünk, ez az egész család siker, és az a iskola kell hozzá, ami ahonnan jött. Vannak azért, tehát a mobilitás is nagyon fontos. Ez a lány például egy nagyon jó hátterű családból érkezett, de vannak olyan fiataljaink, akik kevésbé jó családi háttérrel rendelkeztek, és ott például az, ha valaki bejut egyetemre, hasonlóan nagy siker. Hiszen nem csak a családból, hanem a településről, mondjuk az első egyetemista. Szerintem ez is egy óriási siker tud lenni, de most beszélgetek azokkal a fiatalokkal is, akik már egyetemet is végeztek. És most már a munkaerőpiacon boldogulnak. Az egyik fiatalról tudom azt, hogy olyan projektbe vehet részt külföldön, biztonságpolitikai szakértő, amit nem is említettek a rádióba, de nemzetközi szintű beosztásban van. És egy roma fiatal, aki Budapesten egy egyszerű külvárosban született, franciául, angolul, németül jól beszél, és most olyan projektben van, amit igazából szerintem elképzelni is nehezen tudnánk. De ezek persze hozzá kell tennem mindig, hogy szerénynek kell maradni, hiszen a roma tehetségprogram hozzáteszi, amit tud, de a fiatalnak a sikere. Ő tette be a melót, és a család sikere elsősorban, aki felnevelte ezt a fiatalt, és a fiatalokat, mert többen vannak. Abban bízok, hogy akik eltökéltek, és motiváltak, azok jelentkeznek hozzánk, és minél több ilyen sikerről tudok majd beszámolni 2, 3, 5 vagy 10 év múlva.
5: Nyilván a Roma Tehetségprogramnak megvannak az előzményei, és nem sokára erről is beszélgetni fogunk, hiszen közös tapasztalásunk is van ezen a téren, de most térjünk vissza a gyökerekhez, a gyerekkorodhoz. Hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Milyen akadályokat kellett neked személyesen leküzdeni esetleg roma fiatalként az oktatásban?
6: Nem tudom, mennyit menjünk vissza, már nagyon gyökerekig kell visszamenni, akkor tényleg a családom, meg hogy hol születtem, meg hol nőttem fel. Én egy Bácskiskun megyei kis településen születtem, egy cigánytelepen, nullát cigány származású vagyok, és az én hátterem azt mondhatom, hogy akkor egy nullát cigány családhoz képest átlagos volt. Persze a hallgatóknak ez lehet, hogy semmit nem jelent, lehet, hogy mindenki tudja, mit jelent, de azért elmesélem. Egy város széli, pontosabban a kisváros szélén, ahol egy kitaposott ösvényvízbe a erdőbe, ott pár ház áll, ahol nincs folyóvíz se, én ott születtem igazából. És tényleg egy nekem így visszagondolva egy nagyon szép gyerekkorom volt, nagyon szabad erdő közepén lakni. Persze kiköltöztünk utána 7 éves koromban a városba, ott tudtak már anyukám, még édesapámmal lakást vagy házat építeni, és oda költöztünk, de én ott gyerekkoromat töltöttem a cigánytelepen, és én akkor nem érzékeltem semmi különlegeset abba, hogy én ott élek. Kiköltözve és iskolába belépve már más volt a helyzet, hiszen én a cigánytelepen a maroma nyelvvel találkoztam először. Tehát én hamarabb tudtam cigányul, mint magyarul. Ott mindenki cigányul beszélt. Persze ez már szépen elkopott azóta, és már a magyar nyelv jobban megy. Nem mondom azt, hogy sajnos, de szeretném, hogyha a cigány is ilyen jól menne. És az iskolában tapasztaltam meg először azt, hogy milyen hárkányaim vannak ettől. És hát voltak. Tehát elsőben nem minden szót értettem, vagy tudtam, tudjátok, vagy tudod, vannak ilyen képek, mit mutatnak a fiataloknak, kicsiknek, hogy akkor ez mi, és akkor mondd meg. Én tudtam választani, csak cigányul, és az nem volt jó megoldás. És hogy ezek érdekes élmények voltak, de gyorsan megtanultam utána ezeket. Nagyon támogató volt a közegem, én azt érzem ott az iskolába. Anyukám meg apukám is nagyon biztatottabb és támogató volt, hogy tanuljak. Tehát minden akadály is volt, ezért se beszéltek utána velem cigányul például, hogy inkább a magyar nyelv legyen, menjen, és ezért is kopott ki elég szépen a cigány nyelv a családban, mert az oktatás miatt magyar nyelv volt az elsődleges. És elég gyorsan kiderült, hogy én jól érzem magam az iskolába, és habár nem voltam jó tanuló, de szerettem iskolába járni, és a sport az meg kifejezetten tetszett, és szerettem. Már a közösség is. Én általános iskola után igazából sportiskolába is jártam, azért, mert egyszerűen azt láttam, meg volt egy csapat otthon a faluba, a kisvárosba, és focizni kezdtem, előtte atletizáltam is, tehát minden sportot kipróbáltam, ami lehetséges volt, és a foci tetszett, és én azért mentem csak középiskolába, úgy 3-as, 4-es tanuló voltam, fel is vettek volna amúgy is a középiskolába valahova, persze a legjobb gimnáziumokat, de valahova, ahol érettségit lehet szerezni biztosan, de engem igazából a foci miatt vettek fel. Nekem volt egy ilyen sportfelmérőm, és azt jól megcsináltam, és bekerültem egy középiskolába, ami sportiskola volt, Nagykörösre. Az egy kisebb város, mint Budapest, vagy mint egy megyeszékhely, nagyobb, mint ahol én felnőttem. Egy elég jól kezelhető település. Anyukám nagyon is örült neki, hogy ilyen helyre kerülök, mert ez azért biztonságos egy fiatalnak. Én kollégista voltam, és a foci volt, ami vitt előre. Ott is tanulgattam, 3-as, 4-es tanuló voltam mindig, és a foci volt, amiért mentem, amiért küzdöttem. És a tanulás volt az, ami hát muszáj volt.
5: És mi motiválta arra, hogy egyetemre menj? Hiszen a Pécsi Tudomány Egyetem szociálpolitika szakára felvételiztél.
6: Hát a valóság az szembe jött velem, sajnos, vagy nem sajnos. Hát annyi a helyzet, hogy persze ilyenkor mindig elmondják a fiatal korukban sportolók, hogy egy sérülés jött közbe, vagy éppen valami külső hatás, és ezért nem lettek profi focisták. Hát szerintem nem voltam teljesen tehetséges hozzá. Vagy nem voltam annyira jó. Én ezt magamra vállom, és nem külső hatást említek. És ezt én realizáltam is 16-7 évesen, és elkezdtem tanulni. Edzőm is, mondhatom azt, hogy korai élet voltam, most már koravénnek hívnám magam, mert már 40 éves vagyok, akkor még csak korai élet voltam, és én megkérdeztem az edzőmtől, hogy ebből most valóban lehet-e karrier, mondta, hát egy MB2-es, MB3-as talán, mondom, hát abból nem leszek milliómos, meg nem leszek, akkor nem is tudom, Ronaldinho volt a sztár, nem leszek Ronaldinho se, mondom, hát akkor tanulni kell, és akkor mondtam neki, szerintem mit csináljak, hát menj egyetemre, és akkor mellette még focizgat, és akkor én elkezdtem edzések helyett könyvtárba járni, és ha egy barátom itt tűnne mellettem is, és integetni kéne, akkor itt rázná a fejét, bólogatna, hogy igen, nem jött edzésre már velünk, hanem én a könyvtárba jártam, és hoztam a könyveket, és olvastam. Történelem volt a kedvenc tantárgyam, és töriből készültem az érettségire. És minden másból is persze. És én a harmadik elejétől, harmadik fél évtől elkezdtem jobban tanulni. Ekkor se lettem osztály első, ekkor se lettem a legjobb. Azért nem voltam egy nagyon szorgalmas fiatal, de amit kellett, mindig megtanultam jól, és hoztam azt, amit kellett. És ott volt a negyedik fél év, február pontosabban, hova adjam be a jelentkezésemet. Akkor már Pécsen nagyban zajlott a romológia tanszéknek az építése. Érdekelt, gondolkodtam rajta, de nem tudom, még lehet, hogy idősebbek ismerik és emlékeznek rá, volt egy nagyon-nagyon vastag, színes, azt hiszem kék könyv, amiben az összes egyetem összes szakja benne volt. Én ezt a könyvtárba lapozgattam. Nem úgy volt, mint a favi.hu-n, a honlapon kellett szörcsölnünk, vagy éppen keresgélni a szakokat, hanem egy nagy könyv volt, amiben minden benne volt. És a nagy könyvet lapozgattam, és ott leírások is megtalálhatók voltak. És azt néztem, hogy hova lehet történelemmel bekerülni a felsőoktatásba. És amikor láttam azt, hogy a szociálpolitika mint olyan létezik, nem tudtam még mi az, de azt leírásban láttam, hogy a szociális kérdések, a politikai döntéshozatal, a közgazdasági folyamatok egyvelege is, hogy hogyan is működik a rendszer, amiben a végén segítünk társadalmi szinten, vagy fenntartunk egy támogató rendszert, akkor nekem ez megtetszett, és én három helyre jelentkeztem, és mind a három helyen szociálpolitikát jelöltem meg. És így kerültem be, hát igazából az egyetemre, Pécsre, és Pécsen végeztem el utána az egyetemet.
5: Milyen élményeid voltak az egyetemi időszak alatt?
6: Nagyon jó választás volt, hogy pontosabban elsősorban nem Pécs volt, ez be kell valljam, hanem az ELTE. És nem sikerült bekerülnem. Aztán emlékeim szerint még pótfelvételbe tudtam Pécsre bejutni, és ott is költségesen, tehát hogy ez nagyon kalandos volt.
5: Antal István a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki beszélt nekünk a program által biztosított ösztöndíjról, lehetőségekről és a személyes szakmai útjáról egyaránt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikk sorozata, a legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira magáénak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el- vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200 valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely három ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz, van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa. De van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz, egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként még, amit

0: klasszikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal. A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herrmann írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz standardként is, bárslágerként ért tovább, rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk, de a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 31-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról és a szakkollégiumi rendszerről egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
4: Azért is mondom így, mert Pécs az egy különleges hely szerintem egy roma fiatalnak, mert ott van egy roma tanszék, pontosan romológia tanszék, tehát romákkal foglalkoznak. És akkor is ott van a Gandhi. Tehát, hogy volt már nagyon sok roma fiatal be tud jutni egyetemre, hiszen nemzetiségi iskolából sokan érettségiznek és mennek egyetemre. Tehát ott már az, hogy valaki romaként bejut egy egyetemre, az nem egy unikum, nem egy kuriózum. Tehát nagyon sok, nekem nem, hogy roma csoportás, hanem roma tanárom volt, egyetemi tanárom volt. Tehát, hogy már ez alapvető volt, hogy több is. Tehát amikor bementem a romológia kurzusokat is hallgatni, az nem kötelező volt, hanem választható, akkor minden tanár roma volt már. Tehát ez tök jó dolog volt, és hogy nem az volt, hogy én egy első fecske vagyok, akinek ki kell harcolni azt, hogy nem tudom, valami legyen, hanem ott már megvoltak az utak, megvolt az a befogadó közeg, megvolt az a közösség, ahol be lehetett csatlakozni. Pécs azért is szerintem nagyon jó választás volt, így visszatekintve, és nagyon jó közeg volt, ami fogadott, és ott elkezdtem foglalkozni még jobban a roma témával, és a roma téma mellett pedig elkezdtem ösztöndíjakat is keresni, meg olyan közösségeket, ahol tudok előre haladni. És itt két nagy közösséget tudok említeni, az egyik a Roma Versitas volt, ahol bekerültem és ösztöndíjasként tanultam, a másik pedig a Roma Szakkollégium volt, amikor a mostani Roma Szakkollégiumoktól eltérően ott még nem egy intézményrendszerről volt szó, hanem egy olyan közéleti képzés, egy ilyen tudományos kis közösség, ami organikus módon alakult ki, különböző támogatásokkal, amelyről beszélhetünk, mert ez egy izgalmas téma. Szóval kezdtem keresni a lehetőségeket is, és ez a kettő volt, ami végigkísérte az egyetemi éveimet, ami roma közösség volt.
3: Jelenleg a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője vagy. És utaltam rá korábban is, hogy valójában voltak ennek a projekteknek, meg ennek a motivációdnak előzményei, és azt gondolom, hogy ez volt az egyik a Roma Szakkollégium Solymosi Imre vezetésével, ahol mi egyébként megismerkedtünk és találkoztunk. Hiszen az egy olyan közösség volt, ahol valóban roma fiatalok, akik egyetemisták voltak, azok gyűltek össze, és megismerhettük egy picit egymást, és különböző területről érkeztünk, és motiváltuk egymást. Nem csak a tanulásra, hanem az együtt gondolkodásra. Neked milyen élményeid vannak a szakkollégiummal kapcsolatban? Mit adott neked a szakkollégium?
4: Alapvetően a kettő együtt, a Roma Versitas és a szakkollégium együtt adott nekem egy olyan élményt, de aztán beszélhetünk a roma szakkollégiumról is, ami teljes mértékben megalapozta azt, hogy ezzel a területtel foglalkozom, mivel most, tehát a tehetséggondozással és roma kutatásokkal. A Roma Versitas akkor egyedi lehetőség volt, mert nem volt másik, ami támogatta volna a roma fiatalokat, és ott nagyon magasan volt a léc. Oda ugyanúgy, mint most más roma szakkollégiumban, vagy itt a roma tehetségprogramban, havonta egyszer el kellett menni, és kurzusokon részt venni, tanulni kellett. Nagyon magas színvonalú és elvárású kurzusok voltak. Volt olyan helyzet, Budapesten több épületben is voltunk, 80 fiatal volt akkor, amikor én voltam a versitasos, és 3-4 év után ismerkedtem meg valakivel. Uh-huh. Hát, hogy ott azt kell mondjam, hogy az nem feltétlenül a közösségépítésnek volt az elsődleges lét, nem az a közösségépítés volt, mert volt, akivel ismerkedtem meg, csak tényleg több év után. Ellenben a roma szakkollégium az pedig egy identitásépítésnek, egy közéleti szerepvállásnak a magja volt. Tehát ott lehetőségünk volt nagyon is gondolkodni együtt arról, hogy fiatal romaként mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és hogy látjuk a akkori Magyarországot romaként, vagy akár leendő értelmiségiként, és ott erre kaptunk keretet, időt, anyagi lehetőséget, hogy meghívjunk kulturális szereplőket, meghívjunk politikai, tudományos szereplőket, és velük párbeszédbe legyünk, és elmondhatjuk a véleményünket, tanuljunk tőlük, és az volt egy akkora közösségi szerepvállásra buzdítás, én azt mondanám, ami bennem elindított azt, hogy nekem, ha képességem, lehetőségem van, és hát kaptam én is sok-sok segítséget, akkor nekem vissza kell adnom a közösségnek valahogy, és ott elkezdtünk azon gondolkodni többekkel, hogyan tudunk mi segíteni a következő generációnak.
3: Ebben az időszakban voltál a CEU-nak is a tanulója.
4: Igen, bekerültem a diploma után, a Técsi diploma után a CEU-ba is. Ott előtte egy-két évvel indult el egy előkészítő program roma fiataloknak, és ebbe kerültem be. Itt a cél az volt, hogy nemzetközi tudást szerezzenek azok a roma fiatalok, akik már diplomával rendelkeznek. És ott egy angol felkészítő program volt, és mellette különböző szakirányban még tanulhattunk. Én a közpolitikát választottam, és közpolitikai témákban előadásokat hallgathattam, és bejárhattam már a mester szak különböző kurzusaira is, és persze középfokú nyelvvizsgám volt akkor még, akkor készültem a felsőfokra, és nagy segítség volt az is, hogy szakmailag elmélyüljek, valamint kapjak egy olyan nemzetközi látásmódot, egy olyan kritikus szemléletet, ami megalapozta a tudományos karrieremet is, ami még most is igazából csak az elején tart szerintem, de nagy segítség volt, és nagyon sok tapasztalatot szereztem. De akkor már, amikor a CEU-ra jártam, én már a szakkollégiumot mi szoktuk hívni, a szakkoli, tehát a szakkollégiumnak a szervezésében már benne voltam.
3: Ez a jezsuita roma szakkollégium már.
4: Így van. Tehát amikor már volt egy időszak, amikor ilyen 2005-be kezdtem az egyetemet, ha minden igaz, vagy 4-be, és egészen 2009-ig, 10-ig én egyetemista voltam, utána a CEU, és 2010 március 17-én aláírta a kormány és a történelmi egyházak a szakkollégiumoknak az alapítókiratát, tehát hogy akkortól számítandó az, hogy vannak keresztény egyházak által fenntartott intézményesült szakkollégiumok, mert az előző az csak ilyen virtuális volt, nem volt jogi háttere, a Gödöllői Egyetemen működött, de tudomásom szerint nem volt bejegyezve szakkollégiumként. Ennek van egy ilyen bonyolult, utána már ezt megtudtam, hogy bonyolult adminisztratív rendszere. A lényeg, hogy 11-től viszont elindultak szeptembertől a fizikálisan lakóthonként is működő kollégiumként működő roma szakkollégiumok, és ennek lettem egyik munkatársa én a CEU után.
3: Tulajdonképpen akkor az alapítástól jelen voltál a jezsuita roma szakkollégiumnak a létrehozásában. Ez egy óriási dolog. Nyilván nagy előkészítést igényelt, és ez idő alatt a közigazgatásban is már dolgoztál.
4: Igen, 2000 a CEU után elkezdtem dolgozni a közigazgatásban, pályakezdőként, az első munkahelyem az a közigazgatásban volt, pályázatkezelésekkel foglalkoztunk oktatási témában, és rövid karrier volt, mert körülbelül egy év után teljes állásban dolgoztam a jezsuita roma szakkollégiumban, tanulmányi vezetőként kezdetben, aztán egy év után, egy év roma szakkollégiumi munka után pedig a vezetőjének kértek fel, és 7 évig dolgoztam ott utána.
3: Ebből az időszakból mi az, amire a legbüszkébb vagy?
4: Amit említettél is, maga az alapítás. Tehát az, hogy sőt, még az, hogy még amikor elkezdtünk beszélgetni, és te is ott voltál Gödöllőn, amikor együtt beszélgettünk, mi van, hogyha tehát olyan falak között tudnának a fiatalok élni, tanulni és támogatást kapni, ami állandó, tehát az övék ott lakhatnak, és hogy egy ilyen álomból vagy egy ilyen baráti beszélgetésből odáig juthattunk, hogy valóban létrejött. Tehát, hogy ez szerintem nagyon kevés olyan intézmény van, vagy nagyon kevés olyan kezdeményezés, ami árulról jövő kezdeményezésként meg tudja azt élni, hogy utána az egyházak mellé állnak, utána a kormány mellé áll, és létrehozzák. Erre büszke vagyok, hogy benne is tudtam maradni, mert azért voltak kihívások, nehézségek. 25 évesen kezdtem dolgozni egy ilyen közegbe, és fiatalként minden meg kellett tanulnom. Egyetlen egy előnyöm volt, hogy mindenki másnak is új volt, hiszen nem volt még a világon roma szakkollégium, ez volt az első. Már voltak szakkollégiumok, voltak roma ösztöndíjak, itt említettem a Romaversitest, vagy akár mást, de olyan, ami bennlakásos, roma fiatalokkal foglalkozó, komplex tudományos és közösségi programot ad, ezek voltak az elsők, és hát ebbe volt annyi előnyöm, hogy én már a Romaversitestben, a roma szakkollégium, vagy Pécsen, a roma közösségekben már szedtem össze egy kis tapasztalatot, ezért is kértek fel, hogy ott szakmailag próbáljam ezt irányítani, tanulmányi vezetőként, aztán vezetőként, rektorként.
3: A Pécsi Tudomány Egyetem roma tanszékének is van jelenleg szakkollégiuma.
4: Ha jól tudom, hamarabb alakult, mint a roma szakkollégiumok, viszont nem volt bent lakása. Ez egy olyan szakkollégium volt, ami a tanszékhez kapcsolódott, és a tanszék tartott különböző foglalkozásokat, meg közösségi alkalmakat. Ezeken még én is részt vettem. Annó, amikor Pécsen tanultam, volt szakest, és a szakestnek volt egy roma szakkollégiumi része is, volt még filmklub is, ha minden igaz, azon is voltam. Tehát emlékszem már pontosan, de ott nem laktak együtt, nem volt egy közösség, ami együtt lakó közösséget jelent. Ezt a szakkollégiumi kartát elolvassuk, és megnézzük. Ez egy administratív dolog, de ez nagyon fontos egy szakkollégiumnak a bejegyzésénél, hogy együtt lakó közösség legyen.
3: Tehát ez hasonló volt inkább, mint a virtuális roma szakkollégium még annó Solymos Imre vezetésével.
4: Így van, hasonló volt ahhoz.
3: Később elkezdted a doktori tanulmányaidat is az ELTE-n. Miért tartottad fontosnak, hogy végül is kutatóként is megmutasd az erődet?
4: Én még mindig szerintem arra készülök, megmutassam, de igyekszem. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert azzal foglalkozok, ami igazából a hobbimnak indult. Hiszen egyetem alatt én önerőből próbáltam barátaimmal veletek együtt gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk a roma fiataloknak segíteni. Ez egy igazából önkéntes munka volt, amiből utána professzió lett, és a roma szakkollégiumi munkám alatt tapasztaltam meg azt is, hogy azt úgy lehet jól csinálni, hogyha kutatom is, és minőségben, tudományban is elmélyülök. És Kála Jernő személyét kell itt kiemelnem, aki a konzulensem is volt, mert még konzulensem is, csak a doktori munkámat szüneteltetem jelenleg, hiszen ő biztatotta arra, hogy sok munkám volt akkor, hiszen intézményt alapítottunk, intézményt tartottam, nem tartottam fent, vezettem, sejfőzőtek tartották fent, de az egy intenzív időszak volt, de igaza volt tanár úrnak, azt mondta, hogy nem lesz sokkal kevesebb munkám soha. El kell kezdeni. És igaza volt, mert nincs kevesebb munkám, és elkezdtem, én nem fejeztem be, de abszolutórium megvan, az azt jelenti, hogy már mindent, ami ahhoz kell, hogy doktorálvasson, megvan, kivéve a disszertáció maga, a dokumentum megvédése. Tehát, hogy elég sok munkát beletettem, de most jön még a java, de mellette kutatóként azért dolgozom. Tehát publikálok, konferenciákra járok, megjelent már kapocs tanulmány kötet a Kopmári Intézetnek a folyóirata, amit már szerkesztettem, több roma tematikus kötetet, saját interjúkötetem is megjelent, amit a Libriben meg is tudnak vásárolni a hallgatók, sorsformálók címen, itt sikeres roma férfiakkal vettem fel interjúkat, és ők beszélnek a saját életükről. Tehát, hogy van sok-sok tudományos munkát végzek, de hát itt mondta is az egyik beszélgetésen az egyik partner, hogy én álláshalmozó vagyok. Én azt tudom mondani, hogy nem álláshalmozó vagyok, hanem szeretem a munkámat, és a tudomány és a tehetséggondozás összekapcsolódik, és számomra ez a két munka, ez igazából egy. És ez a két munkából a harmadik teljesítményt kéne kihoznom, ez a disszertáció, ami még várat magára, és bízom benne, hogy ehhez is lesz erőm és energiám, hogy a tanár úr is mondta, hogy nem lesz soha kevesebb, ezt érzem, de hát azért dolgozom, hogy egyrészt a roma közösségről minél többet megtudjunk, jó és releváns információkat tudjak a döntéshozók elé is, hogyha elolvassák, mert megnézik, szolgáltatni, és hát a fiatalok számára is az információkat előtérbe kell tenni, új kutatásokkal, új elemzésekkel. Én ezeken dolgozom most.
3: Amennyire ismerlek már egy ideje, szerintem ez neked tényleg nem munka, hanem igazából küldetés. Szerintem ez az, amiért te élsz és létezel. Nekem legalábbis ez jön le folyton, amikor mi beszélgetünk ezekről a dolgokról. Hát sőt, egyébként dolgoztál külsős kutatóként a Magyar Tudományos Akadémiánál.
4: Igen, pont Kállai Ernő tanár úr kérte arra, hogy egy kutatásba vegyek részt, és Nóle megyében dolgoztunk, és több települést is kutattunk. Ebből egy tanulmánykötet is kijött, és Nógráb megyei településeket komplexen felmértünk, hogy a roma közösségek hogyan is élnek, és itt érdekes, hiszen a rendszerváltás után megszűntek a bányák, és nagyon sok ember elköltözött Nógráb megyéből. Nagyon érdekes település halmazt láttunk, és érdekes megyét pár évvel ezelőtt, és a roma közösségeknek a lehetőségei nagyban az elmúlt évtizedekben csökkentek. Nem csak abban a megyében, de ott nagyon, hiszen a gyárak, a bányák voltak azok, amik ebben tartották a közösségeket, és igazából az értelmiség a kis településekről elvándorolt. És nem tudom, hogy tudják a hallgatók, de a legnagyobb elvándorlás Nógrád megyéből volt annak idején, amikor ezt néztük, és szerintem most áll valami jó helyen ebbe a felmérésbe, vagy ebbe az eredménybe, és hát a roma közösségeknek a helyzete se rózsás abban a megyébe se, és mi ezt vizsgáltuk a kutatótársaimmal együtt.
3: Ez az utóbbi 5 évre jellemző?
4: Igen, ezt már emlékeim szerint olyan 6-7 éve vettük fel ezt a kutatást, és azóta sok változás szerintem nem történt, bár nem vagyok most friss adatoknak a birtokába.
3: Beszéljünk még egy picit a Kopmária Intézetről, ahol szintén dolgoztál.
4: Igen, én ahogy említettem, 7 évet dolgoztam a Roma Szakkollégiumba, és a Roma Szakkollégium után kaptam egy felkérést, hogy a Kopmária Intézeten belül, ami népesség kutatással és demográfiai kutatásokkal foglalkozik, népesedéssel, demográfiával, a roma területnek a kutatóközpontját hozzam létre. És ezt elkezdtem már, gondolkodom, hogy mikor pontosan, de emlékeim szerint olyan 18 év végén elkezdtem vele dolgozni, és egy csapatot összehoztunk, és több kutatást is végeztünk, amelynek fő középpontjában a roma népesedési tendenciák, a roma lányoknak a továbbtanulási hajlandósága és vágyai, vagy akár a roma értékkutatás is tartozott. Értékkutatás alatt azt értem, amikor megkérdezik az embereket, hogy hogy érzik magukat, mennyire érzik magukat egészségesnek, vagy mi fontos számukra az életbe, munka, család, egészség, vagy éppen a jólét, és akkor jólét pontosan mit is jelent. Tehát ezeket kutattuk a roma közösségekben. Valamint azt is, volt egy ilyen előbecslésünk, hogy 2060-ra milyen lesz a roma népességnek a száma és korrelosztása majd Magyarországon. Tehát nagyon érdekes kutatásokat tudtunk végezni. 2020-ban és 2023-ban megjelent kapocs folyirat szám is ezekkel kapcsolatban, amit elérhetnek a hallgatók. Ezek száraz tudományos adatok, de nagyon hasznosak tudnak lenni. És egy érdekesség, például azt is megnéztük, ami nagyon fontos a tanárképzés szempontjából, hogy milyen roma tartalmakat oktatnak az egyetemeken a tanároknak, vagy a segítő szakmákban lévőknek, és azt tapasztaltuk, hogy van már ilyen tartalom, tanulnak a roma közösségekről a segítő szakmában tanulók, vagy azt tanulók és a tanári oktatásban részvevők is, de még azért sokkal több tudásanyagot kellene magukhoz hívnia, ahhoz, hogy a módszertanuk, a felkészültségük meg legyen ahhoz, hogy a roma közösségekkel hatékonyabban dolgozzanak.
3: Mit tapasztaltál, hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben a roma fiataloknak az oktatáshoz való hozzáállása? Hiszen ez is akkor egy része volt ennek a kutatásnak.
4: A attitűdöket is mértünk, tehát azt, hogy hogyan állnak hozzá, amit kérdeztél, hogyan állnak hozzá a fiatalok, vagy a családok az oktatáshoz. Amit említettem, a roma lányoknál volt ez, a 10-ből 3 szeretni diplomát is szerezni, sajnos a valóság az messze van ettől, hiszen 100-ból csak 3 fiatal tud diplomát szerezni, de megkérdeztük azt is, hogy mit szeretne majd dolgozni egy fiatal, vagy mit gondol a család, milyen legyen a saját gyerekének a végzettsége, és mindenki azt mondta kivétel nélkül, hogy legalább szakmát szerezzem. Tehát, hogy ez alapvető már a roma családoknál, hogy mindenkit tanítatni szeretné a fiát, lányát, a gyerekeit. Sajnos a valóság még a szakmaszerzésnél is elég messze van a vágyakhoz. Tehát a roma közösségekben a kétharmada lemorzsolódik és nem szerez szakmát. Magyarul hát 100-ból 66 fiatal, vagy 60 és 70 fiatal nem szerez szakmát, és 30 meg igen. És hogy tudjuk jól, hogy szakma nélkül a mai munkaerőpiacon nagyon nehéz boldogulni, sőt, nagyon nehéz olyan fizetést kapni, ami arra elegendő, hogy egy családot eltartson az ember. Tehát, hogy ez nagyon összefügg az oktatási helyzet a munkaerőpiaci helyzettel, és azzal, hogy utána milyen forrásokkal, tőkével rendelkezik egy család. A akarat megvan, azt látjuk, az akarat a vágyak, de mi messze vagyunk attól, hogy a többségi társadalom számaival versenyezünk, vagy elérjük odáig. Ma 20-25% a magyar társadalomnak diplomával rendelkezik, ehhez képest a roma közösség 3%-a rendelkezik diplomával, de ne legyünk ilyen negatívak, azt látni kell, hogy egy fejlődő irányba tartunk. Még 10 évvel ezelőtt, 2011-es népszámlálásnál 5%-a volt a roma közösségnek, akik érettségit szereztek, ma már 10. Tehát egy duplázódás 10 év alatt megtörtént. Ugyanígy igaz a felsőoktatási helyzetre is. 1% volt még 2011-ben, ma már 2,93% körül van a roma közösség felsőoktatási részvétel vagy diplomászerzése. Tehát az irány jó, de nem lenne rossz, ha picit gyorsabb lenne. Mert 10 évente duplázódik, az jó lenne, akkor 50 év után elérjük azt, hogy mindenki legalább érettségét szerez, de szerintem gyorsabban kéne haladnunk.
3: nagyon pozitív a roma közösségek szakmához való hozzáállása, tehát hogy mindenféleképpen az a céljuk a családoknak, hogy valamilyen szakmát adjanak a gyerekek kezébe. Ez nagyon jó. Viszont mi a lemorzsolódásnak az oka, hogy nagyjából a kétharmaduk a diákoknak lemorzsolódik?
4: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Könyvtárnyirodalom van erről.
3: Igen. Hogy tapasztaltad? Vizsgáltátok ezt?
4: Igen,
3: az okot?
4: Persze, vizsgáltuk. Nagyon, nagyon komplex módon vizsgáltuk, kérdeztük a tanárokat, néztük az adatokat is, hogy mi ennek az oka. Alapvetően nagyon komplex helyzet, komplex problémakör. Sok esetben, és nézd meg a roma családokat, akkor már jó dolgunk van, hogyha engedő magatartás van egy roma közösségnek. Sokszor miről beszélek? A vágy az, hogy a roma fiatal, a gyerekem szakmát szerezzen. Uh-huh. A valóság pedig az, hogy ehhez el kell menni kollégiumba, vagy éppen bejárónak lenni. Uh-huh. És sok családnál, itt most nem őszintén kell erről beszélni, ez a vágy és a valóság egymással szembe találkozik és feszültséget okoz. Tehát nem igazán engedik el sok esetben a fiatalt iskolába, vagy ha el is engedik, akkor bejárósnak, és a tapasztalatuk nem jó az iskolával szembe. Tehát azt látják, hogy az iskolában a fiatal inkább, próbálok finoman fogalmazni, elzűlik. Uh-huh. Tehát, hogy nem a tudást szerzi meg, és nem a szakmát, hanem inkább a csoport, ahova bekerül, vagy az iskolai közeg, az rosszabb, mint ami otthon van sajnos sok esetben. És ez nem egy kutatási eredmény, hanem a családoknak a véleménye, hogy ezért nem akarják őket sokszor elengedni, amivel hát érzelmekkel nem tudok vitatkozni, mert ráadásul még vannak tények is ebbe, ez mögött, de azt tudom mondani, hogy nem minden fiatal zűlik el, vagy minden fiatal kerül olyan helyzetbe, hogy problémás lesz a középiskolai élete, de valóban nehéz egy-egy vidéki középiskolában jól teljesíteni, ahol igazából az oktatás minősége, vagy a közösségnek a szabályrendszer elég laza. Mm. És ebben van még munka, ezt igazából kutatásokkal nagyon nehéz igazolni, de azt látjuk, hogy a kompetencia adatok, amik adatként itt vannak, miről beszélek, a olvasás, szövegértés, mm. matematikai kompetenciák, azok ezekben az iskolákban nagyon rossz helyzetben vannak, de volt olyan beszélgetésen polgármesterrel, aki azt mondta, hogy szerinte az iskolába a diákok olvasni is tanulnak meg, mire a 8-ig jutnak. És itt megint lehet arról beszélgetni, kinek a felelőssége ez. Nem szeretném se az iskolára hájtani a felelősséget, se a családra. Szerintem mind a kettőnek is van ebben felelőssége. És hogy a roma közösségnek a saját felelősségét vállalni kell, és segíteni a fiatalokat, de ugyanígy vállalni kell az iskolának a saját felelősségét, én azt gondolom kutatóként. És itt persze hozhatnánk a számokat, de a felelősségvállalás után el kell kezdeni dolgozni ezen. Mm. És még ez a munka sokszor hátra van, nem beszélve arról, hogy a szociális segítőhálónak is van ebbe feladata. Tehát a komplex problémát így próbáltam körülírni, és nem lehet azt mondani, csak az iskolának a alkalmatlanságáról beszélni, vagy a tanároknak a minőségéről. Megvan ott is sok-sok jó akaró, sok-sok nagyon jó tanár, aki szeretne segíteni. A romák, azt lehet mondani, hogy a romák nem akarják, de a gyerekeik tanuljanak, akarják. Sokszor a valóságban nem tudják ezt vagy finanszírozni, vagy azokkal a oktatás mobilitási pályákkal, amivel el kell jutni egy szakmányra akár, segíteni a fiatalokat, hogy ezt megszerezzék. Egyszerűen nincs tapasztalatuk, nincs tudásuk, hogy hogyan is működik. Mondok egy példát a saját életemből. Amikor én már diplomát szereztem, és hazamentem a saját közösségembe, szabadszállásra onnan származom, és bementem a helyi kocsmába, hiszen ott van a közösség, ott tudok beszélgetni az ismerősökkel. Elmondtam, hogy diplomáztam, és megkérdezték, hogy érettségiztem-e már. Tehát ez igazából ez egy nagyon jó visszajelzés volt számomra, hogy nem ismerik az oktatási rendszert. Nem ismerik azt, hiszen nem voltak benne, hogy először érettségiz, nem kell ahhoz, hogy diplomázzak. És hogyha ettől a szülőtől elvárjuk azt, hogy segítse az ő gyerekét tudás nélkül, hogy vegye az akadályokat, ha akarja, akkor se tudja megtenni, hiszen nincsenek meg a tapasztalata és a tudása. És egy érdekes jutott eszembe a kutatás eredményeink közül egy-kettő. Egy érdekes kutatás volt az is, például, hogy a roma lányokat megkérdezték arról, kollégáim megkérdezték, roma nő, fókuszcsoport, tehát roma nők kutató fókuszcsoportot tartott roma lányokkal bizalmi helyzetben, és kérdőivel is, hogy például női dolgokkal, ha van szó, vagy éppen a szexualitásról, kitől kérnek először segítséget. Nem meglepő módon a saját anyukájuktól. És ki volt legutolsó, lehetett tippelni, az iskola volt. És hamarabb volt mondjuk egy védőnő, hamarabb volt tényleg egy szociális munkás, tehát mindenki hamarabb volt, mint az iskola. És hol tartunk nekik a szexuális felvilágosítással kapcsolatos adásokat, hol találkoznak ezzel általában az iskolában, ahol legkevésbé van bizalmuk ezzel kapcsolatban. A rossz hír az ezzel, hogy viszont az információk azok meg sokszor nincsenek meg az anyukáknál. Tehát anyukába bízik, anyukát kérdezi, ha kérdezi, ez is csak egy olyan kérdés volt, hogy kit kérdezne, sokszor tabu téma még ma is, de ha kérdezi, akkor se feltétlenül van meg a tudás a szülőknél, vagy éppen anyukánál. Tehát, hogy ez is egy ilyen eszembe jutott, egy ilyen eredmény, és hogy a oktatásnál is ugyanaz a helyzet, hogy sokszor a szülő nem is tudja segíteni a fiatalt, akkor se szeretné. Tehát a akarat, a vágy megvan, a tudás nem feltétlenül, hogy segítsen, és ekkor ezért mondom azt, hogy engedő magatartás már nagyon jó. Mert ha engedik, hogy a fiatal önállóan döntsön, akár tanári vagy mentor segítséggel, akkor az már bőven elég, mert ha van mellette valaki, viszont legyen mellette valaki, aki nem a szülő, hanem a tanár, egy mentor, egy edző, vagy bárki szociális segítő, akkor már tud tovább lépni. És a fiatal hamarabb megtanulja a rendszert, mint a szülő.
3: Milyen megoldást látsz a roma közösségek fejlődésére ezen a területen, tehát elsősorban az oktatás területén? Mire lenne szükség?
4: Mondhatnám azt a szakpolitikai javaslatcsomagot, amit általában a szakemberek, tudósok is tényleg több könyvtárnyi anyagot már teleírtak ezzel. Én azt gondolom, hogy itt a lelkekben meg fejekbe kell eldőlni inkább a dolognak. Én azt gondolom, hogy vissza kell adni a roma közösségek önbecsülését. Először is. Tehát az, hogy legyen önbizalmuk, legyen önbecsülésük, hogy ők képesek bármit elérni, mint mindenki más is. És én ezért is szeretem a munkámat, mert mi tudunk bizonyítékot adni arra, hogy igenis képesek a roma fiatalok bármit elérni. Tehát ugyanúgy képesek nemzetközi szinten teljesíteni, ugyanúgy képesek több nyelven beszélni, nemzetközi projektekben részt venni, és hogy ezeket el kell hitetni a közössége, hogy képesek ők is erre, akkor is, hogyha említettem, nincs meg feltétlenül a tapasztalatuk, nincs meg feltétlenül a tudásuk arra, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ha viszont vannak olyan szakemberek, olyan emberek, akik segítséget adnak nekik, vagy éppen segítséget kérnek másoktól, és segítik a fiatalt, akkor szerintem lehet elérni tömegesen jó eredményeket, de ahhoz önbizalom kell, és önbecsülés. Az önbecsülést meg hol lehet elérni? Teljesítménnyel.
3: Antal István, a Mátyás Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról és a szakkollégiumi rendszerről egyaránt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő hétfőn is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dick Junior Sheffield.
1: Mi a helyzeteket? Ki vagyok idegileg?
0: Jó van, üljél már be idegileg.
1: Gyere
0: üljél be.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzáció számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művész.

0: Tett. Roma kultúra? Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. augusztus 4-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Antal István, Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról, tapasztalatairól és a küldetéséről. Tartsanak velünk ma este is!
2: Hogyha van saját önerőből érkező teljesítménye valakinek, de hát ez nem egyszerű, mert ez egy ötödik kör. Megnézzük, nem tud jól teljesíteni az iskolába, nem tud jól teljesíteni, mert mondjuk nem is sportol, vagy nincs lehetősége rá. A zene is már kevés családban létezik vidéken sajnos, és nincsenek olyan tevékenységei a fiatalnak, ahol önbizalmat tudna szerezni, sikert tudna szerezni, és ezzel az önbecsülés nagyon alacsony szinten ér. És hogyha ezeket meg tudnánk támogatni különböző programokkal, mi ezért is létezünk, hogy ezt visszaadjuk a fiataloknak, lehetőséget nyújtsuk számunkra, hogy ezt az önbecsülést, a teljesítményen alapuló önbecsülést meg tudják szerezni, akkor szerintem az oktatási rendszernek sokkal könnyebb dolga lenne.
1: Zenei téren azért én azt gondolom, hogy a szimfónia program, ami a Máltai Szeretett Szolgálatnak a keretén belül fut már évek óta, hasonló célokat tűzött ki maga elé, tehát tulajdonképpen aki zenei területen szeretne egy picit önbecsülést szerezni, az mindenféleképpen ez egy lehetőség.
2: Nekik. Így van, tehát vannak,
1: tehát vannak lehetőségek,
2: vannak lehetőségek, vannak programok, de jobban tudod, mint én, hiszen ebben nőttél fel, és ezt is tanítod, hogy a zene az benne volt a családoknak a mindennapjaiban. Ma már nincs így sajnos.
1: Így van.
2: Programot kell létrehozni, hogy ezt visszasegítsük őket. Ugyanígy benne volt a iskolai munkába a sport is. És ezek is már kevésbé jelennek meg, és ezekbe lehet önbecsülést szerezni. A programok nagyon jók, hogy vannak, kellnek is, minél több kellene, és a fiataloknak ezekbe részt kell venniük szerintem, mert ez nagyon sokat ad nekik, építi őket.
1: Az ELTE szociológia doktoriskolájában tanulsz, jelenleg még mindig, és a kutatási területed a Roma elitképzés és felsőoktatási intézményei, a roma családok szociáldemográfiai háttere, valamint a roma szakkollégisták családalapítási és gyermekvállalási tervei és attitűdjei, vagyis hozzáállásai. Mi a hipotézis? Tehát mi az, amit a disszertációban feltételezel, és végül is, amit pontosan kutatsz, és valamilyen eredményeket próbálsz felmutatni?
2: Azért is választottam ezt a témát, mert azt gondolom, mi a lépjük vissza a nulla pontra. Alapvetően, amikor szakmáról beszélünk, és roma közösségekről, mindig szóba kerül az integráció kérdése, a felzárkózás. Az oktatás politika is azért fontos, mert azzal el lehet jutni egyfajta jó munkaerőpiaci helyzetbe. De mi van akkor, ha ez megtörténik? Tehát mi van akkor, hogyha integrál adott egy roma? Nekem ez a kérdésem igazából. Tehát, hogy én arra a kérdést akarok választ kapni, hogy mi van akkor, ha egy roma ember integrálódott, akkor mi lesz vele?
1: Jobb esetben akkor nyilván visszamegy a közösségéhez, és segíti a közösségét.
2: Vagy teljes mértékben próbál a roma közösségből kikerülni. Ez is benne van. Tehát, hogy van öt fajta, legalább egyik, most igazából hivatkozásokat nem kell szerintem beműsor mondani, de öt fajta identitás típus van legalább egy ilyennél. Tehát van, aki teljesen úgy hívják, hogy diszociatív lesz, ami azt jelenti, hogy azért vagyok igazából roma, mert nem vagyok magyar. Tehát van ilyen is. Ami, aki azt mondja, hogy én minden tagadok, én csak roma vagyok, és igazából teljes mértékben utasítom azt, hogy én magyar vagyok, még a állampolgárságom talán megvan, de ezen kívül ebbe sok-sok, ha szociálpszichológiai szempontokat nézzük, sok szenvedés van. De gondoljunk bele, hogy jut el egy ember odáig, hogy a saját nyelvén mondja azt, hogy nem vagyok magyar és magyarul. Tehát, hogy érdekes, és hogy csak cigán vagyok. Hát, hogy ez egy nagyon nagy belső feszültség. A másik vége az pedig az asszimiláció. Tehát az is egy ilyen stratégia, ami nem direkt, de amikor azt mondja, nem is mondja, hanem igazából pont az a lényege az asszimilációnak, hanem azzá válik. Tehát, hogy elhagyja, elveszti inkább a roma hátterét. És ennek a egyenesen próbáljuk nézni, közepe a kettős identitás. Amikor egyszer vagyok roma, egyszer vagyok nem roma magyar, és ez a kettő nem egymással szembe, hanem egymást építve jön létre.
1: Ez a kettős aranypánt.
2: Igen, a kettős aranypánt. Kovács József Hontalan által említett, és ez a legideálisabb, több kutatás is szól erről, sőt, még irodalom is ír erről, tehát, hogy minden errefele mutat, hogy ez a legjobb stratégia, de nem úgy kell gondolni, hogy ez a stratégia maga az ember úgy kell fel, hogy akkor most az a stratégiám, hogy én kettős identitások, a identitás stratégiák így alakulnak, közösségi szinten alakítják az embert. A kutatásom pedig igazából arra keresi a választ, hogy egy integrálódott roma hogyan akar családot alapítani, hogyan akar társadalmilag felelősséget vállalni, vagy sem, hogyan akar munkát vállalni, hol akar élni, és hát az egész sztori szerintem ebbe az egész kutatásba, hogy ezek a fiatalok akarnak-e rómák lenni, ahogy a szüleik, vagy éppen a közösség elvárja tőlük, avagy van valami identitás koncepciójuk nekik, amivel akarnak tovább menni. Ennek van egy irodalmi háttere, egy ilyen nem, kulturális nemzet alkotó tényezőként, többen is írnak erről, a roma közösségben nem gondolkodtunk még, vagy nagyon kevés olyan anyagot olvastam, ami a nemzettől, mint kultúri nemzetről gondolkodik, de én azt feltételezem a fiataloknál, hogy egyes fiatalok gondolkodnak kultúra építő közösségben, mások kevésbé, és van, aki pedig csak egy mobilitási pályát ír le, de a romasság az nem fontos ebbe. Tehát ezt identitás szempontjából a identitás hamarabb mondjuk egy vallási, vagy mondjuk egy szakmai identitás. Én orvos vagyok, mindenki gyógyítok, ha roma, ha nem, mondjuk. Vagy én lelkész leszek, és nekem Isten azt mondta, hogy mindenki a saját képére teremtette mindenkit, és bármilyen legyen. Hát vannak ilyen identitás minták is, és hogy itt a romaság nem fontos. És hogy nagyon érdekes, mert azt képzeld el, hogy befolyásolja a párválasztást. Az, hogy ki milyen stratégiával gondolkodik. Aki mondjuk azt gondolja, hogy ő nem akar roma közösségért, és nem akar felelősséget vállalni, és el akarja hagyni ezt a identitást, az inkább nem roma párt szeretne magának választani. Aki meg kettős identitása van, és szeretne a roma közösséget képviselni, az inkább roma párt akar magának választani, és nekem az a kérdésem, hogy mi van akkor, hogy elérjük a Kánaánt, és minden roma integrálódott lesz. Szerintem nagyon sokan vagyunk integrálódottak amúgy is, mert az integrációnak az a fogalma, mondjuk, ha nézzünk egy bevándorló közeget, és nem politizálni szeretnék, hanem a szakmai szempontból, aminek vallási háttere más, nyelve más, a kulturális kódok másak, akkor a roma közösség több száz év Magyarországon él, és nincs olyan roma ember Magyarországon, aki nem integrálódott. Tehát, hogy ez egy alapvető tény szerintem. A más kérdés, hogy gazdaságilag vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetben élnek többségében. Ez egy másik kérdés, ami szintén nagyon-nagyon sok munkát és akár beszélgetés is megér, de az integrációt én ebben a szempontból értem, tehát a szociogazdasági helyzetből és a oktatáspolitikai helyzetből. Hiszen a fiatalokat, akiket én kérdezek, meg kutatok, azok már diplomások, vagy éppen diplom előtt állnak. Tehát a szociokulturális gazdasági helyzetük az az átlaghoz közelít. És itt érdekes dolgok vannak, ha már beszéltünk, hogy említetted a népesedést. Átlagosan mindenki azt gondolja, itt nem is kell tudományos háttérrel rendelkeznie senkinek, hogy a roma emberek több gyereket vállalnak, mint a magyar többség. Azt gondolja mindenki. Ez a sztereotípia, fogalmazunk így. Ennek van a tudományos háttere is. Alapvetően több a roma embereknek, a roma, maguk az romának vallónak a gyereke. De nem azért, mert romák, ezt is hozzá kell tennem, hanem pont a szociokulturális hátterükből fakad ez. Vannak olyan kutatások, akik azt mondják, hogy ha hasonló gazdasági és oktatási háttérrel rendelkezőket vizsgálunk, és romák, akkor még picivel ott is a romák még több gyerekkel rendelkeznek, de minimális eltérés van, de ott is már három gyereke van a nem romának is, meg a roma magyarnak is. Tehát, hogy ott igazából minimális az eltérés. Ami jól elválaszza az emberek hát népesedési attitűdjeit, vagy gyermekvállalási hajlandóságát, az az, hogy milyen oktatási pályát ír le. Egyszerű, ha valaki 8 osztályt végez, hamarabb tud vállalni gyereket, vagy hamarabb vállal gyereket. Hiszen akkor azért is van ez, mert 14 évesen kikerül a oktatásból, munkaerőpiacra lép, párt választ, és ott már igazából a családalapítás a következő lépés. Viszont ha valaki benne az oktatási rendszerbe, akkor szakma után tud karriert építeni, vagy éppen munkát vállalni, és utána tud párt választani. Ez már megint nem a 14 éves kor, hanem a 20 éves kor eleje. Ha valaki diplomázik, akkor még jobban kitolódik. És mai magyar társadalomban ez a többség. Tehát ma Magyarországon 30 körül van az átlagos első gyerekvállalása. Uh-huh. A romáknál ez inkább a 20 éves kor elején van átlagosan, és nem csak a romáknál, hanem azoknál is, akik nem romák és 8 osztályt végeztek, vagy a szakma környékén. Hát, hogy ezt látjuk, és az én kutatásaim is azt mutatják, meg a szakirodalmi gyűjtésem, hogyha egy roma fiatal diplomát szerez, akkor közel annyi gyereket vállal, mint a nem roma közösség, tehát 1-2-t. Most ilyen 1,4-1,5 körül van az 1,4-1,5, azt mondhatnám, hogy társadalmi, teljes termékenység arányszám, az azt jelenti, hogy 1000 szülőképes korú nő 1400-1500 gyereket fog vállalni. Ezt jelenti ez az arányszám, és ezt így visszahoztuk 1000-rel, akkor 1,4, tehát hogy ennyi gyerek jut 1000 nőre. És a romák, hogyha diplomát szereznek, vagy tovább tanulnak, akkor hasonlóan keveset vállalnak. Mondhatnánk, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de ez a magatartás, ez az oktatás mobilitással ugyanúgy fog működni, mint egy nem roma értelmiségnél.
1: Az utóbbi időben azt tapasztalhattuk, hogy a nyelvi értékek is sajnos visszaszorulnak. Ez az utóbbi néhány évtizedben figyelhető meg, és egyre jobban hagyják el a nyelvüket is a hagyományos roma családok.
2: Ebben nincsenek kutatási vagy adat, friss adat nincs mostár, vagy nem tudok róla, de azt tapasztalható, hogy azok a fiatalok, akikkel találkozok, egyre kevésbé beszélnek vagy beásul, vagy romanest, annak egyik dialektusát. Tehát, hogy nagyon kevés fiatal beszél már, van igazából autentikus vélemény is ebben. Nagy Gusztával nemrég beszélgettem, aki az egyik tudója, oktatója, írója ennek a nyelvnek. Ő is kifejezte nem tetszését, fogadalmát annak, hogy egyre kevesebb fiatallal tud ezen a nyelven beszélni, és az idősebbek nem tanítják már vissza, ahol tudták, még az orálcigányok közül is kevesen ezt a nyelvet. És hát jó lenne, hogyha minél több családban újra megjelenne ez a nyelv. Miért is fontos ez? Hiszen ez a saját nyelvünk, ez a saját kultúránk. Van, akinek ez fura, mert már itt ha történelmi szempontokat nézünk, akkor már több száz éve is vannak olyan családok, akik elvesztették ezt a nyelvet, de ők is ezt beszélték. Igen. De ők is ezt a nyelvet beszélték, annak egy dialektusát. Tehát, hogy ez fontos, és ez tényleg gömbecsülést jelentett egy közösségnek, hogy van saját nyelve, tudok a saját nyelvemen, és lehet ilyeneket hallani, hogy a roma nyelv az nem teljes nyelv, nincsenek meg a szavak, amik a mai beszélgetéshez kellenek. Ez nem igaz, hiszen van egy olyan bibliánk, ami cigány nyelven írodott. Tehát romaneszül írodott, és minden szó megtalálható benne. Persze a modern szavakat modernizálni kell. Magyarban is volt nyelvújítás. Ez a nyelvújítás a cigányban még nem történt meg, uh-huh. vagy folyamatosan zajlik, és nagyon lassú. Tehát, hogy ott is a komputerre, vagy nem tudom, mikrocsipre, mikrocsip is milyen szép magyar szó, nem? Tehát, hogy Ezt erről beszélek, tehát hogy a mikrochipsre sincs magyar szavunk, hanem mi már gyorsítottunk, de beszélhetnék itt a nyakkendőről is, az is egy műszó, és lehetne még egy csomó olyat hozni, amit a nyelvújítással tanultunk meg, a cigányba ez nem történt még meg.
1: Ha már így beszéltünk azokról a közösségekről, akik már réges-régen elvesztették a nyelvüket, a cigány nyelvüket, vagyis a romugrok, esetükben viszont már a zenei kultúra is sajnos úgy tűnik, hogy egyre jobban kihalóban van, hiszen a cigányzene az jelen pillanatban nem virágzik, ezt meg kell mondanunk, mert ez nem egy titok, hanem ez az utóbbi 30 évnek a terméke. Tehát valahol, ha a zene és a nyelv sem annyira meghatározó már ezekben a közösségekben, akkor mi marad? A kultúra milyen szerepet játszik a roma közösségek életében, illetve hát akkor milyen kultúrájuk marad?
2: Nagyon érdekes kérdés és jó kérdés, hogy mi az, ami a, és itt önbecsüléshez is meg itt viszonyulnék, hogy mi az, ami nekünk marad, és sokszor sajnos a YouTube-ról kubeláljuk az identitásunkat. Nagyon furcsa ezt így kimondanom, de én ezt látom a fiataljaimon is, hogy nem cigányok akarnak lenni, nem cigánykodnak. És ha YouTube-ra guberelják a dumájukat, onnan szerzik a öltözködésüket is, és ezt szerintem meg a YouTube sztárok Amerikából hozzák a gangster videoklipekből, és ez lehet, hogy már túl idős vagyok, és nem tudok ehhez alkalmazkodni, de ez nekem nem annyira tetszik. Egyrészt lehet nem a koromtól fogva, hanem inkább azért, mert én szeretném, hogyha jó, nem kell kázsmér szoknyába jönni a lányoknak iskolába, de nem lenne rossz, ha tudnák, hogy mit is jelent az a kázsmér szoknya. Nem tudják, tehát szerintem. Vagy hogy mit jelent az, hogy a nagyapám prímás volt. Mert az se feltétlenül jelent egyrányul az, hogy ő egy olyan ember volt, akire fányzott a közösségek, tudják, hogy hegedült, hogy ennek volt egy társadalmi státusza. Azt már nem feltétlenül. És hogyha ezeket, nekünk van felelősségünk, hogy ezt egyrészt tartsuk, másrészt megtanítsuk nekik, akkor is, hogyha nem feltétlenül menő és modern, gondolkodni azon, hogyan lehet hozzátenni, vagy kell-e, de mindenképpen szerintem ezzel foglalkoznunk kell, mert látszik az is, hogy a fiatalok keresnek. A fiataloknak kell valami, mert ők is menők akarnak lenni, ők is vagányok akarnak lenni, és én emlékszem még gyerekkoromban, én egy olyan cigány családban ültem fel, és nagyon is vagány volt az, ha valaki jól tudott táncolni. Nagyon is vagány volt az, ha valaki nagyon jól tudott énekelni, és hogy persze, most nem lehet ebből megélni, persze nem lehet ebből már karriert csinálni sok esetben, főleg az olá cigányok között, csak egy-egy banda tud egy országban jóformán megélni ebből, de minden egyes településen volt annó egy-egy ilyen együttes, ami hagyományokat őrizte. De a hagyományok nem csak a zene és a nyelv, hanem az egész viselkedés mintánk, az egymással a női és a férfi szerepek is jelenthetnek kulturális kódokat, ami folyton változik, és változnia is kell. Tehát a modernitással együtt, de ezek is elég lazán lettek értelmezve az elmúlt időszakban, és ezek felhigultak nem csak a roma közösségben, hanem mindenhol. Van mit tennünk ebbe. Én azt gondolom, hogy akár egy szimfóniaprogram, akár egy más kulturális értéket hordozó program, akár a roma szakkollégiumok, akár a roma tehetségprogram sokat tud abba segíteni, hogy a fiatalok megkapják azokat a tartalmakat, amiket igazából máshol nem. És hogyha ezek a tartalmakat megkapják, hozzáférhetővé tesszük nekik, akkor esélyünk van arra, hogy esetleg magukévá teszik. Én sokszor szervezek táncházat a fiataloknak. Először nem mernek felállni, először még a zene is idegen nekik, de aztán elkezdik megizlálni, hogy ez nem is olyan rossz. És ez mondjuk a autentikus olár cigány táncra, annak különböző tehetségére irányult, de ugyanúgy elhoztam már kávéházi cigányzenét a fiatalokhoz, amit szintén meg kell, hogy ismerjenek, hiszen az övék. És ugyanúgy volt más, modernebb is, de ezek mind mind a roma közösséghez tartoznak, és enélkül is a irodalom is, ami magyar is. Tehát magyar nyelven irodott, romák által írt irodalom, vitatkozna velem nagyon sok író, költő, hogy akkor most mi a cigány irodalom, vagy a roma képzőművészet. Mitől roma? Festők kiállításai már voltak nálunk is. Tehát, hogy sőt, tartanak különböző foglalkozásokat is. Nagyon fontos, hogy megismerjék őket, a kortársaikat, akikkel most még együtt élnek, ha bár évtizedek idősebbek náluk, de ezek a kortárs művészek olyan értéket hordoznak, ami nem csak a roma közösség számára értékek, hanem az egész magyar társadalom számára. És ennek nagyobb publicitást kell adnunk, azt gondolom, ezen dolgoznunk is kell. És ez a műsor is egy ilyen jó helye annak, hogy a művészeket megszólaltassa, és adjon neki lehetőséget elmondani a véleményüket a saját helyzetükről.
1: Számomra nagyon fontos a digitális oktatás. És én azt gondolom, hogy a digitális tartalmak gyártása, ez mind lehetőséget ad a kultúra átmentésére, mondjuk így, tehát a következő generáció számára. Hiszen ez egy olyan oktatási segédanyag forrás, amiből tudnak tájékozódni a roma fiatalok, akár tudják építeni az identitásukat is. Erről mit gondolsz? Mennyire lesz erre lehetőség a jövőben, hogy ezeket a digitális tartalmakat szélesebb közönséghez eljuttatni?
2: A roma kultúrában ez már évszázados hagyománya van. Tehát, hogy a fura, de már digitálisnak lehet mondani manapság azokat a gyűjtéseket is, amit a táncokról meg a zenékről szólnak, a dalokról. Tehát itt tényleg évszázadok óta ezek megvannak, és ha nem lettek volna meg, elvesztek volna. Ha most a modernitásba gondolkodunk, akkor pedig a meglévő eszközökkel ugyanezt meg lehet tenni. Akkor is egy videókamera vagy egy magnetofon nagyon modernnek számított, és ezzel fel tudták venni a tartalmat. Most is, ha van tartalom, ezeket fel tudjuk venni, és meg tudjuk osztani, akkor lehetőség van, hogy fogyasszák. A tapasztalat az nekem, hogy leginkább ezeket a néprajzosok fogyasszák, most már, és a néptáncosok, népzenészek. Hogyan lehet ezt modernebbé, populárisabbá tenni? Hál' Istennek, vagy kevésbé, attól függ, hogy hogyan nézzük, mert mondja azt valaki, hogy legyen populáris egy népzene, mert akkor már nem az. Itt lehet beszélni akár arról, hogy vannak olyan pop együttesek, hogy népzenei alapokkal operálnak, és úgy csinálnak popzenét, hogy ez most jó vagy nem, én nem tudom megmondani, de azt igen, hogy erre is van kereslet. És ha erre van kereslet, akkor szerintem magára népzenére is lenne, vagy a népi motívumokra is, csak lehet, hogy nem ismerik. És maga szerintem a módszer, ami új, hiszen nagyon sok fajta tartalom van, és nagyon sok platformon elérhető, de maga a tartalom az nem változott. Az megvan, ezt kell jutatni a fiataloknak, és menővé, fogyaszthatóvá, jóvá kell tenni, hogy akarják ezt tudni. Én pár éve voltam Pécsváradon. Egy barátom ott lakik. És elmentem hozzá 20-án, és képzeld el, hogy ott van egy, ha jól emlékszem, horvát kisebbség. És nem is ismertem a zenéjüket, a táncokat, semmit, de azt képzeld el, hogy 20-a ünnepségen a közösség körtáncot járt. Farmerba, pólóba, lövinnadrágba, papucsba. És mindenki tudta, hogy kell csinálni. És a helyi szintetizátoros, meg énekes arra zenére hullattatta az embereket. Tehát, hogy ez nekem akkora élmény volt, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát, hogy nem lehetetlen, és szerintem az oktatásnak óriási szerepe van ebben. Azt, hogy ezt gyerekkortól, óvodáskortól megtanulják a fiatalok, hogy a mindennapok részévé váljon, hogy ezt ne csak a nemzetiségi iskolákba, hanem máshol is megtanulják, és nem csak a énekórán egy dalt mondjuk, hanem ha roma fiatal vagy ha éppen más nemzetiséghez tartozol, akkor ezt megtanulhasd. És akkor nekünk, és ezt büszkévé kell tenni a fiatalokat, hogy ezt tudják. Ez egy érték. és ott azt éreztem, hogy büszkék az ottani pécsváradiak a saját nemzetiségi hátterüknek, már ők régen, tehát hogy Pécsvárad egy magyar falu, vagy magyar kisváros, bocsánat, és ott a kisebbség is többségben van, és magyarnak vagy mindenki magát, de az plusz érték, büszkeség, hogy közben a saját nemzetiségüknek a táncát, énekeit tudják, és gyerekkortól megtanulják. Tehát ez a saját felelősségünk, így a szülőké, az oktatási rendszeré, hogy ezt megtanuljuk a fiatalokkal, akár jelenlétiben, fogalmazunk így jelenléti oktatásba, akár pedig az online tartalmakkal, vagy éppen az új módszerekkel.
1: Néhány személyesebb kérdést hagyd tegyek föl. Milyen emberi vagy szakmai példaképeid voltak, akik ösztönöztek téged az elmúlt években?
2: Köszönöm a kérdést, és lehetőségem van ilyenekről beszélni, mert nagyon sok jó emberrel találkoztam a karrierem során, egészen gyerekkoromtól kezdve, és akik nagyon nagy hatással voltak rám, azok sokszor megosztó személyiségek voltak. Furcsa, mert de mégis nagyon karcos véleménnyel. Én említettem már neked Károly Ernőt, aki kutató és ombudsman is volt, nemzetiségi ombudsman, nekem ő egy óriási példaképem, aki a tudományos munkája és a hozzáállása és a roma közösség felé elhivatottsága szerintem példaértékű, de a archetípusa szerintem a cigány férfinek az egy csóli. Tehát, hogy a Csóli Daróczi József az nekem kollégám volt, hál' Istennek, a Fújtalom a szakkollégiumba, felkértem, hogy tanítson nálunk, és dolgoztunk együtt 5 évet. És hogy nagyon szerették a fiatalok, nagyon szerettem én is, barátomként tekintettem rá, és ő is barátnak tekintett, habár volt köztünk 50 év. És nagyon fiatalosan, nagyon jól tudott benni a nálam is fiatalabbakkal, meg velem is nagyon jó dolgokat mondott. Teljesen máshogy láttuk a oktatási dolgokat, máshogy láttuk a szakpolitikai dolgokat. Volt köztünk 50 év, és ez szerintem elválasztott minket. De az, hogy a romaságért dolgozni akarunk, az mind a kettőnknek közös volt, és ez így összetartott minket. És van még egy ember, akit te is ismersz, a Hofer József atya, aki szintén egy olyan erős karakter, aki sokat segített nekem abba, hogy a hitemben is épüljek, másrészt meg szakmailag hogyan lehet minőséget elérni. És a jezsuita rendben szolgál, még most is, és hogy gyerekkorom volt, tehát a gyerek 18-9 éves koromban találkoztam vele először, és onnantól kezdve én nagyon sokat dolgoztam vele, és óriási példa, hogy ahogy nem romaként, papként, jezsuitaként a roma közösségért mindig dolgozott és küzdött nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon energiákkal. Most szerintem nem fog szerintem senki megharagudni, hogyha más nem említek, de nekem most ők jutnak eszembe.
1: Mit jelent a vallás az életedben? Hogyan nyilvánul ez meg a mindennapjaidban?
2: Ez tényleg nagyon személyes kérdés, de állok elébe. Nekem ez... Én nem vagyok az a vallásos ember, aki minden héten a templomban van. Volt időszak, amikor ilyen voltam. Volt egy időszak, amikor erre vágytam, és az Isten kapcsolatom lehet nem volt olyan erős, mint most. De nem tudom ezt így megmondani neked, hogy mi okozta, hogy miért nem, de most ritkában járok már a templomba. És ez néha, amikor hiányzik, amikor kell, akkor megyek, de az Isten kapcsolatomat úgy érzem, hogy erősödött sokat. De nem ezért nem járok templomba, ez ilyen tök fura ellenmondást is lehet, főleg ha valaki ilyen vallástudományi szempontból néz erre. De nekem nagyon fontos az, hogy az Isten hitemet így meg tudjam élni. És ez nem az is fura, nem egy közösségi, nekem az Isten hitem, magányos Isten hitem van.
1: valójában nem az mutatja meg a hitünket, hogy mennyit járunk a templomba, vagy éppen mennyit nem, hanem tényleg a hitünknek a belső erőssége az, ami meghatároz bennünket. Mi ad neked erőt a mindennapjaidban, a munkához, a küldetésedhez, inkább így kérdezem, hiszen amit te végzel, az már egyszer beszéltük, nem is munka. Nyilván munka, de ez, én úgy látom, hogy ez küldetés.
2: Hát, ha munkaként fognám fel, akkor nagyon nehezen tudnám ezt csinálni, mert pármat kell megkérdezni, hogy ez munkaként hát nem egy embert kíván.
1: Igen.
2: És nagyon sokan eget beleteszek, de én ezt élvezem. És erőt igazából nekem azok adnak, azok a pillanatok, amikor sikereket látok, meg látom a fejlődést. Magyarul a fiatalok adnak nekem nagyon sok erőt. Az, hogy egyről a kettőre lépünk, vagy valaki már 9-ről a 10-re lép, az is nagyon-nagyon jó, és büszkeséggel tölt el, de amikor valaki egyről a kettőre lép, az is. És hogy most már annyira vagyok idős, hogy már a volt hallgatóim is már anyukák meg apukák, és mikor velük beszélgetek, hogy mit kaptak meg, milyen jó volt együtt dolgozni, és a közösség milyen volt, az nekem mindig erőt ad, megéri csinálni. Tehát, és ezek ilyen kis naív dolgok, de szerintem nagyon fontosak. És itt mondhatnám azt, hogy akkor a szakmai sikerek, meg minden leszem, ez az a legjobb siker, amikor mondjuk összehozta egy közösséget, kiválasztottad az embereket, kereteket adtál neki, és ott találkozik egy fiú meg egy lány, ebből utána kapcsolat lesz, abból a család, és a gyerekek ott vannak, és elhívnak mondjuk keresztelőre. Tehát, hogy ez óriási élmény, és ezek nem tudnak erőt adni meg energiát.
1: Mit üzednél azoknak a fiataloknak, akik most küzdenek a továbbtanulással, vagy az önazonosság keresésével?
2: Jó úton járnak. Tehát, hogy ez nem fog egyszer véget érni. Tehát az a helyzet, hogy ami jó, ez hogy jó hírnek, illetve rossz, de hogy egyik se fog véget érni. Tehát a tanulás az, hát jó pap holtig tanul, meg mi is. Tehát, hogy tudom, hogy te is még mindig tanulsz egyfajtában valamit, én is mindig benne vagyok valamiben, és karrierünkbe fejlődni szeretnénk. A fiataloknak üzenem, hogy ennek nem lesz vége, a legfontosabb, hogy köteleződjenek el. Valami mellett köteleződjenek el. És ha elköteleződtek, minél hamarabb, annál több energiát tudnak abba beletenni, és abból lesznek nagyon jók. Tehát ha nem tudom, nem zongorista lettél volna, hanem dilemmáztál volna 20 éves korodig, hogy melyiket választ, a zongorát, a hegedűt, vagy éppen nem tudom, a klarinétot, akkor mind a hárommal így tudnál játszani, de egyikkel sem nagyon-nagyon jól.
1: Így van.
2: Ugyanez a helyzet a tudománnyal is, meg a szakmákkal is. Hogyha az ember el tud köteleződni egy hangszere mellett a tudományba, akkor azzal jól tud majd játszani. Ha nem, akkor 20-25 éves korára is még ott jár, hogy fú, tudok mindennel is játszani picit, de úgy igazából semmivel jól. Attól még fog játszani majd így hobbi szinten egy-egy zenekarba, de nem lesz mondjuk így, hogy prímás, vagy éppen vezető zongorista. Tehát, hogy ez igazából az üzenetem, hogy próbáljanak megtalálni olyan dolgot, amit lehet váltani. Én is mezerszer váltottam témát is, meg így hangsúlyt is, de azért valamiben így próbáljanak, mondjuk a romaság melletti elkötelezettségemet nem tudom abba hagyni akkor se, hogyha akarnák, hogy ezt abba hagyjam, de valahova tegyék le a garast, és csinálják. És az a helyzet az önazonossággal is, és meg az önbecsüléssel is, hogy eredményeket kell érni, teljesítményen apuló eredményeket kell érni, szerintem ez nagyon-nagyon erősen tudja a saját önbecsülést emelni. Ráadásul amikor az ember különböző korszakokba lép az életébe, mindig más kihívást talál ebbe. És ezeket a kihívásokat vállalják be. Merészen, bátran, és éljék meg. Miről beszélek itt, amikor valaki tinédzser, akkor a párkapcsolatokkal, a továbbtanulással, az egzisztenciális kérdések elejével, hogy miért, hova menjek most akkor bulizni, van erre pénzem, egyetem után pedig, hogy hogyan tudjak akár albéletet kivenni, vagy éppen együtt léhet még valakivel, vagy külön költözzek. Tehát ezek is olyan önazonosság témák, ami nem csak a identitásodról, a nemzetiségéről, hanem arról, hogy képes vagy-e valamit elérni. És hogy ezek mellett elindul a nemzetiségi identitásodnak is hogy az építése, a identitásod építése, akkor lesz így egy egész egy ember. És az nem lehet csak azt csinálni, hogy akkor én csak a romaságommal fogok foglalkozni, mert az ilyen cigánykodás lesz. Hanem így teljes egészében a karrieremmel, a családi állapotommal, tehát így mindennel, és nem egyszerű. Tehát minden jó legyen mindig, hát olyan nem tudom, mikor van. Nem igazán találkoztam még olyan emberrel, aki beszámolt ilyenről. De hát sok sikert a fiataloknak.
1: Ha elvinnének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Zenészek is nagyon nehezen válaszolnak erre a kérdésre, de esetekben is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik voltak azok a zeneművek vagy zenei stílus, ami úgy befolyásolta az elmúlt életedet.
2: Hát alapvetően kettő autentikus cigánygyűjtes mondanék, ami biztos. Az egyik az a Kályag, azon nőttem fel. A mostani kedvencem az a Camoro Budapest Band Farkas Zsolti vezetésével, és most olyan neheze, mert a cigányokat azért hallgatom, azokkal így jó vagyok. Ilyen popzenét is hallgatok sokat. Én nagyon szeretem Justin Timberlake-et. Nagyon jó zenét csinál. Én nőt nagyon szeretem. Ő sokat segített nekem egyes nehézségeimbe is. Tehát, hogy vannak ilyen dalok, amit így, hogy hívják ezt loop, amikor így egymás után megy, beteszek, és az így megy. És mondok egy furát, szerintem kevesen ismerik, de Paco de Lucia gitárdalvait nagyon szeretem. Ez már 4. Tehát, hogy őt mindenképpen. Tehát látszik, hogy ez a cigány, pop, meg a klasszikus, vagy a platin klasszikus talán. És a 5. Gondolkodom, talán egy Republic CD. Gyerekkoromnak, tínédzserkoromnak nagy darabjai voltak, meg emlékei kötődnek hozzá.
1: Tehát inkább előadókhoz kötődsz akkor jobban, mint magukhoz, az albumokhoz. Tehát az a fontos, hogy ki adja elő.
2: Igen,
1: illetve a stílus, maga a stílus.
2: Igen, maga a stílus, meg maga a előadó. Most nem tudnak azt mondani, hogy a Kályáktól is az egyes, második, harmadik CD.
1: Persze.
2: Hanem ugye így a Farkas Zsoltéknál se, Paco de Lucianál is nem tudnám. Republiknak meg fogalmam sincs igazából. Most megmondom, hogy szintén milyen különböző CD-i voltak, és melyik CD-n melyik dal van.
1: Tehát mondjuk a Szájjel kis madár és társai, azok rajta kell, hogy legyenek ezek a válogatásokon, hiszen ez gyerekkorunknak a meghatározó élményei. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és beszélgettél velem. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, hiszen nagyon sok újdonságot tudtunk meg, nagyon izgalmas kutatásaid vannak, úgyhogy én további erőt és kitartást kívánok a munkádhoz, a küldetésedhez.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom abban, hogy a hallgatók közül vannak olyanok, akik olyan fiatalokkal állnak kapcsolatba, akik éppen középiskolába járnak, érettségit szeretnének szerezni, vagy egyetemen tanulnak, és segítségre van szükségük. Fogalmazunk úgy, hogy még többet akarnak kihozni magukból, mi abban segítünk, és ha megengeded, akkor mondok honlapcímet is. Roma tehetségprogramnak a honlapcíme rtp.mcc.hu. Itt megtalálják, tehát ha beírják a Google-be a Roma tehetségprogramot, akkor is megtalálják, de ha rtp.mcc.hu-t, akkor is megtalálják az elérhetőségen a lehetőséget, és jelentkezzenek hozzánk.
1: Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a lehetőséget!
1: Antal István, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetség programjának vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a személyes szakmai útjáról, tapasztalatairól és a küldetéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz, de a világ cigánysága csak a 70-es években választott magának hivatalos himnuszt, és ennek is jó időbe telt, mire elfogadtatta magát. Ezzel párhuzamosan a magyarországi cigányságnak is lett egy nem hivatalos, nem teljesen vitathatatlan, mégis általánosan elfogadott himnusza. Bepillantás és kitekintés, háttér és kontextus, keletkezés és hatástörténet, Weyer Balázs cikk sorozata, a legismertebb magyar népdalokról is tud újat mondani. Meglepő, hogy milyen kevés ország himnusza alapul népdalra, pedig az ember azt gondolná, hogy mi sem természetesebb valami, ami archaikus, sajátos, összeköt múltat a jövendővel. Ehelyett a legtöbb ország himnusza ugyanazokra a romantikus vagy katonainduló sablonokra épül, és még a folklorizálódás sem nagyon indult be az esetükben. Ennek persze biztos van logikus oka, a himnuszok nagy része a klasszikus zene nagy romantikus korszakában készült, és ez passzolt is a friss nemzetállami pátoszhoz. A későbbi folklorizálódást, azt a folyamatot hívjuk így, amikor egy műzenei szerzeményt a nép annyira magáénak érez, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben és eszközökkel való előadástól az végül el- vagy visszanépiesedik, népszerű lesz, meghatározza vagy megakadályozza himnuszokat körülvevő görcsös szimbólum politizálás. Láttak már brazilokat a brazil himnusz forró feldolgozására táncolni, de ez azért ritka. A világ 200 valahány országa közül talán egy maroknyinak a himnusza alapul népdalra, és nem sokkal többé a népdal jellegű sem. Hogy néhány példát is mondjanak, a montenegrói, a svéd, a szlovák és a legegzotikusabb példaként a mikronéziai. Utóbbinak viszont az alapja egy német népdal, amely érdekes kvízkérdésként az egyetlen dal a világon, amely három ország himnusza is volt különböző időszakokban. Néhány évig a II. Világháború után nyugat-németországi, egy időben más szöveggel is nem hivatalosan ugyan, de észtországi és jelenleg is mikronéziái, amely egy időben német gyarmat volt, most pedig tovább ne ragozzuk ezt. Van ország, amelyiknek nincs himnusza, az említett svéd például nem hivatalos himnusz, van ország, amelynek több is volt a történelem során, és vannak népek, amelyeknek nincs országa. De van himnusza, akár több is. Ilyenek például a baszkok, ahol a hivatalos himnusz, egy dal, amely a 30-as években egy népdalra írt új szövegből lett, de ott van nekik egyébként még a mitikus tölgyfáról szóló népdal, amely még talán népszerűbb is, de ma már nem himnusz, csak egy hazafias dal. A magyar népzenéről szólva a cigány himnuszokról beszélhetünk. Sokféle dalra mondták az elmúlt 100 évben, hogy cigány himnusz. Igazából elsősorban Nyugat-Európában ilyen volt például az ukrán-orosz dal, amelyet Florian Herman írt. Ez a Django Reinhardt által sokat játszott dal, amely jazz-standardként is, bárslágerként ért tovább. Rögtön ismerős lesz, ha meghalljuk. De a világ cigányságának először 1971-ben lett hivatalos himnusza, melynek kellett nagyjából 20 év, hogy elfogadtassa magát, a magyarországi cigányságnak viszont lett közben egy nem hivatalos, de általánosan elfogadott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió.

0: rendvója száz.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Akkor menjen ez a bizonyos nézése meg a járása. Már ha itt vagyunk!

0: Veletek szerencsések, százaik se vele!
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Setét Jenőt szeretném, hogyha színpadra jönnék.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben

0: Használ tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Reklámot hallottatok.
3: Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 6-a szerda, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió DIK Roma híradója, Patai Anna vagyok. Anyák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, ahol magyar nóták szólaltak meg. Női szerepek és a roma identitás. Roma diákok jelentkezését várják a borsodi rendőrséghez.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Napja alkalmából került megrendezésre zenés program, a magyar nóták és operett részletek zenés délutánja. Közönséget ez alkalommal többnyire hölgyek alkották, akik végig énekelték és táncolták a műsort. Az utóbbi évtizedben méltatlanul háttérbe szorult a kávéházi cigányzene. A szórakoztató elsősorban az érzelmekre ható művészi szintű magyar nóta és operett részletek zenés előadásai. A kávéházi cigányzene egy igazi zenei unikum, közösségteremtő ereje, hangulata teljesen egyedi. A magyar cigánynóta a magyar zenei kultúra egyik legkülönlegesebb és legérzelmesebb kifejezési formája, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a társadalmi és kulturális életben. Bár a köznyelv gyakran egységes fogalomként használja a cigányzene kifejezést, valójában több különböző zenei hagyomány találkozik benne. A magyar nóta például nem népdal, hanem szerzők által komponált műdal, amelyet azonban leginkább a cigány származású zenészek tettek ismerté és népszerűvé virtuóz előadásmódjukkal. A műfaj kialakulása a 18.-19. századra tehető, amikor a magyar nemesség és a polgárság körében egyre nagyobb igény mutatkozott a szórakoztató, de mégis érzelmekben gazdag zenei műfajok iránt. Ebben az időszakban a cigányzenészek nagyon fontos szerepet játszottak. Nem csak előadói voltak a daloknak, hanem sokszor formálták is azok stílusát. A primás vezette zenekarok hegedűvel, cimbalommal, brácsával, nagybőgővel egyedi hangzásvilágot teremtettek, amely egyszerre volt szenvedélyes, díszített és improvizatív is. A magyar cigánynóták egyik legfőbb jellemzője az erőteljes érzelmi kifejezés. A dalok gyakran szólnak szerelemről, bánatról, honvágyról, vagy az elmúlásról, és ezek az érzelmek a zenei előadásban is hangsúlyosan jelennek meg. A lassú, melankolikus részeket gyakran váltják gyorsabb, lendületesebb szakaszok, ami dinamikus feszültséget teremt. A zenészek előadás módja különösen fontos. A díszítések, a tempó rugalmas kezelése és az egyéni interpretáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mind ugyanaz a dal egyforma alkalommal kissé másként szólaljon meg. A műfajhoz számos jelentős alkotó és előadó kötődik. Dankó Pista neve szinte összeforrt a magyar nótával, hiszen dalai máig a repertoár alapját képezik. A kiváló prímások, mint például Lakatos Sándor nem csak technikai tudásukkal, hanem karizmatikus előadásmódjukkal is hozzájárultak a műfaj fenntartásához. Korábban Bihari János jelentős hatást gyakorolt a verbunkos és a cigányzenei hagyomány alakulására. Fontos azonban különbséget tenni a magyar nóta, a magyar népdal és a roma népzene között. Míg a népdalok közösségi eredetűek és szájhagyomány útján terjedtek, addig a magyar nóták konkrét szerzőkhöz köthetők. A roma népzene pedig saját, különálló hagyomány képvisel, amely nem azonos a magyar nótával, még ha előadásukban gyakran ugyanazok a zenészek is vesznek részt. Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről, így ír a kiadó. A globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja a szocializáció módját, valamint a társadalmi integráció kereteit is, miközben új tartalmakkal tölti fel a cigány kultúrát és a közösség értékkészletét. A változó környezetben új jelentést kapnak a hagyományok, módosul a kultúra átadás formája, s mindezzel együtt formálódnak a mindennapokat meghatározó értékek. Az átalakulás azonban nem jelenti a cigány tradíciót.

0: tradíciók végleges eltűnését, hanem párhuzamosan új értékek, meg magatartás minták és identitás változatok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút nem találtak a tavalyi kiadással kapcsolatban, ugyanakkor a cigányság helyzetével összefüggésben több közösségi oldalon is található vele készült videó. Ezek közül egyik a YouTube-on van fent, ahol az újragondolt örökség egyik másik témáját is érintő dolgokról beszél többiekkel együtt. A 2023-ban rögzített videó részben a most ajánlott kötetben is szereplő kutatási anyagokat mutatja be, amelyek elsősorban a társadalmi bizalom legbelsőbb köreinek. Mikroszintű, családi és közösségi szintű bizalom működését vizsgálják hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez. Roma diákok jelentkezését várják a borsodi rendőrséghez. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság 2026-ban is meghirdette a roma származású, középiskolákban, szakképzésben, felsőoktatásban tanuló fiatalok rendőré válásának elősegítését célzó, az elmúlt évekhez képest emelt összegű ösztöndíj pályázatát. A 2026-27-es tanévre kiírt pályázatra a középiskolában és a szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, valamint a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzésekben tanuló roma származású fiatalok jelentkezését várják. A nyertes tanulókat az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat követően választják ki, s velük a főkapitányság támogatási szerződést köt, közölte a rendőrség. Valamennyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamos tanulói jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért. A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is. A pályázatot nyert tanulóknak a támogatásért vállalniuk kell, hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően rendőri szolgálat vállalása céljából jelentkeznek valamelyik rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok beküldési határideje június 30-a. A pályázatot a humánigazgatási szolgálathoz vagy bármelyik lakóhely szerinti rendőrkapitányságon lehet benyújtani. Európában, így Magyarországon is a roma közösségek hosszú ideje szembesülnek társadalmi kirekesztéssel. Ez a helyzet hatással van arra is, hogyan alakul a romák viszonya a rendőrséggel. Fontos kihangsúlyozni, ezek nem minden esetre igazak, és nem minden rendőr vagy roma ember viselkedik ugyanúgy. Pozitív példák és együttműködés is van. Az utóbbi években több országban, köztük itthon is, indultak kezdeményezések a kapcsolat javítására. Közösségi rendészet, roma származású rendőrök képzése bevonása, vagy pedig párbeszédprogramok és mediáció. Ezek célja a kölcsönös bizalom erősítése és a konfliktusok csökkentése. A romák és a rendőrség kapcsolata összetett, egyszerre jelen lehet benne a bizalmatlanság, de az együttműködés. Azonban egyre több a pozitív együttműködés.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hajnalban 8-15, délután 23-27 fok valószínű.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép hét közepét kívánok mindenkinek, ugyanis szerda van, és május 6-a. A mai napon az Ivettek ünneplik neve napjukat, úgyhogy drága Ivettek, nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. A név jelentése, hát így szótagonként lebontva, az ivó szóból ered, ez egy francia kicsinyítő képzős férfi névből alakult így, és tiszafa ez a jelentése. A mai napon 170 éve született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Ó, hölgyeim, ma lett 65 éves a sármőr George Clooney, amerikai színész. Hát igen, ő felette is jár az idő, de hát még mindig én férfiként is azt mondom, hogy tényleg egy iszonyat szexi, jóképű csávó. Úgyhogy szeretnék én nem 65 évesen, én most is szeretnék úgy kinézni, mint a George Clooney 65 évesen, meg aztán tényleg nem is tudom, két kezemet, mindenemet összetenném, ha így néznék ki, mint ő. Ehhez azért nyilván kell az a tömérdek mennyiségű pénz, amit ő fölhalmozott a filmjeivel, mert bárki bármit mond azért a fiatalság megőrzéséhez, a szépséghez, a jóléthez azért elengedhetetlen az a fránya pénz. Ma 268 éve született Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. 186 éve ezen a napon Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Viktória királynő portréját ábrázolta amúgy. 116 éve született Tatai Sándor író. 113 éve született Dávid Gyula, Kossuth Díjas zeneszerző, népdal gyűjtő. 111 éve született Orson Welles, amerikai filmrendező és színész. És végül, de nem utolsó sorban, 102 éve született Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész, aki elsősorban portréfotóiról volt híres. Martin Szipál, Martin S. Martin volt a művész neve, ezen a néven futott Amerikában. Na, hát ennyit a beköszönésről, szerintem menjünk zenélni, aztán jövök vissza friss közlekedéssel.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 7:30, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Lezárták a második kerület Napvirág utcát egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a második kerület Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. Lezárták a fél útpályát a második kerület Törökvész úton a Majális utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Forgalomkorlátozásra kell számítani a második kerület Községház utcában a Hidegkúti útnál építkezés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a harmadik kerület Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. Tart a felújítás a negyedik kerület Pozsonyi utcában, a Tél utca és a Madridi utca között már korábban lezárták mindkét irányban a külső sávot. A Káposztás-Megyer, illetve Újpest központ felé közlekedő 20E, 30-as, 30A és 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914A éjszakai járat Angyalföld kocsiszín megállóját előrébb a Lepstük Mária utca elé helyezték. Ezekkel tudtam most szolgálni. Jönnek a roma hírek nem sokára. Köszönöm.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Schunen Romale.
2: Csodaszép reggelt kívánok minden kedves Dik Rádió hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent más, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 15 éves a Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a Nemzetközi Roma Nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttér ajánljanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Rádió Dik.
1: Penas tumenge.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöjjön egy kis bulvár. Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata annyira megromlott, hogy jelenleg nem is beszélnek egymással. Az édesanyjuk próbál közvetíteni közöttük, és a hírek szerint már ki is talált egy megoldást a lányok kibékítésére, bízva abban, hogy a családi béke helyreállhat. Ám a nővérek már a közösségi oldalukon sem követik egymást. Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata az elmúlt időszakban többször került a figyelem középpontjába, mivel a viszonyuk hullámzó, esetenként pedig kifejezetten feszült volt. Úgy tudni, a két énekesnő kapcsolata most ismét mélypontra jutott. A politikai ellentétek miatt jelenleg nem is beszélnek egymással. Vera egy korábbi interjúban kifejtette, nem érzi feladatának, hogy rendet tegyen a húga életében és beleszóljon abban, hogy az mit és hogyan tegyem. Gabi a napokban egy olyan posztot tett közzé, ahol arról számolt be, hogy egy időre ez az utolsó videója, mert szeretne háttérbe vonulni és nem annyira jelen lenni a közösségi oldalain. A felvételen megjegyezte, rosszul esik neki, hogy a nővére ellene fordult. A nővérek ráadásul már ki is követték egymást az Instagramon, hogy még véletlenül se fussanak bele egymás posztjaiba. Vera ugyan a testvérét nem, de a húga ex-férjét, Krausz Gábor például még mindig követi a platformon, hiszen jó kapcsolatban maradtak Gabiék válása után is. Gabi az utolsó videója után most egy újabban jelentkezett, ahol a legnagyobb Showman című filmből ismert Never Enough dalt énekelte, amihez azt fűzte, a zene gyógyít. Na, most pedig zene következik, ugye egy picit hosszabb, mert ugye lesz majd közlekedés, időjárás, és 8 után jövök hozzátok vissza, méghozzá ugye egy program ajánlóval, ami ezt megszokhattál.

0: 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Diák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, a Magyar Nóták és Operett részletek zenés délutánja. Közönséget ez alkalommal többnyire hölgyek alkották, akik végig énekelték és táncolták a műsort. Az utóbbi évtizedben méltatlanul háttérbe szorult a kávéházi cigányzene. A szórakoztató elsősorban az érzelmekre ható művészi szintű magyar nóta és operett részletek zenés előadásai. A kávéházi cigányzene egy igazi zenei unikum, közösségteremtő ereje, hangulata teljesen egyedi. A magyar cigánynóta a magyar zenei kultúra egyik legkülönlegesebb és legérzelmesebb kifejezési formája, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a társadalmi és kulturális életben. Bár a köznyelv gyakran egységes fogalomként használja a cigányzene kifejezést, valójában több különböző zenei hagyomány találkozik benne. A magyar nóta például nem népdal, hanem szerzők által komponált műdal, amelyet azonban leginkább a cigány származású zenészek tettek ismerté és népszerűvé virtuóz előadásmódjukkal. A műfaj kialakulása a 18.-19. századra tehető, amikor a magyar nemesség és a polgárság körében egyre nagyobb igény mutatkozott a szórakoztató, de mégis érzelmekben gazdag zenei műfajok iránt. Ebben az időszakban a cigányzenészek nagyon fontos szerepet játszottak. Nem csak előadói voltak a daloknak, hanem sokszor formálták is azok stílusát. A primás vezette zenekarok hegedűvel, cimbalommal, brácsával, nagybőgővel egyedi hangzásvilágot teremtettek, amely egyszerre volt szenvedélyes, díszített és improvizatív is. A magyar cigánynóták egyik legfőbb jellemzője az erőteljes érzelmi kifejezés. A dalok gyakran szólnak szerelemről, bánatról, honvágyról, vagy az elmúlásról, és ezek az érzelmek a zenei előadásban is hangsúlyosan jelennek meg. A lassú, melankolikus részeket gyakran váltják gyorsabb, lendületesebb szakaszok, ami dinamikus feszültséget teremt. A zenészek előadás módja különösen fontos. A díszítések, a tempó rugalmas kezelése és az egyéni interpretáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mind ugyanaz a dal egyforma alkalommal kissé másként szólaljon meg. A műfajhoz számos jelentős alkotó és előadó kötődik. Dankó Pista neve szinte összeforrt a magyar nótával, hiszen dalai máig a repertoár alapját képezik. A kiváló primások, mint például Lakatos Sándor nem csak technikai tudásukkal, hanem karizmatikus előadásmódjukkal is hozzájárultak a műfaj fenntartásához. Korábban Bihari János jelentős hatást gyakorolt a verbunkos és a cigányzenei hagyomány alakulására. Fontos azonban különbséget tenni a magyar nóta, a magyar népdal és a roma népzene között. Míg a népdalok közösségi eredetűek és szájhagyomány útján terjedtek, addig a magyar nóták konkrét szerzőkhöz köthetők. A roma népzene pedig saját, különálló hagyományt képvisel, amely nem azonos a magyar nótával, még ha előadásukban gyakran ugyanazok a zenészek is vesznek részt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
3: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hajnalban 8-15, délután 23-27 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek.
3: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárt

0: külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, 8 óra múlt, ez itt a Vekker, az FM 100.3-on jön a programajánló szegmens, amiben a Víg Színház repertoárjáról hoztam nektek egy előadást, melynek címe Egy nő anatómiája. Az előadás rendezője Alföldi Róbert. Az előadás időtartama pedig 1 óra 40 perc, réghozzá szünet nélkül, úgyhogy arra készüljön, aki elmegy, hogy ott nem lesz szünet benne. A Pieces of Woman Mundruczó Kornél nagy sikerű filmje Weber Kata drámája alapján készült, melyet most először mutat be a Magyar Színház. A felkavaró történet főszereplőjének, Majának egy fájdalmas veszteséggel kell szembenéznie. A feldolgozás és az elfogadás során azonban sok minden megkérdőjeleződik az életében. Meg kell küzdenie a családja elvárásaival, a társadalmi konvenciókkal és a legfontosabb emberi kapcsolatait is újra kell építenie, hogy tovább tudjon lépni. Fájdalom, dű, szerelem és csalódások mentén vezet az út az újrakezdéshez. Maja szerepében Patrick Andrea, Lars Isaksen szerepében Telekes Péter, Magdalena Zlacki, Nagy Kálóci Eszter, Monika Nitovski, Márkus Luca, Wojtek Bircsani, Kövesi Zsombor, Szuzanna Zlacki, Radnai Csilla és Eva Janina, Vaskovics Andrea. És ahogy már mondtam, az előadás rendezője Alföldi Róbert. Maga az előadás bemutatója az 2024. október 5-én volt a Pesti Színházban, ugye ami a Víg Színház úgynevezett kis színháza, ugye ami a Váci utcában található. Na, hát ezt tudtam most nektek ajánlani, most pedig zenéket ajánlok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. Romákról nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8:30, ez nem jelent más, mint hogy jönnek a közlekedési hírek. Felújítás miatt a 4. kerület Munkásotthon utcát lezárták a Lepstük-Mária utca és az István út között. Lezárták az 5. kerület Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Az 5. kerület Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve a Nádor utcában az Arany János utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani gázvezeték építése miatt. Lezárják a 6. kerület Paula Jede utcát építkezés miatt napközben. Lezárták a 6. kerület Szondi utcát az Ötvös utca és a Terész körút között felújítás miatt. A 7. kerület Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni építkezés miatt. És végül, de nem utolsó sorban lezárták a 7. kerület Kazinci utcát a Király utca és a Dob utca között méghozzá felújítás miatt. Na most pedig jönnek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnival itt az FM 100.3.

0: neked. Rádiódi.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Remélem, hogy búho a pénztárcája minden hallgatónknak, mert hogy az azt jelenti, hogy vastag, de ma nem ezt fogjuk megtanulni, mert ezt az elmúlt napokban tanultuk, hanem valami mást.
2: Így van, azt tanuljuk meg, hogy vékony, keskeny, azt pedig úgy mondjuk, hogy szánó.
3: Szánó.
2: Igen, például én szánó vagyok, mert sovány vagyok.
3: Akkor te egy szánó ternó vagy.
2: Igen, igen, de emberre nem szoktuk azt mondani, hogy szána. Aha. Ezek a tárgy esetben vannak, hogyha valaki vékony, sovány, arra azt mondjuk, hogy súko.
3: Súko, uh-huh. Ez kicsit hasonlít a sukkárhoz, ugye, ami meg
2: az igen, szép. Igen. Szítjú vászlasasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, jön még egy utcsó hírmorzsa, aztán jön a süsfel nap itt az FM 100.3-on. Peller Marian és Peller Anna közösen hozták meg életük egyik legnagyobb döntését. Míg előbbi majdnem 9, utóbbi kereken 10 évig vezette az RTL reggelit, most viszont bejelentették, hogy távoznak a műsorvezetők közül. Peller Marian és nővére Peller Anna váratlan bejelentéssel álltak elő múlt héten, szerda reggel. Kiderült, hogy egy évtized után búcsút intenek az RTL reggeli vezetésének. A nővérek közös posztban árulták el, mi az oka, hogy ezentúl ők nem ébresztik korán reggel a nézőket a csatornán. 2020 óta végképp tudatosíthattuk magunkban, hogy a változás állandó része az életünknek. Mi pedig pontosan tudtuk, hogy a 2026-os év talán még az eddigieknél is turbulensebb, izgalmasabb lesz számunkra. Hiszen mindkettőnk szívében megszületett a döntés, hogy vágyódunk a munka területén is némi változásra. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy egy édes teherrel kevesebbet vállalunk mostantól, mert mindkettőnknek annyi feladat és lehetőség jött be az életébe, Annának a sorozatforgatással, az újabb és újabb színházi főszerepekkel, nekem a saját lélekközösségem tartalmainak és felületeinek építésével, amire nagyon vágytunk, de pontosan éreztük már egy ideje, hogy valamit le kell tennünk. Nehéz volt meghozni ezt a döntést, de a hajnali kelések és az RTL reggeli nézőinek ébresztése mostantól nem lesz az életünk része. Osztották meg a mi értekkel kapcsolatban. Mindkettők szíve tele van hálával és szeretettel. Anna kereken 10 évet, én pedig majdnem 9 évet töltöttem ezzel a csodálatos csapattal. És bár előfordult, hogy a koránkelés és a kevés alvás néha kissé megnehezítette a reggeleket, mégis szívünket, lelkünket beletéve együtt a készítő csapattal, mint egy nagy család játszottuk végig ezt az időszakot az RTL képernyőjén. A közös televíziós műsorvezetéssel testvérként gyerekkori játékos álmunk vált valóra. Végtelen szeretettel ölelünk minden RTL reggelis családtagot, találkozunk még, ezt ti is tudjátok. És ugyanúgy határtalan szeretettel ölelünk mindenkit, aki szeretett velünk ébredni. De azokat is, akik nem szerettek annyira. Ha azonban úgy éreznétek, hogy szeretnétek látni vagy hallani bennünket, továbbra is láthatjátok Annát a mi kis falunkban, vagy számos színház zseniális darabjának szerepeiben, a szinkron szerepeiről nem is beszélve. Engem pedig, Marian vagyok, és igen, ketten vagyunk, megtaláltok a Lélekközösség YouTube csatornáján, a Lélekközösség klubban, amelynek végre teljes energiámat szentelhetem, a Sláger FM-en, a rendezvényeinken és a regényeimben is. Meg persze ott van az Így jártam a nővéremmel podcastünk is. Köszönünk mindent, szeretünk titeket. Zárták posztjukat a reggeliből távozó Peller testvérek. Na, most viszont én is búcsúzom tőletek, igaz, én nem sok időre, ugyanis 9 után jövök vissza Zsuzsival karöltve, és jön a süsfelnap.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu.

0: talapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer is mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hajnalban 8-15, délután 23-27 fok valószínű.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indul.

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, gyönyörű napsütéses szerda reggelt mindenkinek így május 6-án. Na, hát itt van velem ismét Baranyi Tamás. Szia, Tomi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Itt van a Völgyi, itt van, gyerekek, ne féljetek! Jó reggelt kívánunk! Na, meggyógyultál, Zsuzsám?
2: Szerintem igen.
1: Na.
2: Igen.
1: Meglátjuk, a jövő héten én nem jövök, igen. Akkor nem gyógyult meg. Akkor nem gyógyult meg, akkor én vagyok otthon.
2: Nekem van egy bevált módszerem, az meg a neocitrán. Én olyan vagyok, mint a Bazinagy Görög Lagziba az apuka, aki mindenre ilyen Vinixet, az volt a neve, hogy Vinix, ilyen ablaktisztítót fújt. Emlékeztek erre? Mindenre ablaktisztítót. Na, nekem mindenre a neocitrán. Elvágom a ujjamat, neocitrán. Dehogy is. Viccelek. Tehát, hogy ilyen felső légúti megfázásos ilyen tüneteim vannak, akkor 2-3 neocitránt bedobok, és aztán utána jobban leszek. De tényleg, szóval nekem elmúlik a torok. Nem mindenkire hat ilyen jól, de valami.
1: Gyorsan, igen.
2: Valamiért én nagyon jól reagálok a gyógyszerekre. Bizonyára azért van ez, mert nem szoktam gyógyszert szedni, tehát nagyon kevés a gyógyszerfogyasztásom, így hát, ha gyógyszert kell bevennem, akkor jól reagálok rá.
1: Én Codrexfilm tablettára szoktam esküdni, nem nagyon szeretem ezt a port dolgot, én inkább, hogyha érzem, mondjuk, mit tudom én, egyik este már, hogy picit fáj a torkom, már beveszek egyet, hogy úgy aludjak el, hogy már elkezd hatni, hogy ne reggel csúcsosodjon. Ezt szoktam feleségemnek is mondani, mert ő meg pont olyan, hogy fáj neki egy picit, jó, ez még semmi, elalszik, és másnap reggelre lesz már addigra kiüti őt. És igen. Ő sajnos őnek
2: jobb
1: így,
2: ezt megelőzni.
1: Hát jobb,
2: viszont
1: jobb,
2: viszont nekem
1: jobb.
2: Ez teljesen úgy jött, hogy ilyen váratlanul, tehát ilyen derültékből. Te, még este semmi bajom ez nem volt, ilyen. És reggelre meg már éreztem, hogy fúha, mondom, hogyha én most ezzel bemegyek, de ez a torokfájás, ez olyan érdekes nálam, mert én ilyenkor nem tudok beszélni, hanem ilyen öklendezésbe megy át a fájdalom miatt, nem tudok megszólalni. Na mondom, szólok inkább a Gyuszinak, hogy
1: hát jobb is, mert ott készítem a szentelt vizet.
2: Megkövez, nem, kiköves a stúdióból.
1: Hát az a helyzet, hogy most már úgy, hogy ilyen szép idők vannak, bár holnap pont jön egy pici hidegfront, jön eső ma estétől, stb., de azért alapvetően most már azt nézem, hogy hetek óta, vagy hát nem hetek, de mondjuk egy-másfél hete, és ez a hét is végig 20 fok fölött vagyunk. Tehát,
2: na,
1: hogy azért
2: jó.
1: Hogy nincs az már, hogy most így lemegyünk 12-13 fokra, holnap például lehűlünk 20-22 fokra, és esni fog az eső, illetve ma estétől is már jönnek a záporok, zivatarok különböző területeken. És hát most azt írja az időkép, hogy sűrűn fog majd esni, főleg a jövő héten. Azt írja, hogy hétfőtől péntekig minden nap esőt mondta, 11-től 15-ig.
2: Egyébként igen, a megfázásomra egy picit visszatérve, szerintem ez nem megfázás volt, hanem ez valami vírus, mert a gyermekem az még mindig botladozik benne, hogy őt ma viszem orvoshoz, mert nála meg már köhögésbe csúcsosodott ki ez az egész, úgyhogy ma mindenképpen elviszem a doktornénihez, hogy meghallgassa a tüdejét, az a biztos.
1: Persze.
2: Visszatérve az esőre, nem is baj, hogy jön az eső. Hát gyerekek, hogyha ez így folytatódik tovább, kiapad a Duna. Ma jöttem végig a rakparton, és azt néztem, hogy én még hidaknál ilyen szintű pillér kiemelkedést, úgy mondják, nem az a tartó pillér.
1: Meg nem mondom.
2: Tehát
1: nekem
2: a lábai kim volt, teljesen mesztelenek a hidak. Igen, ennyire lent még a Dunát, én még életemben nem láttam.
1: Hát ha emlékszel, pont múlt héten én is mondtam ezt, mert hogy én is láttam a híradóba, hogy erről beszéltek szakemberek, hogy mind a terméseknek, mind a Balatonnak, mind a Dunának, a Tiszának, Szegeden, ott is mutatták a Tiszát, hogy az is milyen alacsonyan van, meg minden. Hát igen, már nem esett az eső hetek óta. Most így el kell gondolkoztam, igen. Azért volt a hatásszünet. Hosszú hetek óta nem esett, és most már úgy hetek óta, vagy mondom, egy másfél-két hete már legalább azért így ilyen 20 fok fölött vagyunk, hála jó Istennek. Hát elvileg ma ez megszűnik, és vagy ha 20 fok az nem szűnik meg, de az esőtelenség, az jól mondtam? Mondjuk így. Az esőtelenség az megszűnik, és jön egy kis zápor, zivatar.
2: De reméljük, hogy május 16-ára nem jön semmilyen zápor, zivatar.
1: Május 16 szombat, igen.
2: Mert hogy sportolni hívunk benneteket, illetve nem is csak mi, hanem a főszervezőt nem sokára fölhívjuk. és ő fogja elmondani pontosan, hogy mire készüljetek május 16-án. Tárcsázz, kérlek, ifjabb Nyári Kálmánt, aki ennek a programnak és ennek az egész rendezvény sorozatnak, vagy hát nem tudom, egy napos azt hiszem, úgyhogy nem sorozat, ennek a rendezvénynek a fő szervezője, és akkor ő elmondja kicsit bővebben, hogy mire lehet majd május 16-án számítani. Akkor esőre valószínűleg nem, de sportra biztosan.
1: Reméljük a legjobbakat. Halló, halló!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Szia, jó reggelt, kívánok! Üdvözlünk mi is téged nagy-nagy szeretettel. Na, hát itt elkezdtünk már így a sportról beszélni, meg nem tudom, tegnap nézted, de ugye tegnap volt a Bajnokok Ligája elődöntője. Láttad a meccset?
3: Persze, hogy néztem.
1: Mekkora mérkő? Óriási meccs volt szerintem. Na majd erről én majd így külön, a Zsuzsit ez annyira nem. Nem hiszem, hogy lázba hozza, de az Arzenál nagyon-nagyon szépen játszott, úgyhogy ők itt lesznek Budapesten május 30-án a BL döntőjében. Na de vissza, ha már foci, akkor egy kicsit menjünk a kispályás focira, és menjünk a roma focira. Hogyha lehet így fogalmazni. Május 16-án szombaton kerül megrendezésre a 10. kerületben. Ez Kőbánya, ugye?
3: Így van. Kőbányai házutca 24 szám.
2: Milyen kapcsolódásod, bocsánat, milyen kapcsolódásod van neked a focihoz?
1: Hát látott tegnap, látott meccset.
2: Annál kicsit több, én úgy tudom.
3: Annál több egy kicsit, így van. Hát igazából én 16 évig fociztam. Profi szinten, úgymond.
1: Hol játszottál?
3: De hát szerintem ezt a Gyuszi is tudja, ma az öcsével is csapattársak voltunk Alexszal.
1: Aha, hol játszottatok együtt?
3: Hát a Fradiba voltunk együtt.
1: Gondoltam.
3: Fradiba voltunk együtt, igen. De hát én egyébként MTK-ban nevelkedtem, utána voltam a Honvéd Kispestben, és ugye természetesen a Fradiba volt a utolsó 5 évem.
1: De kár, hogy egyikőtök sem maradt ott amúgy, mi?
3: Hát sajnos igen.
1: Igen, akkor még nem tudtuk, hogy Magyarország leggazdagabb csapata lesz a Fradi. Na mindegy, akkor még nem lehetett tudni. Na de vissza erre a kispályás focitornára. Ugye 32 csapatos kispályás focitornára invitáltok mindenkit. Egy csapatba 10 fő szerepelhet, de hány játszik egyszerre?
3: Így van, 5+1-es felállásban játszoknak. Ugye egy kapus van és 5 mezőnyjátékos. Ugye ez kézilabda műfüves pályán lesz megrendezve, kézilabda kapukkal. Uh-huh. Ugye műfüves cipő lesz, ami megengedett. Igazából
1: tehát nem lakcipő. Lakcipőben nem lehet.
3: Abban nem.
2: Jó. De makkosban sem.
3: Makkosban lehet.
2: Jackson cipőben?
1: Jackson cipőben. És jelentkeztek már eddig nálad? Hogy áll a dolog?
3: Rengetegen. Hál' Istennek rengetegen jelentkeztek, és nem csak Budapestről, hanem Szlovákiából, Győrből, Szekszárdról jelentkeztek nagyon sokan, akkor Szolnok megyéből. Hát igazából rengeteg helyről.
1: Nagyon szuper. Igen, mert amúgy van is nevezési díj ugye csapatonként, de hát elenyésző ilyen szempontból, hogy 10 fő lehet egy csapatban, és ugye 40 ezer per csapat, tehát 4 rony fejenként, ugye hát most így leegyszerűsítve a dolgot. De cserébe ugye vannak díjazások is, ugye ezt is beszéltünk róla ugye múlt héten is Zsuzsival, a harmadik helyezett 50 ezer, második 150, az első pedig 400 ezer forintot is nyerhet, az akárhogy is nézem, akkor 40 ezer per fő, hogyha a 10 fős csapatot nézzük, sőt ugye lesznek külön díjak, azzal jár bármi, ugye nézem itt, hogy gólkirályi cím, legjobb játékos és legjobb kapus cím.
3: Persze, ők is fognak kapni díjat, külön díjat.
1: Aha.
3: Természetesen.
2: És nem csak a fociról szól ez a nap, hanem ott buli is lesz, ugye? Jól tudom, hogy lesz valami főzés is.
3: Élő DJ-vel lesz megszervezve, nem más, mint Kobi Sztály.
2: Hát a legjobb.
3: Ő fog a hangulatról gondoskodni. Uh-huh. Természetesen lesz marha pörkölt bográcsban, babgulyás bográcsban, úgyhogy tényleg nagyon jó lesz a hangulat. Lesz természetesen büfé is, ahol a csapolcsörtől kezdve a rövid italik mindent meg fognak találni.
1: De ezek nem meccselőt lehet piázgatni, meg halózni.
3: Nem lehet meccselőt.
1: Igaz, én mondom, hogy
2: ez... De miért meccselőt? Tehát miért leesik valakinek a cukra? Hagy egyen már egy jó...
1: Leesik a cukra.
2: Valakinek ott leesik a cukra, előtte fogyasszon valamit.
1: Persze, nem egy minden gól után egy-egy fizetfeles. Ez igen, öcsém, és dur. Igen. Jaj, tiszta Ronaldo a gyerek, egy feles.
2: Belépés ingyenes, ugye ezt jól tudom.
1: Mind nézők.
3: Így van, lehetnek, jöhetnek nézők is, családokat is, nagyon sok szeretettel várjuk őket.
2: Meddig fog ez tartani? Hánykor kezdődik, és meddig tart?
3: 9-kor fog kezdődni, akkor kezdetét veszi az első mérkőzés is. Ugye ez 15 percesek lesznek egy meccs. 15 perces
2: lesz. Hát igen, az bírni kell levegővel.
3: Igen, igen, aztán hát este 7 óráig szerintem lesz úgymond zongorázva.
1: Aha, és akkor utána van ez, amit a Zsuzsi kérdezte, a marha pörköltözés, bográcsozás, a többi, az utána van akkor, tehát 7 óra után.
3: Az a közben is van.
1: Ja, értem.
3: Bogrács, ugye, de hát természetesen hát nem minden csapat jut tovább, ugye, a 32 csapat lesz, ugye az 8x4-es csoport lesz, és ugye mindenhol az első 2 jut tovább, ugye onnan már kiesik 16 csapat, hát ők akkor azért, ha már ott vannak, akkor hogy ebédeljenek, úgymond.
1: Persze, nem kell kivárni a többieket, persze.
2: Te is ilyenkor bírókat honnan szoktátok összegyűjteni?
3: Hát ugye azt tudni kell, hogy nem az az egyszeri alkalmas torna van, rengeteg ilyen torna van itt Budapesten, Magyarországon. Hát vannak erre úgymond, akik vezetik ezeket a 15 perces kislabdás, vagy kispályás labdarúgás tornát, úgyhogy van egy pár ilyen.
2: Van egy pár bíró, akit majd lehet ott szídni.
3: Így jelentkeztek is egyébként maguktól, úgyhogy valószínű, hogy hát az már megvan igazából.
1: Viszont ugye az külön kikötés volt, hogy profi labdarúgók nem vehetnek részt a tornán.
2: Tehát akkor te sem fogsz pályára lépni ezek
3: szerint. Én már nem vagyok profi.
2: Jó!
1: Tehát akkor aktív profi nem vehet részt.
3: Aha.
1: Akkor
3: aktív profi van, aha. Aki NB1, NB2, NB3-ba le van igazolva, azok ugye úgymond nem vehetnek részt ezen, aha, a tornán.
1: Hát igen, akkor Szoboszlainak pont kérdezte tőlem, tegnap hívott, hogy igaz ez, még azt mondja, ez a Roma napon lehet menni focizni, mondom.
3: De engem is hívott.
1: Téged is hívott?
3: Na. Ja,
1: mondtam, hogy nem ennyi, mondom, dosztam, mondom, hát nem szabad.
3: Nem bennom. Fér be a csapatba, nem fér be a csapatba.
2: Jelentkezni lehet még?
3: Lehet még, de már most már korlátozott számban. Én ezt május 13-áig meg is hirdettem, hogy addig van az utolsó jelentkezési lehetőség, mert ha minden igaz, akkor ilyen 22-23 csapatnál állunk.
1: Aha, 32-ből.
3: Igen, aztán még van egy 10 napunk, úgyhogy
2: lassan
3: hát most már nem 7 nap, ugye, mert 13-áig lehet jelentkezni, de utána nekem ugye ezt a sorsolást össze kell rakni, figyelembe kell venni azt is, hogy például aki vidékről vagy Szlovákiából jön, ne a reggel 9 órási csoportba kerüljön, úgyhogy van ezzel meló.
2: Van, igen, ez nagy szervezést igényel, igaz?
3: Igen,
1: és azt lehet, hogy az én olvasatlanságom, de hogy ezt először rendezed meg, vagy először, ez most első először. Ötlet?
3: Így van, most először, de ha minden igaz, akkor Budapesten először van ez a Nemzeti Roma Sportnap, ugye ami nem csak romákról szól egyébként, mert rengetegen kérdezik ezt tőlem, hogy csak roma származású emberek jöhetnek, hát mondom, de úgyis.
2: Ez elég diszkriminatív lenne.
1: Kell hozzá cigány igazolvány.
3: Igen.
1: Bizonyíts be, hogy cigány vagy, vagy nem tudom.
3: Igen.
1: De ez jó, és honnan jött akkor maga az ötlet, hogyha az akkor mégis beletrafáltam, tehát akkor ez elsőre lett megrendezve, tehát akkor ez tulajdonképpen egy ilyen premier a történet.
3: Igen.
1: És honnan jött ez neked, hogy neked erre van időd, energiád, ezt az egészet így összerántani, összeverdúválni?
3: Meg volt őszintén, hogy hazafelé úton az autóban így ez az eszembe röppent valahogy, nem tudom, hogy mondom, szervezek egy ilyen kis összejövetelt ilyen tornát, aztán hát ő elégre nagyra sikerült.
1: Hát igen.
3: Rengeteg barátom hívott, meg hogy úgymond, hogy beszáll mellém, szponzorál, stb. De hát természetesen ezt ugye úgymond elfogadjuk, és ott vannak mellettem, úgyhogy támogatnak, úgyhogy tényleg.
1: Igen, mert azért ez nem, tehát akkor a szponzor alatt ugye azt értjük, hogy azért ez nyilván, azért legyünk őszinték, mondjuk ki, azért ez pénzbe kerül ez a történet, tehát azért neked is azért ez. Igen, tehát hogy ezt ne úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen jótékonysági charity dolog, hanem ez neked akkor komolyan zsebbe kellett nyúlni, gondolom, a terembérléstől kezdve.
3: Így van. Nem terem lesz, hanem szabadtéri.
1: Vagy szabadtéri, bocsánat, igen.
3: Úgyhogy hát igen.
2: Jelentkezni. Az még nagyon fontos, hogy a telefonszámodat elmondhatjuk-e, ahol jelentkezhetnek.
1: 0690 656 nyali. Vagy nem tudom.
3: Gyurikával, de te nagyon otthon vagy ebben a
1: 90-es számban. Nem megjártuk a régi, milyen 2000-es évek elején voltak ilyen filmekben, a minden amerikai filmben az, hogy 555, mit tudom én, csók, vagy nem tudom. És csak azért mondtam, hogy 0690 555 nyali, vagy nem tudom.
2: Viccet félretéve. téve. A számod 0670-603-1481. Ezen a telefonszámon lehet jelentkezni még, aki szeretne részt venni.
1: Vagy e-mail esetleg?
2: Vagy e-mailben is.
3: E-mailben is természetesen.
1: Azt elmondod nekünk, mert az nem biztos, hogy tudjuk, hogyha nem titok.
3: Mondom. Kálmán Nyári 0518@gmail.com.
1: Na,
2: tehát
1: tessék.
2: Kálmán Nyári 0518@gmail.com.
1: Uh-huh. Na. Jó, akinek még
2: lehet
1: esetleg...
2: jelentkezni.
1: Igen, hallottátok, 13-áig jól értettük, ugye?
3: Így van, 13-áig.
1: Igen, de már csak, hogyha azt is jól figyeltünk, akkor már csak 8 csapatnyi hely van, ugye? Hiszen azt mondtad, hogy 23-24 megvan, és 32 a maximum. Jó, akkor mindent igazából tudunk, mindent megegyeztünk, és akkor reméljük, hogy még a hallgatók közül is, hát ha valaki kedvet kap most ehhez, és akkor már ma jelentkezik nálad.
2: Még annyit árulj el nekünk, hogy ki főzi a bográcsot.
1: A legfontosabbat mondd el.
2: Ki fog főzni?
3: Hát, valószínű, hogy a testvérem fogja főzni, Báder Robika, ugye nekik van a bráter kifőzdéjük, és hát ezt ő vállalta magára. Úgyhogy valószínű, hogy ő fogja, de én is bele fogok segíteni neki.
1: És badla öltönybe fogja főzni a Robi.
3: Igen,
1: úgy fogja. Tehát akkor összevonja, hogy tudod, cross promo, úgy ezt úgy hívják, hogy a badla öltönybe
2: műsorunk
1: főzi.
2: Műsorunk termék megjelenítést tartalmaz.
1: Igen. Na jó van, Kálmán, köszönjük szépen, hogy tudtunk veled beszélni, és hajrá, jó? Tehát ügyesen.
3: Köszönjük. És várunk benneteket egyébként, hogyha szeretnétek részt venni ti is.
1: Tehát a Zsuzsi nagyon tud focizni, a Zsuzsival én nem fociznék, hát olyan cselei vannak.
3: Egy marha pörköltre, babujás.
2: Én halózni tudok. Jó? Meg nagyon tudok szurkolni Szotyival. Ha lesz Szotyi, én nagyon tudok szotyizni, és nagyon tudok szurkolni telitorokból.
1: Ezt tudom hozzáadni. Köszönjük a meghívást mi is, Kálmán, és tényleg hajrá, sok sikert kívánunk hozzá. Köszi szépen, hogy beszéltünk. Puszi, szia-szia.
2: Szia, szép napot neked. Na hát, ifjabb Nyári Kálmánt hallhattátok a vonal másik...
1: Ha láthatni nem is, vagy igen. Látni nem is.
2: A vonal igen. Másik felén, túlsó végén.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezek tök jó dolgok, és jó, rá is éreztem, hogy ez egy premier dolog tulajdonképpen, mert nem nagyon hallottam eddig még ilyenről, és lám azért nem, mert hogy eddig nem is volt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezés egy ilyen sportnap, és pont tényleg egy szép májusi, remélhetőleg szép májusi napon, hát nem látjuk még előre, hogy aznap fog esni
2: igen.
1: Az eső.
2: Összehozza az embereket az ilyen összejövetel.
1: A sport mindenféleképpen. Én
2: meg
1: is,
2: a zene.
1: Igen.
2: És a sport mivel is nagyon, a jó, nagyon jó DJ lesz kint, Kobi Style.
1: Ismered?
2: Hogyne?
1: Ja,
2: hogyne?
1: Te
2: is, egy csomó remixét is játszik. Persze, egy csomó remixét játszuk Kobi Style-nak, és minden roma bulin ott van.
1: Ja, értem. Jó, elhiszem.
2: Ja, nagyon jó zenéket csinál.
1: Jobban képbe, de való igaz, hogy ez a két dolog tényleg, tehát a sport és a zene az nagyon össze tudja hozni az embereket.
2: Meg tudod mi, Gyuszi?
1: Halózás. Gondoltam még. De nem, mert halózni tudsz egyedül is.
2: Az sőt, nem olyan.
1: Sőt, még jobb, hát attól függ, mennyi étel van. Hogy kell-e osztozni, vagy csak magadnak van. De való igaz, amúgy én is ezt, amióta például házas vagyok, nem szeretek egyedül lenni.
2: Na, látom.
1: Arról sokkal jobban esik a feleségemben lenni, mert olyan, nem tudom, egyedül már olyan uncsi. Olyan
2: na,
1: nézem
2: hát
1: a tévét,
2: látod?
1: Közben eszek.
2: Jobb az, amikor társaságban eszel egy jó kis bográcsgulyást, vagy marhapörköltet, úgy de jó.
1: Igen. Na, még gyorsan a fociról csak egy mondat, ugye, ha már fölhoztuk Kálmánnal is ezt, ugye tegnap volt a BL elődöntő, tegnap kiderült, ugye az Arsenal fogadta otthonában az Atletico Madridot, ugye 1-1-es előzménye volt az ő meccsüknek, és hát 1-0-ra nyert az Arsenal, ami összesítésben ugye 2-1-es győzelmet hozott az Arsenalnak, így ők május 30-án itt lesznek Budapesten a BL döntőben, és azt hiszem ma fog kiderülni, hogy a Paris Saint-Germain-nel vagy a Bayern München-nel fogják vívni a Bajnokok Ligája döntőjét. Lehet rá jegyet nyerni, és most bocsánat, megint, ha már termék megjelenítést, a Lésznek vannak ilyen akciói, ugye, hát hiszen azt támogatja a BL-t is, meg ugye a Szoboszlai is, már rajta van a Lész chipseken, nem tudom, láttátok
2: már. Már mindenhol nagyon rajta menő, van, igen.
1: Ez mennyire menő már, hogy rajta van egy magyar játékos. Persze. A chipsen. És ott lehet valahogy nyerni, de meg nem tudom mondani, hogy, úgyhogy majd utána olvasok.
2: Vagy nézni utána, jegyet. Hol lehet venni jegyet.
1: Azt nem, én nyerni. Figyelj, még inkább
2: nyúlós.
1: Hát figyelj, egy ilyen bajnokok eldöntő, biztos lehetsz benne. Biztos
2: de hát
1: benne.
2: Annyira szereted, meg annyira imádod.
1: Akkor meg olcsó nagyon. Bocsánat, hogyha olcsó nagyon, akkor szar helyre szól ezt.
2: Igen, de hát imádod, szóval, hogyha már ennyire
1: persze,
2: szeretsz valamit megnézni.
1: Igen,
2: de azért élőben nem tudom, hogy mennyiszer voltál ilyen nagy meccseken, de én Barcelonában voltam.
1: Ami nem kicsi dolog.
2: Barca Inter. Hát no pedig nem vagyok foci rajongó, de akkor ott akkor úgy döntött valaki, akivel mentem erre az útra, hogy elvisz egy ilyen foci meccsre. Még akkor volt Bika Viadal is. A Bika Viadalt azt annyira nem élveztem, de ezt a mérkőzést ezt annál inkább.
1: Hogyne, hát azért Barcelona. Én gyerekként voltam kint, kivitt apám egy Újpest meccsre, úgy Újpesten éltünk, hajra Újpest, és akkor voltam a Megyeri úti stadionba kint életemben először mérkőzésen, de mondjuk nyilván más egy magyar NB1-es mérkőzés, meg más egy ekkora volumenű dolog.
2: Hát akkor fogjál össze az öcséddel, és menjetek ki szépen.
1: Amúgy esküszöm, de hát az a baj, hogy nincs itthon, tudod. Hát
2: majd hazajön. Szólunk neki, hogy jöjjön haza. Na minden esetre, május 16-án menjetek erre a
1: ez előbb van, így van, mint a BL döntő.
2: Sportnapra.
1: Így van.
2: És jelentkezzetek, hogyha szeretnétek játszani is.
1: Kálmán nyári 0518@gmail.com.
2: Nagyon ügyes vagy.
1: Igen. Jó az agyam reggel.
2: Igen, Kalmán. Itt még lehet jelentkezni ezen az e-mail címen, hogy itt tegyétek meg. Azt én tudom, 0670-603-1481-es. De ne hívogassátok éjjel, és ne lihegjetek neki a telefonba, mert azt nem szeretik.
1: Csak úgy ne, igen. Na jó, elmegyünk, zenélünk, aztán 10 óra után jövünk vissza, addig dekázgatunk egyet itt a Zsuzsival.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről. Így ír a kiadó. A globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja

0: alakok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút nem találtak a tavalyi kiadással kapcsolatban, ugyanakkor a cigányság helyzetével összefüggésben több közösségi oldalon is található vele készült videó. Ezek közül egyik a YouTube-on van fent, ahol az újra gondolt örökség egyik-másik témáját is érintő dolgokról beszél többiekkel együtt. A 2023-ban rögzített videó részben a most ajánlott kötetben is szereplő kutatási anyagokat mutatja be, amelyek elsősorban a társadalmi bizalom legbelsőbb köreinek. Mikroszintű, családi és közösségi szintű bizalom működését vizsgálják hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
2: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hajnalban 8-15, délután 23-27 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton, a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 15 perc van, még mindig szerda, hét közepe és május 6-a. Üdvözlünk mindenkit!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Egészséget, bort, búzát, békességet!
1: Így van, bort, búzát, békességet.
2: Egészség a legfontosabb.
1: Az biztos, az vitán felül áll szerintem. Gazdag, szegény, lényegtelen, egészség legyen, azt akkor többit megvesszük. Erre szokták ugye mondani, ugye, hogy egészség legyen, a többit megvesszük. Igen. Na, nem voltál itt, ugyan a hallgatóknak elmondtam hétfőn, mikor szólóba voltam, tegnap meg ugye drága Baranyi Tomi ült itt mellettem, aztán itt beszélgettünk.
2: Akinek innen is nagyon szépen köszönöm, hogy beugrott és helyettesített engem
1: nagyon
2: erre a rövid
1: volt,
2: időre.
1: Félte. Nem félt, bocsánat, ez nem jó kifejezés, ilyen megmerevedett kicsit, tudod, ilyen meg...
2: Nem így szoktuk meg.
1: Igen, előtte így dilizünk, mondtam, hogy nem mondom, akkor gyere, mondom, mert adás van. Elkezdtük, és akkor jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyok.
2: Elővette a Kossuth Rádiós hangját.
1: Igen, ilyen Kossuth Rádió hírek reggel 8-kor. És akkor így ezt így elővegye, CNN hírmorzsa. Na mindegy, szóval hétfőn beszélgettem, hát magamba beszélgettem arról, hogy ugye ezen a héten elkezdődött az írásbeli érettségi. Most, ahogy jöttem itt a déli pályaudvarnál, a metróról szálltam le, hát nem egy fehéringes, fekete szövet nadrágos fiatallal találkoztam, akik mennek, mert ma van a történelem írásbeli, tegnap volt a matematika, és ugye hétfőn pedig a magyar nyelv és irodalom, holnap pedig angol, pénteken pedig német, ezt így megtanultam, mert tele volt vele a híradó.
2: Igen, láttam én is, és tegnap a matekról egy kicsi információt szivárogtattak ki, hogy mik voltak, mikkel találkoztak az érettségizők. Hát nem volt egyszerű, tehát hogy már önmagában a témák is, amiket elmondtak, hogy milyen függvény, meg mit tudom én, nem vissza se tudom mondani, ez a durva, pedig érettségiztem, de én úgy emlékszem...
1: De mikor már? Amikor érettségiztünk?
2: És a másik, én úgy emlékszem, hogy szerintem akkor még az érettségi nem volt ennyire nehéz. Szóval minden évben nehezedik, vagy nem tudom, hogy miért, de mondjuk szerintem 20 éve még az érettségi, az nem volt ennyire nehéz.
1: Igen.
2: Szóval amiket elmondtak, hogy mi volt a matek érettségibe, hát azt én azt se tudtam hirtelen így, mert televízióban láttam így a híradóba, és így köpni nyelni nem tudtam, hogy most én ahhoz, hogy fognék hozzá, vagy mi lenne ez az egész.
1: Ma már mi agyunk már, akik nem erre vagyunk berendezkedve, hogy tanulunk napi szinten, stb. Nekünk ez már szinte, most hát, én magam nevében mondom, megoldhatatlan kategória lenne már.
2: Mert ugye én most újra tanulok, tehát nekem most újra tanulási időszakom van a gyerekem miatt, akit egyébként nagyon féltek az érettségitől, mert remélem, hogy eljut odáig, vagy még magasabb szintre is.
1: Bár az még neki mákja van, hogy még pont 10 év.
2: Pont 10 év, körülbelül. Igen, pont 10 év.
1: Az
2: és hát ugye, mivel én újra tanulom a matekot, mert nekem az inkább mondjuk magyar nyelvből is, vagy nyelvtanból is azért sokszor elgondolkozom, hogy a nyelvtani részek, hogy van, meg a bekezdés, alanyállítmány, tehát hogy tényleg újra tanulunk mindent, de itt legfőképpen nekem a matek volt mindig a gyenge pontom, és hát azért nagy segítségünkre van a ChatGPT, és a ChatGPT-vel nagyon sokszor levezette, hogy lássam, hogy hogyan kell levezetni. Például egy osztást, tehát egy háromjegyű osztást, mondjuk egy tizedes számmal. Háromjegyű osztást, azt így totál elfelejtettem, hogy ezt így alá kell levezetni, és aláírogatod. Vagy például a kivonást így egymás aláírva. Tehát, hogy...
1: Azt mondjuk tudom. Azt tudom. Nekem mondjuk, ami nagy izém...
2: Le foglak vizsgáztatni. Kíváncsi vagyok, hogy tudod-e.
1: Alap kis számokat tök jól osztok például fejbe, vagy tudok hozzáadni, kivonni fejbe. És ez tök, arra még büszke vagyok, hogy hát, tudod miért, a fizetés mikor szízélem, de tényleg, azt hittek, hogy...
2: Hát jó, de mondjuk van egy százas számrendszer, mondjuk csak így random mondok valamit, 286-ban a 7, az mennyi szer van meg? Szóval azért jó, úgy
1: azt
2: elgondolkozol
1: azt
2: olyankor, már ez nem megy fejbe.
1: Nem gondolkozok el, nem tudom feladom.
2: Igen, tehát ezt újra papíron le kell vezetni.
1: Persze.
2: Szóval én most az újra tanulás időszakomban vagyok, fantasztikus amúgy, szerintem ha most tanulnám a harmadikos matekot, akkor most már nem kettes lennék, hanem négyes, ötös.
1: Azt mondom, nem kettes lennék, ha megbuknék.
2: Nem buknék meg. De közben egész általános alsóba kettes volt a matekból, mert nem tudta felfogni az agyam, mert nem volt megérve az agyam rá. Vagy lehet, hogy nem volt jól levezetve. Tehát ez is nagyon nagy probléma, hogy, hogy lehet, hogy meg tudod, mit látok a lányomon? Azt látom a lányomon, hogy a koncentráció, máshol van a fej. Tehát ő a játékban van, és akkor így elfelejti a maradékot hozzáadni, és a többi. Na de hát minden igen, esetre hát nézzük meg, hogy mi van az érettségiben.
1: Horváth Péter, matematika, fizika szakos tanár, a Győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója mondta azt, hogy őtől kérdezték, hogy milyen volt az idei érettségi, a matek érettség, ugye az tegnap volt. Mondta, hogy az idei matek érettségi nem volt nehezebb, mint az előző évek feladat sora, az ötöshöz sem kellett semmi extra teljesítmény. Az első rész kifejezetten a fogalmak ismeretéről szólt. Gyakorlatilag minden a középiskolás tananyagban érintett témakörrel foglalkozhattak a diákok. Tehát igazából a matekban, de ezt tényleg sokan mondták már a mi időnkben is szerintem, hogy ha figyelsz órán, akkor azért nagyjából össze lehet kaparni.
0: Hagyjuk ezt.
1: Nem?
0: Hagyjuk
1: nem,
0: ezt.
1: Nem tudom, valamiért nekem az maradt meg, hogy tényleg az van, hogyha figyelsz órán, és tényleg odafigyelsz, mondjuk a ma történelem érettségi pont ilyen nekem, hogy én csak azért kaptam kettest a töri érettségin, mert emlékeztem, hogy az órán mit hallottam, nagyjából, meg mivel Ferenc József és Elizabeth korát húztam, hát a musicalt, hát gyorsan fölelevenítettem magamba, énekeltem magamba a dalokat, és próbáltam abban, mert vannak benne dátumok a dalokba.
0: De jó.
1: Hogy mikor mi történt. Most meg nem mondanám már most hirtelen, de hogy például mikor házasodott Ferenc József és Elizabeth, mit tudom, mikor utaztak Bádisülbe, meg mit tudom. És akkor ezek így hirtelen eszembe jutottak, és akkor néha benyomtam egy dátumot, egy várossal, és akkor kérdezték, hogy és ott mi volt? Mondom, pillanat, és így gondolkoztam, mondom,
0: hogy van a dal?
1: És akkor elkezdtem magamba énekelni a musicalből, és akkor így nagyjából össze tudtam kaparni egy, hát nem kapartam össze végül, és a kettes-hármas között voltam, de inkább kettes.
2: Ez nagyon aranyos.
1: Kaptam.
2: És hát, én meg, hogy végig, tényleg szinte végig kettessel hasítottam, általános iskolától kezdve, gimnáziumig végig, hát volt elsőben például gimnáziumban meg is buktam. Aztán pótvizsgáztam, átmentem pótvizsgázni, mert egész nyáron tanárhoz jártam, és hát próbált felhúzni, meg közben meg mindenben jó voltam, csak matekból nem. És aztán végül, hogy alakult? Az érettségén írtam egy hármas matekot. De hogy ügyes. Az hogy? Ügyes. Ezt ne kérdezzétek. Nem csaltam.
1: Ja, nem is lehet, szinte nem is lehetséges.
2: Nem, tényleg nem.
1: Nagyon-nagyon nehéz, például én már nem is értem ezeket a szavakat, hogy azt írják, hogy itt a matek érettségi első részében a diákok exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak. Ezen kívül halmazos feladat, a kör egyenlete és a medián számítása, illetve valószínűség számítás is szerepelt a vizsgán.
2: Na köszönöm! Ezt hallottam tegnap, és megjegyezni se tudtam, milyen függvény.
1: Visszalapozok.
2: Neked volt ilyen érettségi?
1: Exponenciális függvény. Az exponenciális az ugye a növekvőt jelenti, úgyhogy exponenciális függvény, növekvő függvény.
2: És hát mi volt még?
1: Gráfos feladat.
2: Na,
1: jelentsen az bármit is. Halmazos feladat, köregyenlete, medián számítás, a medián az ugye a közepet jelenti, illetve valószínűség számítás.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó.
2: Szerintem elénk raknának egy matek érettségit, és úgy hasalnánk el.
1: Vissza is adnám, ahogy elém raknák, mondom, itt van, tedd vissza. Aztán azt, hogy a második részében, amit mi mindig a mateknál járunk, többek között másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk a diákoknak, és egy függvényt kellett elemezniük. A második rész második részében például egy viharjelző magasságát, vagy a falusi foci csapatok számának csökkenését is ki kellett számolniuk.
2: Te atya úristen! De az hogy?
1: Ez így milyen leírás, hogy a falusi foci csapatok? Ez milyen leírás, kérem?
2: Nem tudom.
1: Hát én azon kívül, hogy nevettem volna, amikor elolvasod, de amikor ott vagy érettségi, nem nevetsz, mondjuk.
2: Hát nem.
1: De egy kis számadatot is mondjunk. Tegnap középszinten 71.599-en érettségiztek, emelt szinten mindössze 8.264-en.
2: Nézzétek, nagyon fontos az érettségi, hiszen ma már egy OKÉ-s vagy bármilyen továbbképzést nem tudsz elvégezni érettségi nélkül, úgyhogy ha nincsen valakinek érettségie, akkor az nem tud mondjuk elmenni egy semmilyen tanfolyamra, most csak női szakmákat nézve, nem tudsz egy műkörmös tanfolyamot elvégezni, nem tudsz egy pillást, nem tudsz egy ilyen bármilyen olyan gyors talpaló dologra beiratkozni, ha nincs érettségi papírod.
1: Hát én erről beszéltem hétfőn magamban, hogy erre buzdítottam a fiatalokat, akik még most nem érettségi előtt állnak, és mondjuk pont hallgattak esetleg, hogy magamból kiindul, vagy én nagyon sajnálom, hogy én annó nem tanultam jobban, nem volt erősebb az érettségim, mert most amit mondasz, az OKS, vagy már nem is létezik ez, hogy OKS, ez a kifejezés.
2: Nincs már.
1: Nem OKS-nak hívják. Mert valami nem akarok hülyeséget, nem OKS már a neve, de én is OKS-nak nevezem, mert nekem ez maradt benn. De hogy mondjuk egy diplomához, tehát ahhoz, hogy téged fölvegyenek egy jobb főiskolára vagy egyetemre, iszonyat sokat számítanak ezek a pontok is. Persze aztán írnod kell ott egy jó felvételit is, de ahhoz, hogy az egyáltalán komolyan vegyenek, és mondjuk államilag támogatottra vegyenek föl, és ne költségtérítéses formára, ami több millió forint, az a 3 év egyetem, vagy főiskola, ahhoz nagyon jónak kell lenni az érettségének. Úgyhogy arra buzdítottam itt hétfőn a fiatalokat, hogy tényleg, tudom, hogy sablonduma, tudom, hogy hülyeségnek tűnik egy felnőttől hallani ezt, de tényleg rá kell feküdni az érettségire, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat ad
2: sok
1: hozzá a jövőhöz.
2: Rajta.
1: Sok múlik rajta,
2: és nagyon sok, igen. Tehát a jövőnk múlik, vagy hát a jövőjük azoknak a gyerekeknek,
1: igen.
2: Akik most a továbbtanuláson gondolkoznak.
1: És tényleg, én speciál magam részéről nagyon sajnálom, hogy pont 20 évvel ezelőtt ilyenkor én arra mentem, hogy megússzam, és hogy átmenjek rajta, és nem arra koncentráltam, hogy minél erősebb legyen, minél jobb pontjaim legyenek, és mondjuk akkor fölvehettek volna akár, mit tudom én, egy komolyan egyetemre, hogy most már azóta mit a jogász lennék, vagy közgazdász, vagy mit tudom én, valami komoly baró szakmám lenne. Látjátok, nincs. Szóval, na mindegy, én azért buzdítok tényleg mindenkit a jó tanulásra, mert higgyétek el, nagyon sablon, meg ilyen felnőtt dumának hangzik, hogy jaj, jó van, meg... Nem. Tényleg.
2: Megnézek egy statisztikát, hogy most mennyien tanulnak tovább, mert a legfrissebb adatok szerint egyre többen,
1: különösen
2: a külföldi felsőoktatási intézményekben, ahol a magyar diákok száma rekordot döntött, tehát külföldre mennek a magyarok tovább tanulni, pedig a magyar oktatási rendszer, az én úgy tudom, főleg az orvosi, hogy az nagyon erős, és általában hozzánk szoktak jönni. Igen, külföldiek.
1: Meg a zeneakadémiára is rengeteg külföldi, igen. Például tele
2: tehát orvosnak tanulni sokan jönnek hozzánk.
1: Rengetegen, igen.
2: De a külföldi rekordok, tehát a továbbtanulási trendek legfontosabb jellemzői 2026-ban, hogy soha ennyi magyar diák nem tanult még külföldi egyetemen, legnépszerűbb célpontok Ausztria továbbra is vezető, de Hollandia és más európai országok, például Svájc, Egyesült Királyság is kedveltek, és az az oka, hogy sokan a magyar társadalmi és politikai környezet miatt választják a külföldi tanulást, ezt mondják a statisztikák. A szakképző intézményekből is többen tanulnak tovább, bár a diplomások iránti kereslet nagy, a kérdésben a külföldi továbbtanulás látványos növekedése a legmeghatározóbb tényező.
1: Nézd, én azt mondom amúgy, hogy ha ma én lennék most 18 éves, és most nem itt ülnék, hanem egy tanterembe ülnék, és már hát nem lennék még kész nyilván, de mondjuk mit tudom én, kész lennék 3 feladattal kb. Akkor én is arra próbálnék talán koncentrálni, hogy esetleg külföldön, vagy egy olyan képzést elvégezni itthon, egy olyan egyetem, ami külföldi viszonylatban is megállja a helyét. Például szerintem az egyik leghíresebb egyetemünk, az ELTE, az szerintem például külföldön is egy elismert egyetemnek minősül. Tehát, hogy például, ha te mellette, már pedig kötelező is, ugye mellette minimum középszinten, de már nagyon-nagyon sokan lerakják az emelt szintű nyelvvizsgát, akkor te kint, figyelj, simán labdába rúgsz az ottani kereslet kínálatba, úgyhogy én is abszolút arra tudom buzdítani azokat az embereket, azokat a fiatalokat, akiknek olyan irányultságuk van, hogy nem is tudok most mondjuk egy olyan szakmát, akár ez a számítógépekkel való, tehát ez a informatika, ezt a szót kerestem, hú, öreg vagyok, számítógépekkel. Tehát az informatika világába mozognak, ez az AI, ez a programírás, tudod, ez a tehát te megírsz egy programot.
2: Programozok.
1: Igen. Szóval, hogyha ilyen valakinek ilyen irányultsága van, miért is nem mehetnek külföldre, ha arról van szó?
2: Igen. Tehát, hogy simán... Itt van még egy érdekesség, hogy 8. után általában a legnépszerűbb tanulási, továbbtanulási forma az a technikumok szoktak lenni, mivel ez egyesíti az érettségit és a szakmaszerzést is, tehát könnyen, hogyha mondjuk a fiúknak van általában, de lányoknak kevés ilyen technikumot tudok,
1: már
2: mondjuk
1: nincs.
2: Fodrászat területén van egy olyan iskola ott nálunk a közelbe, a 20. kerületbe, ahová olyan túljelentkezés van, hogy nagyon-nagyon jó 8-os bizonyítvánnyal vesznek csak oda föl, tehát kiemelt tanulókat egy fodrászsuliba. Igen, az mondjuk egy technikum, vagy amit még ugye a lányoknak szoktak, az a főzés, vagy a cukrász szakma.
1: Bár már nagyon sok, ha megfigyeled, több a férfi séf, mármint akik híresek séfek, hát megfigyeled, már sokkal több, tehát hogy abszolút behozták a divatba azt,
2: hát igen, a divat szakma lett, igen, a szakács, a cukrász, pincéreladó, meg a hegesztő. Tehát az is egy abszolút népszerű szakmák közé tartozik jelen pillanatban. A felső oktatás az érettségi után az egyetemi jelentkezéseknél évek óta vezető szerepet töltenek be a gazdasági, vagy amit a Gyuszi is már említett, az informatikai és műszaki területek, vagy a gazdálkodási és menedzsment, tehát az is továbbra is az egyik legnépszerűbb, legkeresettebb szakma a rugalmas elhelyezkedési lehetőségek miatt. Ugye az informatika és a pedagógus képzés, vagy az orvostudomány.
1: Hát figyelj, amúgy visszatérve mondod a hegesztőt, hogy ez azért is érdekes, mert hogy tényleg a jó szakemberekből szerintem azért most nagyobb hiány van, mint volt mondjuk a 2000-es években például.
2: Hiány, a gáz, a víz, tehát a fűtés, a vízszerelés, a burkoló. Tehát
1: és most gondolj bele, hogy pont ezért van az, hogy amúgy, és ez sem titok, mert ezek fönn vannak, ezek a mediánbérek, mindenhol megtalálható, hogy egy-egy legutóbb szembe jött velem egy ilyen cikk, hogy építőipari munkások itthon és külföldön, és figyelj, nincs nagy differencia, egy komoly szakmunkás itthon úgy megkeres 8-9 ezer forintot nettóba.
2: Ez így van.
1: Oké, teszem hozzá, dolgozik is érte, és koszosan, izzadtan megy haza, és hullafáradtan. De 8-9 ezer forintot megkeresnek a jó szakemberek itthon, és külföldön meg ilyen nincs is határa, tehát másfél-két millió forintnak megfelelő eurót, vagy dollárt, vagy fontot, teljesen minden, is meg tudnak keresni. Pont valamelyik nap láttam, mint a hétvégében,
2: nem tudom. Nem olyan régen újítottam fel a lakásomat, és kutattam szakik után, akik jó vízszerelők, akik jó villanyszerelésben, akik jók voltak burkolásban, tehát szó szerint több embert vadászni kellett, igen, meg hát a megbízhatóság miatt is muszáj ilyenkor azért kutatni, keresni, de kétségtelen, hogy például a gázszerelőre várnom kellett több hetet. Tehát, sőt, a burkolóra, így van, a burkolóra is több hetet kellett várnom, sőt, volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ezt a kis helyiséget, tényleg egy 2x2-es fürdőszobát, ezt meg tudom csinálni, de már a többire már nincs erőm és kapacitásom, mert be vagyok táblázva. Szóval nem rossz szám szakmunkás képzőbe menni,
1: nem.
2: Hogyha valaki mondjuk ilyen szakmát szeretne elsajátítani, mert bizony hiány.
1: Igen.
2: Már mindenki elmegy és diplomát szeretne szerezni, ami tök jó.
1: Hogyne.
2: Tök jó, csak látod? Tehát onnantól kezdve, hogy mindenki diplomás, mindenki irodába szeretne ülni, mi lesz azokkal az emberekkel, akik mondjuk meg akarnak csináltatni egy konyhabútort?
1: És általában szerintem, aztán javítson ki bárki, hogyha hülyeséget mondok, én csak ezt így fejből gondolom, kútfőből, hogy szerintem ma már azokból lesznek a szakik, az jó szakemberek, akiknek mondjuk az apjuk,
2: így
1: nagyapjuk
2: van,
1: mondjuk vízgázszerelő, most mondjuk egy ilyen példát, vagy mit mondtál, burkoló példát,
2: igen,
1: teljesen minden.
2: És a gyakorlatot látja az apjánál, és el tudja
1: segíteni, és az apja, hogyha olyan, akkor megmondja neki, fiam, ez gyere, nézzed, tanuljad, mert ez nagyon jó lesz neked, mert pont emiatt, amiről mi is beszélünk, meg amiről tényleg nem egy cikk szólt, hogy tényleg ma már az csak szakemberekből jóval nagyobb hiány van, mint mondjuk egy informatikusból, vagy mint mondjuk egy közgazdászból,
2: igen,
1: vagy egy ügyvédből. Nem egy olyan ügyvédet tudok, nyilván név nélkül fogom mondani, aki summa cum laude, nem magna cum laude, summa cum laude diplomázott az ELTE-n, és az első X évben ilyen, jó, bojtárkodniuk kell utána, ez rendben van, igen, ez a menete, de hogy utána is ő maga mondta, hogy egy elég harcégnél kapott ügyvédi állást,
2: tudok,
1: ahol nem keresett többet, mint mondjuk most itt te meg én.
2: Uh-huh.
1: És azért nem azért, nem, magamat akarom, nem magunkat akarom lehordani, de azért ő jóval többet tanult azért a szakmájáért, mint mondjuk adott esetben.
2: És tudod, mi a durva? Tudod, hogy bánja? Nekem például egy lánybarátom van, aki ugyanilyen szakterületen végzett, gyönyörű diplomával, és tudod, hogy bánja? Bánja az elvesztegetett időt, azt mondta, már most felnőtt fejjel, hogy nem csinál, hogy teljesen más csinálna. Nem fecsirelne annyi időt arra a továbbtanulásra, hanem más tanulna. Szíve szerint teljesen más tanulna.
1: Érdekes, én meg pont látod, én meg pont fordítva vagyok. Én meg pont azt mondom, hogy én meg most pont, hogy azt bánom, hogy nem tanultam annyit, érted? De nagyon érdekes, hogy...
2: Ő azt bánja, hogy azt a területet választotta.
1: Há, értem, csak mondom, hogy én meg pont, hogy fordítva vagyok, hogy én meg pont, hogy figyeljetek, én azt gondolom mindenről, minden szakma, meg minden munka ilyen, hogy ha szerencséd van jókor vagy jó helyen, akkor minden szakmából meg lehet jól élni igazából. Tehát ez nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez szakma függő. Minden szakmához kell szerencse. A tudás az egy alap, az kell, hogy ne érjen váratlanul egy megkeresés. De alapvetően...
2: De az kétségtelen, hogy a szakemberekből hiány van egy jó ácsból, egy jó burkolóból, tehát ott, tehát itt megvan most az a rés, amit szerintem, amit a mai fiataloknak igen, hát be kéne hozni.
1: Igen. Tudod, kikből lehet még kevés, aztán le is zárhatjuk el, csak most ez az én gondolatom, erről nem láttam cikket, ezt most csak én gondolom, hogy így van, hogy zenésznek szerintem kevesen tanulnak.
2: Most már igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Tehát én abszolút azt érzem, hogy
2: nem akarnak.
1: Hogy úgy aki úgy például belelát, és most maradjunk a cigányságnál szerintem nyugodtan, hogy szerintem akik így belelátnak jobban mondjuk a apjuk, nagyapjuk révén így a zenébe, és nem feltétlenül a cigány zenére gondolok, ma sajnos már rég kihalt. Azt
2: igen,
1: tudjuk jól, hogy az már
2: van.
1: Ha nem
2: lenni
1: is kihalt, de nagyon mikróba nyomják. Szerintem kevesebben tanulnak ma már úgy zenésznek, hogy és hogyha zenésznek is készülnek, akkor mindenkinek a célja ott is megint külföld. Hát nekem van egy nagybőgős, nem barátom, ismerősöm, akivel együtt jártunk még annól a konziba, bizony jártam, képzeljétek a konziba, de nagyon nagy tróger voltam, úgyhogy egy év után le is léptem, a tanárok nagy örömére szerintem, és viszont az a kollégám, vagy régi ismerősöm, osztálytársam, ő nem lépett le, ő szépen kijárta a konzit, elvégezte a zeneakadémiát, és azt hiszem azóta, nem akarok hülyeséget mondani, de valami Szaúd-Arab országban az egyik ottani szimfonikus zenekarnak a nagybőgő szólamvezetője. Nagyon súlyos.
2: Ez is nagyon nagy szerencse kellett.
1: Nagyon súlyos
2: pénzekért,
1: nagyon nagy tehetség. Uh-huh. Nagyon nagy tehetség volt már akkor is, tehát hogy ez nem titok, név nélkül a történet, de Sanyi, és nagyon nagy tehetség volt, de való igaz, hogyha egy ilyen lehetőséget meg tudott csípni, hallott róla, ki tudott menni próbajátékra, ő kapta meg, aztán gondolom nem egyből szólamvezető lett, de azt is szépen kiárta, és gondolom én nagyon nagy zseton.
2: Én hallottam más nagy tehetséget, és teljesen elveszett. Hallottam ilyet is.
1: Igen, hogy talán ebből már több is
2: voltak
1: van.
2: Nagy tehetségek, aztán úgy el is tűntek. Ugye nagy tehetségek. Hallottam a másik verziót.
1: Nézd,
2: is.
1: Színészből is ugyanez, most akkor vegyük az én szakmámat. Tehát hány olyan színészről tudok, aki... Sőt, nem is kell nagyon messzire mennem. Hát én, az én volt osztályomból tulajdonképpen meg tudom név szerint nevezni őket, hogy kik maradtunk pályán. És már én se színházba játszok hosszú-hosszú évek óta, 11 évet lehúztam a Fővárosi Nagy Cirkuszba, 4. évet tapossuk itt a rádió padlóját, tehát, hogy már színházat én is csak úgy látok, hogy mi néző, uh-huh, aki ül a nézőtéren, az tapsol. Tehát tulajdonképpen, hogy én se annyira vagyok pályán, ahhoz képest, érted? És az osztálytársaimnak a 80-85%-a nincsen pályán. 85%-a. Igen. Fodrász, lányok közül én is tudok, aki fodrász lett, tudom, aki van, aki kutyakozmetikus lett, ilyenről is tudok, van, aki beszállt a családi bizniszbe, ilyen ingatlanfejlesztéssel foglalkoznak.
2: Nyilván arra fele megy minden ember, ami jobban jövedelmező. Tehát hát ez a szerelem szakmából megélni nem lehet feltétlenül, vannak szerencsésebb emberek, akik meg tudnak élni, de igen, az biztos, hogy nagyon
1: szerencse
2: nehéz
1: kell
2: kenyér.
1: Nagyon,
2: Én sem mondanám a gyerekemnek azt, hogy csak a zenével foglalkozzon, ne foglalkozzon. Az legyen egy hobbi.
1: Azzal belevenni a munka koporsójába az első szöget, a karrierje koporsójába az első szöget, ha valaki már csak egy valamire teszi föl az életét, sajnos.
2: Ez így van. Több mindenhez kell érteni.
1: Az ingatlan fejlesztésre sose felejtem, amikor volt érettségi találkozónk, és ez az osztálytársam, aki ingatlan fejlesztéssel foglalkozik, a Dávid, ő is eljött, ugye természetesen beszélgetünk, mondja, hogy hát már nem színház, hát ő ingatlan fejlesztés, így úgy amúgy mutatott képet a házáról, aztán mikor vége volt ott a helyiségen, ahol voltunk, beszélgettünk, még láttam, melyik kocsihoz ment. Én meg felszálltam a metróra, tudod, csöves színész, tudod. De tényleg, ez itt a filmekben, gyerekek.
2: Láttam,
1: hogy melyik jeepbe szállt be, előtte mutatott képen, gyönyörű családja volt, már akkor volt neki kisbabája, mutatta, hogy most éppen milyen, vagy azért mondom, hogy éppen milyen házban, mert mivel ingatlan fejlesztés, úgy költözve mondta, hogy volt 3 év, amikor 4 különböző házba laktak, meg mondja, hogy mondom, én kérek elnézést, most te hol laksz? És még akkor volt, és mondom, én otthon anyámnál. Volt ilyen, gyerekek.
2: Hát nem szabad egyébként csak egy pályára gondolni, hanem az több fele kell gondolni, tényleg.
1: Ti is ott alattok a kanyátokkal, úgyhogy levegjen az emetek előtt. De ez mentségemre szóljon, hogy régen volt, mikor volt, 2-3 hete.
2: Nem, most is így van. Már azért ezért kopik el sajnos a zenész szakma. Mert nem lehet belőle hosszú távon, nem lehet rá alapozni, nem lehet belőle jól megélni.
1: Szóval sajnos szerintem a művészpálya is egyre jobban ilyen, nem, nagyon kevés az osztály, és látom most például, tudom, hogy kik a végzősök most a színművészetén, és azok, ha olyan az osztályfőnökük, ez meg semmi másról nem szól, csak a kapcsolati rendszerről, ha olyan az osztályfőnököd, aki éppen aktuálisan mondjuk egy színháznak az igazgatója, vagy vezető, rendezője, vagy bármi, ő ad neked ott lehetőséget, hogy tanuljál, és ha beválsz, akkor ott maradhatsz. Ugyanígy van a Víg Színházban, nagyon sok ilyen volt egyetemi hallgató, most már volt egyetemi hallgató került, Operett Színház, és így tud csak igazából.
2: Kapcsolati tőke.
1: Igen. Na jó, 11 óra után jövünk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek

0: vágókéssel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilia Bolyán vezette Európa Barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 óra és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rend szerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesül a Monoki utcában a Muzsika utca után, továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. A 8. kerület Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megálló helyén is. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerület Béla Király úton a Fácános térnél, mert gázvezetéket javítanak. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután több helyen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Hajnalban 8-15, délután 23-27 fok valószínű.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: nap. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra 14 perc van, még mindig szerda, és még mindig május 6-a, és még mindig süt a nap. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok!
1: Illetve hát már szép délelőtt, lassan már ebédidő van, hát ne reggelezzünk itt, bár biztos, hogy vannak olyan úri emberek, akik most ébredeznek, vagy esetleg hölgyek is, te aludtál, amikor gondolom éjszaka dolgoztál, aludtál ilyenkor még bőven.
2: Nagyon érdekes, mert az alvási szokásom az annyira meg tud változni, tehát hogy mikor milyen munkakörben vagyok, amikor nyilván éjszaka dolgozik az ember, akkor a délelőttök azok nyilván alvással telnek, de közben meg, hogyha egy-egy ilyen éjszakai munka becsúszik, mondjuk a hét egy napján, vagy két napján, mondjuk péntek vagy szombat, akkor sem tudok már délelőtt olyan nagyon sokáig és olyan fél egyig alukálni, hanem akkor is úgy kivett az ágy magából, és már ilyen 8, max. Fél 9-kor már fel is kelek, mert a biológiai órám hozzá van szokva ahhoz, hogy reggel 6:30-kor csörög az óra. És hát az még a legérdekesebb ebben az egészben, hogy a biológiai óra az nálam teljesen úgy állt be, hogy nem hogy az óra csengésre kelek, hanem előtte. Egy 5-10 perccel már fel kelek. Hihetetlen. Ezt nem tudom, hogy meg mit csinál ilyenkor a szervezet, de mint egy belső kis ébresztő, így felriaszt.
1: Hát figyelj, az még a jobbik verzió, az a rosszabb, amikor a 82. csörgésre sem ébredsz föl.
2: Nekem olyan nincs. De amikor persze diák voltam, vagy amikor ilyen diák. Nagyon fiatal, nem voltam bukott diák, mert átmentem a pótvizsgán, amikor nagyon-nagyon fiatal voltam, és mondjuk éjszaka fent voltam, és másnap reggel menni kellett iskolába, akkor nehezen viseltem a reggeli kelést, meg délután teljesen gatya volt a napom, viszont azt gondolom, hogy minél jobban megy az ember a korral előre, annál kevesebb alvás időre van szüksége a szervezetnek. Pedig ez szerintem nem teljesen igaz így, mert szerintem egy idősebb szervezetnek azért több pihenésre jó, mondjuk nem vagyok 80 éves, tehát azért 80 éves szervezetnek ott már tényleg nagyon sok pihenő időre van szüksége, azért látom a nagymamámat, hogy ő már 80 felett van, és őnek ki már tényleg nagy szüksége van arra, mint a babáknak ugyanúgy a pihenő időkre. Tehát ő el tud fáradni már egy ebéd után, vagy egy családi programozás után, ő azért szeret visszadőlni és pihengetni.
1: Hát nem is árt az amúgy néha, én azt gondolom, hogy még nem muszáj ahhoz idősnek lenni, de ja.
2: De az időszervezet valahogy úgy jobban.
1: Az úgy jobban kívánja.
2: Jobban megkívánja, igen.
1: Na, neked nem is meséltem, ugye hétfőn így beszámoltam azért róla, hogy voltam moziba, vagyis voltunk, kedves nejemmel,
2: moziba.
1: Láttam
2: a sztoridat.
1: Ja, láttad a sztorimat.
2: Igen.
1: És hogy hol voltam, most a helységet nem fogok megnevezni, de számomra ez egy új mozi volt. Én még sose voltam ott, ami a Kelenföldi pályaudvar környékén van, pláza, és annak a legfelsőbb szintjén, az úgynevezett prémium moziba.
2: Nem mond már, van ilyen? Képzeld, és mit tud ez a prémium mozi?
1: Ugyanolyan, mint a VIP, csak sokkal finomabb a kaja.
2: Na,
1: sokkal,
2: megint rápróbáltál egy ilyenre? Nem megint, adott fel. Nézd meg, eddig sokkal, nem járt moziba, most meg prémium moziba jár.
1: Persze. Sokkal finomabb a kaja.
2: Mi volt az menü? Meséld el, így ebéd előtt, hogy jól is fog esni.
1: Akkor kezdem onnan, jobbról, vagy balról megyek, most is szembe képzelem.
2: Szed magad?
1: Pizza, ugyanolyan svéd asztal, igen.
2: Ugyanaz a tematika, mint egy VIP mozi.
1: Ugyanaz, csak annyi, hogy nagyobb a tér, tehát sokkal nagyobb, sokkal szebben van megcsinálva, tényleg sokkal ízlésesebb, és akkor a kaja. Ja, a pult mögött egy üvegfal, ami mögött látod a szakácsokat, hogy tényleg ott csinálják a kaját. Tehát, hogy egy
2: ilyen,
1: jó, pizza. Nem egy nagy dolog, persze. Saláta, de úgy, hogy minden fakba különböző kukorica, uborka, csirkemell.
2: Össze
1: ilyen,
2: tudod állítani a
1: drága
2: salátát.
1: Drága cézárt is összetúz, de husi nélkülit is, különböző öntetekkel. Öntéttel, igen, szűi. Öntéttel. Aztán most jönnek, figyelj, kapaszkodjunk. Már gondolkoznom kell. Falatkák, ilyen padlizsán krémes pirítós falatok.
2: Nagyon jó.
1: Ez a enchilada, vagy empanada, ez a kis mexikói kis falatka, hát voltál Mexikóban, kis falatka guacamole-val.
2: Ú, de jó.
1: Akkor volt...
2: Csak guacamole, ez nem is egy olcsó dolog, mert abban ugye avokádó van, úgyhogy...
1: Amúgy igen.
2: Ez nem egy olcsó
1: aztán
2: kategória.
1: Aztán voltak ilyenek, hogy készételek, volt parmezános sült brokkoli, rizs, wow. Olyan krumplipüré, hogy Isten császár finom wow. Krumplipüré, kókuszos tejszínes csirkemell, ilyen kockák és ilyen mártással. Akkor
2: sokféle étel
1: nagy,
2: van.
1: Most levesek nagy is voltak, van. Azt mondjuk én nem ettem. És akkor ugyanúgy vehetsz el korlátlanul kukoricát, meg nachoszt, meg kólát, meg a nachoszhoz tudod nyomni a gépet, és akkor szósz, szalsza vagy cheddar.
2: És ezt, amit mondjuk összegyűjtesz így ételt, hogyha mondjuk én szeretnék megenni egy ilyen levest, akkor azt mondjuk bevihetem a moziba? Mondjuk ehetem ott bent a levest?
1: Beviheted, de kényelmetlenebb, úgyhogy felesleges. Aha. Hát kényelmetlenebb. Hát a levest azt nem itt be. Hát például a levest pont egyről nem annyira
2: hát jó,
1: kényelmes.
2: De most akkor eszek ott bent egy tésztát, megehetem bent? Vagy
1: meg,
2: le van?
1: Nem tiltja nem, megeheted, csak feleslegesnek tartom, mert kint a térbe egy sokkal tök jó kényelmes asztalok, székek vannak, tehát hogy miért ennéd bent.
2: És
1: bent
2: figyelj,
1: is jó,
2: és
1: csak...
2: miután megnézted a filmet, amiről majd mindjárt mesélsz, miután, de ne spoilerezz, mert nem, szeretném nem. Megnézni, miután megnézted a filmet, akkor a film közben volt ilyen késztetésed, hogy meg kimegyek, eszek abból a brokkolis parmezános sültből, mert az nagyon finom volt.
1: A falatkákról
2: és...
1: gondoltam még, hogy veszek
2: igen,
1: el.
2: Falatkákról hogy kimész, gondoltam még, hogy veszek közben, de nem mentél ki.
1: Nem, mert nem akartam nagyon teleenni magam, és látod így is mi történt, ugye? Hétfőn elmeséltem azért én is a kedves hallgatóknak, hogy pici gyomor problémákkal küszködtem. Hál' Istennek utána már nem, úgyhogy túl voltam rajta.
2: Összeedted
1: magad.
2: Szerintem
1: az a kókuszos csirke volt a ludas. Hát szerintem az volt a ludas.
2: Az ilyen tejszínes volt.
1: Uh-huh. Aha. És az reggeltől délelőtt az lehet, hogy nem tett túl jót a pocakomnak.
2: Az emésztésednek.
1: Igen, és akkor igen.
2: Na de milyen volt a film?
1: Figyelj, Ördög Prádát visel 2, Meryl Streep zseni, Anne Hathaway zseni, Stanley Tucci zseni, nagyon jó a feeling, csajos film, de én bevallom férfiként is őszintén, hogy én nekem egy abszolút kerek 2 óra, tehát kerek 120 perc a film, és végig lekötött az utolsó pillanatig, nem árulok el titkot.
2: Nem. Csak nem hal meg a végén.
1: Ja, ilyen nincs jó, benne, ez okay. Egy big játék, de nagyon jó pofa, jó hangulata van, annyit elárulhatok, de ezt az előzetesben is látszik, hogy nem Amerikában, nem csak New Yorkban játszódik, hanem Milánóban is vannak, aha. Úgyhogy picit kitágul az univerzum, úgymond a tér.
2: Kicsit mennek Európába is, divathetekre,
1: így
2: meg ilyenek,
1: van,
2: mi?
1: Így van.
2: Na,
1: és akkor picit így ezáltal úgy másabb a hangulata a filmnek, mint az elsőnek.
2: Meg tudja
1: volt,
2: ütni? Meg tudja ütni egyébként az első
1: szerintem
2: részt?
1: Szerintem bőven. És,
2: már csak a színészi játéka miatt is, igaz? Mert megnézzük egy
1: zseni. Olyan, mind az Oscar Díaz színész, ugye mind az Anne Hathaway is, meg a Meryl Streep is, zseniálisak, és nagyon szépek, és tehát a ruhák, hát néztem néha így sunyiba feleségem arcát, csillogott a szem egy-két ruhára, táskára, hát ugye minden egyes jelenetben a drága táskák száma meghaladta a moziban ülő emberek számát konkrétan, tehát a Burke, vagy mi a neve, ugye van ilyen márkaja.
2: Gyuszi, én
1: Louis
2: nem
1: Vuitton,
2: vagyok egyáltalán táskás. Szerintem én egyetlen egy nő vagyok ugye történelem során, aki nem is figyelem, hogy kinél milyen táska van, nem is ismerem, tehát annyira nem vagyok táskás, engem annyira nem érdekelt soha a táska, cipő annál inkább. Tehát én inkább cipős vagyok, de abból sem az a nagy prémium kategóriás ember.
1: Hát pedig ott aztán...
2: Ott felvonultatnak
1: persze,
2: minden cipőt, táskát.
1: Cipő,
2: én inkább táska, tudod, mi vagyok?
1: Ruha,
2: nekem,
1: kabát.
2: Nekem inkább a, ugye elgondolkodtam, hogy mi a drága ruhám, mit tudnék elmondani, mi a drága ruhám, a szörmém. Tehát én szörmés vagyok, tehát nekem a legdrágább darabjaim azok a szörméim, nem a táskám és nem a cipőm.
1: Hát jó, figyelj, de mondom, tehát, hogy így nő...
2: Van benne
1: női...
2: szörme?
1: Szörme nincs.
2: Persze az állatvédők miatt már gondolom erre nagyon odafigyelnek, hogy ne legyen.
1: De amúgy nagyon-nagyon-nagyon kedves film, tehát hogy tényleg bájos, visszatérnek a régi viccek benne, ugye, hogy a Meryl Streep olyan, amilyen, ugye ez a fenkölt asszony, díva, ugye, aki úgy lekezeli az enhedővét még mindig, de azért hát nem árulok el nagy titkot, hogy az első részben így úgy itt is azért barátok lesznek, és jóba lesznek. És nem tudom, tehát az
2: megéri,
1: első részben
2: megéri ezért moziba menni?
1: Őszintén?
2: Igen, őszintén.
1: Feelingre igen.
2: Mert tudod, én mindenkit rábeszélek arra, hogy moziba menjen, és moziba nézem meg minden filmet, de vannak bizonyos filmek, amikre azt mondom, hogy ezt nem nézem meg moziba, mert ezt otthon is meg tudom nézni.
1: Ez olyan. Akkor, akkor ha így, ha ez a kérdésed, akkor igen, ez olyan, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy azért érdemes megnézni, mert mondom, nagyon jó feelingje van, és egy kikapcsolódásnak, mert mi is párommal, feleségemmel gondolkoztunk rajta, hogy mit nézzünk meg, mi legyen az a film, amit esetleg meg tudunk nézni, vagy mi legyen a program, és mivel nem volt olyan nagyon más, ugye a Jacko filmet láttuk, az ugye nagyszerű volt, meg az tényleg mozis élmény, ugye a koncert feelingje miatt.
2: Ó, hát az abszolút,
1: minden.
2: Igen, nekem az alap igen. Volt, hogy és biztos moziban nézem
1: és
2: meg.
1: És ugye most is ott a moziba, ahol voltunk, aminek nem mondom ki a nevét, ott is 6 vagy 7 teremből 3-ba a Jacko filmet játszották, hát szinte egy időben. 2D feliratos, 2D szinkronos, és mit tudom én milyenben.
2: Ó, hát most
1: tehát, hogy ilyen
2: ez egy legnagyobb bevételű film
1: abszolút,
2: egyébként
1: abszolút, így
2: az elmúlt időszakban.
1: Ez így van, abszolút. Nyitó hétvégét tekintve, most rekordokat döntögelt.
2: Már egyszer beszéltünk igen a Jacksonról, hogy mennyire durva az, amit most így a mozi által így visszahozták az embert. Már volt ez témánk, de hogy ezt nem mondtam el, hogy az a legdurvább, hogy egy ember halála után 17 évvel ilyen rekordokat tud még csinálni. Hogy
1: hát sőt, azóta mit? Nekem tele van a TikTok vele.
2: Nekem
1: meg feleségemnek is szoktam
2: is
1: látni, hogy így vannak ilyen guess the song, tudod, ez a talált ki a dalt, és akkor így mondja nekem a feleségem, hogy nézem, tegnap is néztem pont a BL meccset, és akkor így oda néz, azt mondja, játszunk egyet, kitaláljuk egyet. Mondom, játszunk persze, és akkor így tele van most, hogy megint egy Jackson őrület lett.
2: Én nem tudom, hogy valaha lesz-e még ember a földön, aki ekkorát tud alkotni, és tudod, mi a nagy, hogy generációról generációra, hát hány generáció szereti, imádja még a halála után is, mennyien nőnek
1: lesz,
2: fel rá, mennyien, hát egy ikon az ember,
1: hát
2: nem is, egy kicsi ez a szó erre.
1: Igen, most ha mondták is, hogy fixen elkezdik forgatni a második részt, az is ugye legalább egy év, másfél, mire mozikba kerül.
2: De állítólag hamarabb behozzák, most felgyorsították a folyamatot, látván azt, hogy mekkora sikereket döngett, igen. És hát ne beszéljünk arról is, hogy mennyi mindent lehet kapni, ami Jacksonos, úgyhogy hamarosan nekem is érkezik a Jacksonos pólóm, a Jacksonos sapkám, a Jacksonos telefontokom.
1: Azt a mindenit neki. Én meg láttam olyan gyerekek, hogy hát sajnos itthon nincsen, vagy legalábbis az itteni Zarában nem láttam a honlapjukon, de külföldön olyan kabátok vannak, ilyen Jackson feedingre csinált kabátok. Gyerekek.
2: Kimegyek.
1: Hát a feleségem mutatta, ki voltunk idegileg, és van férfiba is, nőibe is. Hallod, az egyik, lefotóztam, majd meg is mutatom mindjárt.
2: Piros thriller.
1: Nem olyan,
2: csináltatok.
1: Biztos, hogy olyasmi is kapható, nem? Én ilyet én kifotóztam a videóból, de ilyen csillogós.
2: Nagyon jó.
1: Nagyon szép.
2: Télen lesz
1: baj,
2: majd Swarovski-s kesztyűm.
1: Persze, de csak egyik kézre.
2: Igen. Másik fázik.
1: Igen. Szóval visszatérve, hogy megérdemesen vagy érdemesen megnézni az Ördög Prádát visel 2-t, igen, nem gondolom azt, hogy életed mozi élménye, de hogyha úgy vagy, mint mi voltunk, hogy szombat este ültünk otthon, és mit csináljunk volna, drágám?
2: Úgy látom, hogy mostanában visszajött a mozizás kedvtelése.
1: De ezért, hogy abban a Kelenföldön lévő plázában van ez a prémium mozi. Mi lehet az? Megnézzük. Na milyen, mit játszanak? Hát a Jackson most láttuk, akkor azt nem. Mi van még? Ó, Ördög Prádát visel 2. Akkor nézzük meg azt.
2: Na, tessék. Látod, egymás követő hétvégén jársz moziba, pedig nem voltál nagy mozis az elmúlt időszakban.
1: Nem. Viszont, ha most még mennék, mert tudnék ezen a hétvégén is menni, mert ma lesz a bemutatója a Mortal Kombat 2-nek. Úgyhogy például énnek, de az meg feleségemet nem érdekli, úgyhogy nyilván
2: de hát ő meg megnézte veled az Ördög Prádát visel, ennyi lojalitás kell. De igen, szeretem. Na, te nézted meg, igen, hát de csajos igen, filmet néztél meg, mert beülettél volna, akkor egy Szex és New Yorkra is, érted? Örtök Prádát visel kettő, az körülbelül az.
1: De az baj, hogy azt is láttam, és szerettem, úgyhogy nem mondhatom ezt, nem foghatom arra, hogy a feleségem akart. Jaj, bevitt a feleségem, és én ültem már, tudod, így, ha Miranda.
2: Tudom, tehát, hogy... való igaz, hogy abból egy férfi a sorozatból is annyi mindent le tud szűrni a női logikáról, gondolkodásról, szóval néha érdemes megnézni, mert még mindig aktuális.
1: Persze, persze, de mondom, nekem férfiként is szórakoztató volt ez az Ördög Prádát visel kettő, de egy kicsit pasiskodjunk mától, meg Mortal Kombat van a mozikban, úgyhogy azt is meg tudnám amúgy simán nézni, de annyira nem vonz, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem. Ami majd érdekel legközelebb, az július vége.
2: A Minecraftot nem szeretted? Minecraft az nem?
1: Nem.
2: Úgy látszik, az nem a te generációt.
1: Nem. Hát de igen. Én, amit most még várok, mondom, július végén van, azt hiszem július 31 talán, az új Pókember film, a Brand New Day, egy vadonatúj nap, így fordították az új Pókember film. Az érdekel, az szerintem sokunkat, tehát Marvel filmek azok még mindig azért hasítanak a mozikba, meg hát idén év végén jön az új Bosszúállók, a Doomsday.
2: Bizony.
1: Úgyhogy az meg december.
2: Az meg egy jó látványos film, úgyhogy azt is mozikba érdemes megnézni.
1: De amit én még egyszer...
2: De amit én még egyszer megnézek moziba, az a Jackson film.
1: Elmész még egyszer?
2: Igen.
1: Nézd meg most meg szinkronosan.
2: Nem, köszi. Nem.
1: Miért? Nem nézel?
2: Nem, mindenkitől azt hallottam, hogy nem szabad.
1: Jaj, nagyon hát nem rossz amúgy.
2: Nem, köszönöm, jó. Nem. Nagyon
1: elfogadom.
2: Jó az eredeti.
1: Elfogadom,
2: nagyon jó az eredeti hang.
1: De...
2: Annyira jó hozza a srác. Nem, meg jó az úgy, ahogy van. Jó az úgy.
1: Én elfogadom ezt, mert nagyon sokan szeretik eredeti hangon nézni
2: igen.
1: A filmeket.
2: Én igen.
1: Én nem. Én bevallom az őszintét, hogy én annyira tisztelem, becsülöm a magyar szinkront, hogy nekem
2: imádom a magyar
1: nekem
2: szinkron.
1: Nagyon tetszik. Nagyon
2: például
1: tetszik.
2: Dörner György az egy kedvenc szinkronszínészem, és még meg annyi szinkronszínész, akit nagyon imádok, és többségében egyébként szinkronizálva szeretem én is a filmeket, de ezt most kivételesen.
1: Megértem. Úgy, inkább igen, az eredeti. Moziba,
2: igen.
1: Azt gondolom, hogy
2: nem
1: amúgy...
2: fog bezárni. Ha ilyen jó filmeket fognak így penderíteni nekünk így a mozikba, mint például a Jackson, vagy az Ördög Prádát visel kettő, akkor esélytelen a bezárás.
1: A kettőt,
2: nem lehet.
1: Nyilván ne hasonlítsuk össze, de...
2: Nem lehet.
1: Igen, nem fog bezárni. A DiCaprio híres mondása volt ez most ugye a legutóbbi Oscaron mondta, azt hiszem, hogy a mozinak ő 10 évet ad, és nem lesz már mozi. De nem úgy gondolt, hogy lebontják őket, gondolom, hanem úgy, hogy nem lesz divatja. Abba van valami ráció, mert azért nagyon könnyű a moziba jegyet foglalni. Nyilván filmtől függ, tehát például biztos vagyok benne, hogy ahogy kijön a jegy elővétel az új Bosszúállók filmre, nem lehet majd kapni, ezbe biztos vagyok.
2: Hát meg a premier adások.
1: Igen, de ugyanakkor most elmész, és egy Jackson film, vagy egy Ördög Prádát visel, vagy mától a Mortal Kombat, ezekre fogsz kapni. Tehát
2: igen, de
1: ne
2: felejtsük el azt sem.
1: Plakonnod.
2: Igen, de azt se felejtsük el, hogy több terem van. Tehát már nem
1: persze.
2: Úgy van már, mert nem úgy annak a mozik, hogy egy terem van, és akkor bezsúfolódik egy csomó ember, hanem azért több terem van, és több teremben játszódik. Úgyhogy ez
1: mint,
2: eloszlik.
1: Vagy nem is tudom, hol volt ez, de sose felejtem el benne még a kép, hogy apámmal voltunk moziba, gyerek voltam, mennyi voltam, 27-28 éves, és nem, tényleg ilyen 7-8-10 éves gyerek lehettem, és megnéztük az Ace Ventura 2 hívat természet című
2: imádom
1: filmet moziba,
2: bolondot.
1: És abba a moziba azt adták csak.
2: Uh-huh.
1: Tehát csak az Ace Ventura 2-t adták ott a moziba. Nem tudom, hol voltunk már, mert tényleg nagyon-nagyon régen volt. Hát közel
2: akkor még lehet nem volt több termes mozi.
1: 30 éve volt, és tényleg nem emlékszem rá, de igen, de jól mondod, hát tényleg mondom, csak ahol mi voltunk ezen a prémium szinten, ott azt hiszem 7 vagy 8 terem volt, abból 2, vagy volt lehet 10 is, tök mindegy, abból 2-3-ba adták az Ördög Prádát viselt, és majdnem az összes többiben a Jacko filmet
2: hát
1: adták.
2: Ennyi, igen.
1: Szóval, hogy könnyű már azért.
2: Könnyű, igen.
1: Na jó, ennyik voltunk mára, zárul Gyuszi és Zsuzsi Móka tára, és holnap, mivel csütörtök, változatlanul jövünk hozzátok.
2: Nagyon jó étvágyat kívánunk mindenkinek az ebédhez, sziasztok!
1: Szerbusztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma diákok jelentkezését várják a borsodi rendőrséghez. A Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság 2026-ban is meghirdette a roma származású, középiskolákban, szakképzésben, felsőoktatásban tanuló fiatalok rendőré válásának elősegítését célzó, az elmúlt évekhez képest emelt összegű ösztöndíj pályázatát. A 2026-27-es tanévre kiírt pályázatra a középiskolában és a szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, valamint a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzésekben tanuló roma származású fiatalok jelentkezését várják. A nyertes tanulókat az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat követően választják ki, s velük a főkapitányság támogatási szerződést köt, közölte a rendőrség. Valamennyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamos tanulói jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért. A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is. A pályázatot nyert tanulóknak a támogatásért vállalniuk kell, hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően rendőri szolgálat vállalása céljából

0: viselkedik ugyanúgy. Pozitív példák és együttműködés is van. Az utóbbi években több országban, köztük itthon is, indultak kezdeményezések a kapcsolat javítására. Közösségi rendészet, roma származású rendőrök képzése bevonása, vagy pedig párbeszédprogramok és mediáció. Ezek célja a kölcsönös bizalom erősítése és a konfliktusok csökkentése. A romák és a rendőrség kapcsolata összetett, egyszerre jelen lehet benne a bizalmatlanság, de az együttműködés. Azonban egyre több a pozitív együttműködés.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 6-a van, mely napon az Ivetteket és a Fridákat köszönthetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, mint ahogyan a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Mielőtt jönne egy idézet és pár gondolat azzal kapcsolatban, hogy hibáznunk lehet, sőt szabad, előtte nézzük meg a friss budapesti útinformot. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 18. kerületben a Blasics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Dob utca a Király utcából érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra számíthattok, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A 2. kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. Szintén a 2. kerületben lezárták a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. És még mindig a 2. kerületben maradva forgalomkorlátozásra számíthattok a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A 4. kerületben lezárták a Hajló utcát a Nádasdy Kálmán utca és az Óceánárok utca szerviz útja között, mert felújítják az útburkolatot. Az 5. kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A 7. kerületben a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülnötök építkezés miatt, a 8. kerületben pedig lezárták a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Sem a siker, sem pedig a kudarc nem végleges. A folytatás bátorsága az, ami számít, mondta Churchill. Ez az idézet arra emlékeztet engem, hogy a hibák és a kudarcok ugyanolyan természetes részei az életnek, mint egy eredményes akció. Attól, hogy valami nem sikerül, még nem válunk értéktelenné vagy tehetségtelenné. Az erőnk tényleg abban mutatkozik meg, hogy képesek vagyunk-e felállni, tanulni a hibáinkból és újra nekivágni. De ezt ismerjük, barátaim, és ebben mindannyian jók vagyunk, hiszen így tanultunk meg járni.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Legyen egy kellemes délutánunk, így a hét közepén, Baranyi Tamás vagyok. Május 6-án minden évben az Ivetteket és a Fridákat köszönhetjük. A velem töltető óránként 4 percből már eltelt egy kis idő, a hátralévőben pedig következik a budapesti útinform, azután pedig majd egy idézet, gondolat azzal kapcsolatban, hogy hibázni emberi dolog, tanulni belőle is tovább menni, viszont bátor. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Dob utca a Király utcából érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra számíthattok, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A 2. kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. Szintén a 2. kerületben lezárták a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. És még mindig a 2. kerületben maradva forgalomkorlátozásra számíthattok a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A 4. kerületben lezárták a Hajló utcát a Nádasdy Kálmán utca és az Óceánárok utca szervizútja között, mert felújítják az útburkolatot. Az 5. kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A 7. kerületben a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülnötök építkezés miatt, a 8. kerületben pedig lezárták a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Aki soha nem hibázott, valószínűleg soha nem próbált meg semmi újat, mondta Albert Einstein, a világhírű fizikus, a relativitás elmélet megalkotója. Az ember csak akkor fejlődik igazán, ha kilép a megszokott keretek közül, és mer új dolgokkal próbálkozni. De ezek az új helyzetek viszont természetükből adódóan mindig hordoznak magukban bizonytalanságot és hiba lehetőséget. Ha valaki mindenáron el akarja kerülni a hibázást, könnyen lemaradhat a fejlődésről és a tapasztalatszerzésről is. Ráadásul a tévedéseink sokszor nem visszahúznak minket, hanem éppen ellenkezőleg segítenek jobban megérteni a világot és önmagunkat is, s legfőképp azt, hogy mit érdemes másként csinálnunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kán rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település, 437

0: élelmiszeradomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: megfogadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tumultum Jör és Bicu Bei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületben interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Igazán kellemes hőmérsékletű napokon vagyunk túl, és a mai előttünk állóban is 25-27 fok közötti csúcshőmérséklettel számolhatunk, azt hiszem, hogy ez is elég szerethető. Az igaz, hogy az időjárás előrejelzők elég gyakran tévednek, na de ki tud bármit is már kiszámítani ebben a mostani meglepetésekkel telelévő világunkban. Életünk természetes része a tévedés, ezzel kapcsolatban fogok majd megosztani egy gondolatot, egy idézetet, előtte viszont ránézünk a budapesti utak helyzetére. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Dob utca a Király utcából érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra számíthattok, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor-Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A 2. kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. Szintén a 2. kerületben lezárták a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. És még mindig a 2. kerületben maradva forgalomkorlátozásra számíthattok a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A 4. kerületben lezárták a Hajló utcát a Nádasdy Kálmán utca és az Óceánárok utca szerviz útja között, mert felújítják az útburkolatot. Az 5. kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A 7. kerületben a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülnötök építkezés miatt, a 8. kerületben pedig lezárták a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Nem buktam el, csak találtam 10 000 utat, ami nem működik, mondta Thomas Edison, amerikai feltaláló, aki többek között az izolámpa fejlesztéséről ismert. Edison gondolata jó mutatja, hogy a siker mögött gyakran rengeteg sikertelen próbálkozás áll. A hibák nem feltétlenül vereségek, dehogy, hanem olyan tapasztalatok, amelyek közelebb visznek minket a megoldáshoz. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Thomas Edisonnak leégett a laboratóriuma, amit valamelyik gazdag mecénása bocsátotta rendelkezésére egy gyönyörű nagy hatalmas épület együttesben. Amikor éjjel 2-kor ott állt szemben a lángoló laboratóriummal, akkor azt mondta, hívjátok ide anyámat, mert ilyet biztos, hogy még nem látott. Másnap pedig reggel, amikor a leégett laboratórium hamvai között sétált, akkor azt mondta, barátaim, tegnap elégett minden tévedésünk. Majd ezt követően 2 hónap múlva tökéletesítette és bemutatta az izzólámpát.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 6-a van, mely napon az Ivetteket és a Fridákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, mint ahogyan a születésnaposoknak is minden jót kívánok. Mielőtt jönne egy idézet és pár gondolat azzal kapcsolatban, hogy hibáznunk lehet, sőt szabad, előtte nézzük meg a friss budapesti útinformot. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Dob utca a Király utcából érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárásra számíthattok, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor-Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A 2. kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. Szintén a 2. kerületben lezárták a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. És még mindig a 2. kerületben maradva forgalom korlátozásra számíthattok a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A 4. kerületben lezárták a Hajló utcát a Nádasdy Kálmán utca és az Óceánárok utca szerviz útja között, mert felújítják az útburkolatot. Az 5. kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A 7. kerületben a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülnötök építkezés miatt, a 8. kerületben pedig lezárták a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. A következő mondatunk egy japán kortárs írótól, Haruki Murakamitól származik, tényleg így hívják, tudjátok, ő a Habisztinak az unokája, szóval Haruki Murakami azt mondja, a tökéletlenség nem hiba, hanem az emberi lét része. Sokan úgy érzik, hogy mindig tökéletesnek kell lennük, és ezért félnek hibázni. Pedig, ahogyan tegnap szó volt róla, a tökéletlenség minden ember életének nagyon is természetes része. A hibáinkból tanulunk, fejlődünk, és így válunk tapasztaltabbá. A tapasztalat, az, amit elfelejtünk, pontosabban azt, hogy az élet egy nagy tapasztalás, folyamatos interakcióban vagyunk. És a legtöbb, amit tehetünk, hogy nyitottak vagyunk az új tapasztalatokra. Nekem éppen a gyengeségeim meg a rossz döntéseim segítenek abban, hogy jobban megismerjem és megértsem önmagam és másokat is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: Diák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, a Magyar Nóták és Operett részletek zenés délutánja. Közönséget ez alkalommal többnyire hölgyek alkották, akik végig énekelték és táncolták a műsort. Az utóbbi évtizedben méltatlanul háttérbe szorult a kávéházi cigányzene. A szórakoztató elsősorban az érzelmekre ható művészi szintű magyar nóta és operett részletek zenés előadásai. A kávéházi cigányzene egy igazi zenei unikum, közösségteremtő ereje, hangulata teljesen egyedi. A magyar cigánynóta a magyar zenei kultúra egyik legkülönlegesebb és legérzelmesebb kifejezési formája, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a társadalmi és kulturális életben. Bár a köznyelv gyakran egységes fogalomként használja a cigányzene kifejezést, valójában több különböző zenei hagyomány találkozik benne. A magyar nóta például nem népdal, hanem szerzők által komponált műdal, amelyet azonban leginkább a cigány származású zenészek tettek ismerté és népszerűvé virtuóz előadásmódjukkal. A műfaj kialakulása a 18.-19. századra tehető, amikor a magyar nemesség és a polgárság körében egyre nagyobb igény mutatkozott a szórakoztató, de mégis érzelmekben gazdag zenei műfajok iránt. Ebben az időszakban a cigányzenészek nagyon fontos szerepet játszottak. Nem csak előadói voltak a daloknak, hanem sokszor formálták is azok stílusát. A Primás vezette zenekarok hegedűvel, cimbalommal, brácsával, nagybőgővel egyedi hangzásvilágot teremtettek, amely egyszerre volt szenvedélyes, díszített és improvizatív is. A magyar cigánynóták egyik legfőbb jellemzője az erőteljes érzelmi kifejezés. A dalok gyakran szólnak szerelemről, bánatról, honvágyról, vagy az elmúlásról, és ezek az érzelmek a zenei előadásban is hangsúlyosan jelennek meg. A lassú, melankolikus részeket gyakran váltják gyorsabb, lendületesebb szakaszok, ami dinamikus feszültséget teremt. A zenészek előadás módja különösen fontos. A díszítések, a tempó rugalmas kezelése és az egyéni interpretáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mind ugyanaz a dal egyforma alkalommal kissé másként szólaljon meg. A műfajhoz számos jelentős alkotó és előadó kötődik. Dankó Pista neve szinte összeforrt a magyar nótával, hiszen dalai máig a repertoár alapját képezik. A kiváló Prima

0: azonos a magyar nótával, még ha előadásukban gyakran ugyanazok a zenészek is vesznek részt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 106.3 Rádiódik.
2: Legyen egy kellemes délutánunk, így a hét közepén. Baranyi Tamás vagyok. Május 6-án minden évben az Ivetteket és a Fridákat köszönhetjük. A velem töltető óránként 4 percből már eltelt egy kis idő, a hátralévőben pedig következik a budapesti útinform, azután pedig majd egy idézet, gondolat azzal kapcsolatban, hogy hibázni emberi dolog, tanulni belőle és tovább menni, viszont bátor. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartás utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbút utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Dob utca a Király utcából érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra számíthattok, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor-Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A 2. kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. Szintén a 2. kerületben lezárták a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. És még mindig a 2. kerületben maradva forgalom korlátozásra számíthattok a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában a Vihar utcánál közműépítés miatt. A 4. kerületben lezárták a Hajló utcát a Nádasdy Kálmán utca és az Óceánárok utca szerviz útja között, mert felújítják az útburkolatot. Az 5. kerületben lezárták a Balaton utcát a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A 7. kerületben a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülnötök építkezés miatt, a 8. kerületben pedig lezárták a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Elesni emberi dolog, felállni viszont már egy választás. Mondja Zig Ziglar, motivációs előadó és író, akinek nagyon szeretem a gondolatait, és igaz, az életben mindenki követel hibákat, és időnként mindenki kudarcot vall valamiben. Ez nem kérdés. A különbséget nem maga a hiba jelenti, hanem az, hogy hogyan reagálunk rá. Van, aki feladja, és ez egyáltalán nem elítélendő, mert nem mindig fér hozzá az ember a saját erejéhez. És bizony vannak olyan dolgok is, és lesznek az életünkben, amelyekkel kapcsolatban akkor vagyunk bölcsek, amikor merünk úgy dönteni, hogy feladjuk. De van olyan is, amikor sikerül erőt merítenünk, és érdemes tovább próbálkoznunk. Talán az egyik hajtóerő ilyenkor az lehet, hogy nem egy véglegesen lezárt szituációban, hanem folyamatban. Egy folyamat sok pontja közül csupán az egyik állomáson látjuk magunkat. Nem.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Igazán kellemes hőmérsékletű napokon vagyunk túl, és a mai előttünk állóban is 25-27 fok közötti csúcshőmérséklettel számolhatunk. Azt hiszem, hogy ez is elég szerethető. Az igaz, hogy az időjárás előrejelzők elég gyakran tévednek, na de ki tud bármit is már kiszámítani ebben a mostani meglepetésekkel telelévő világunkban. Életünk természetes része a tévedés, ezzel kapcsolatban fogok majd megosztani egy gondolatot, egy idézetet, előtte viszont ránézünk a budapesti utak helyzetére. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 18. kerületben a Vlasics-Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítás miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Dob utca a Király utcából érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben az Árpád-Fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárásra számíthattok, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A 2. kerületben a Gábor-Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A 2. kerületben a Zöldmáli lejtőt egyirányosították a felső Zöldmáli út felé, mert burkolatot javítanak. Szintén a 2. kerületben lezárták a Balog Ádám utcát a Rügy utca és a Gárdonyi Géza utca között útfelújítás miatt. És még mindig a 2. kerületben maradva forgalom korlátozásra számíthattok a Községház utcában a Hidegkuti útnál építkezés miatt. A 3. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Raktár utcában, a Vihar utcánál közműépítés miatt. A 4. kerületben lezárták a Hajló utcát, a Nádasdy Kálmán utca és az Óceánárok utca szervíz útja között, mert felújítják az útburkolatot. Az 5. kerületben lezárták a Balaton utcát, a Honvéd utca és a Szemere utca között felújítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Kármán utcában, amelyet így véglegesen lezártak. A 7. kerületben a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülnötök építkezés miatt, a 8. kerületben pedig lezárták a kerékpáros sávot az Üllői úton kifelé a Korányi Sándor utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ha merünk átmenni a hibáink kapuin, azok nagy felfedezésekhez vezethetnek minket, mondja James Joyce regényíró és költő. Egy hiba sokszor elsőre kellemetlennek vagy kínosnak tűnik, de ez csak az érem egyik oldala, mert ugyanakkor erős tartalma a tévedéseinknek a rossz érzések mellett, hogy fontos tanulságokat hordoznak. Ne hagyjuk hát, hogy az érzelmeink elfátyolozzák a tévedéseink fontos üzeneteit. Kiszomorkodjuk, kikeseregjük magunkat, aztán pedig magunkhoz térve, egy picit nyugodt a fejjel, vonjuk le mindig a következtetéseket, és keressük meg az új nézőpontokat, az új lehetőségeket, és az újabb megoldásokat. A hibázás nem csak megengedett, hanem néha kifejezetten szükséges ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Ezzel a gondolattal kíván további szép délutánt, és jó rádiózást mindenkinek, a szerkesztő műsorvezető Baranyi Tamás.

0: Judit.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Hiába menekülsz, hiába futsz. A sorsod elől futni.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer is mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Lehel utcában befelé a Kartács utcától

0: A Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában, a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. Le van zárva a Labanc utca, a Kuruskeci út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, illetve a Gárdonyi Géza út is le van zárva a Kapi utcánál, és a további útszűkület van még azért Budapesten, például a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, illetve a Bikszádi utcában, a Tétényi út közelében, a fél pálya pedig le van zárva a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is hogy gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai nap folyamán azért már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont azért számottevő csapadék estig nem nagyon valószínű. De este azért záporok, sőt még akár lehet, hogy zivatarok is előfordulhatnak majd, és délnyugat felől fog érkezni hazánkba ez a csapadékmező. Élénk, gyakran pedig erős lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délnyugati lesz, úgyhogy elég durva napra kell itt számítani, mert ma délnyugati lesz mondjuk a szél, viszont viccet félretéve 26 fok körül várható a mai délután, a csúcs hőmérséklet, szóval szinte már ilyen nyárias idő lesz.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
0: Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívtok, és megmondjátok nekem úgy, hogy kinek, milyen zenét, miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy ezt használjátok ki, mert én tényleg szívvel, lélekkel itt vagyok, és lepjétek meg a kedves, hát hogy is mondjam nektek, mondjuk rokonokat, barátokat, családtagokat, kollégákat egy jó kis dallal, én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok! Szeretnék kérni egy dalt Máriótól a páromnak, Ervinnek. Nagyon szeretem őt, és azt üzenem neki, hogy hiányzik. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor Ervinnek szól sok szeretettel egy dal Máriótól. Legyen mondjuk szerintem a drágaságom, úgyhogy hadd szóljon sok szeretettel, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
3: Nekem az életben megadott

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

Zsabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi kívánságsó, szóval kapjátok elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, ugyanis minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, viszont mivel azért annyira nem olyan sok idő ez a bruttó 3 óra, így nem is húznám az időt, hanem kedves engedelmetekkel olvasnám inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól: sziasztok fiúk, lányok, üzennék a drága férjemnek, Daginak, Pestre, felesége Dia, hogy nagyon szeretem, vigyázzon magára, nagyon szeretjük, még világ a világ, mindig mellette vagyunk jobban, rosszban, minden körülmények között, és a lányai is szeretik, Nadine és Janela. Szeretlek, macikám, köszönöm, és egy bobó zenét szeretnék kérni. Hát akkor legyen egy bobó dal, legyen mondjuk a Ne félj című dala bobónak, Dia, Nadine és Janela kérésére a drága Dagi nevű úriembernek, ez nyilván csak a beceneve, de mint ahogy a kedves felesége írta, hogy szeretlek, macikám, így nyilván azért most már tudjuk, hogy miért ez a beceneve, viszont nagy test, nagy szív. Dagi, fogadj sok szeretettel Bobót!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv. Le van zárva szintén a Vlasics-Gyula utca a Baross utcánál. A Baross utcában a forgalom pedig egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a külső sáv a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, illetve le van zárva a Rumbach-Sevestyén utca a Madách Imre útnál. Az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáv elhúzás nehezíti a haladást, illetve a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. Le van zárva a Labanc utca, a Kuruskeci út és a Szép Ilona Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, illetve a Gárdonyi Géza út is le van zárva a Kapi utcánál, és a további útszűkület van még azért Budapesten, például a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, illetve a Bikszádi utcában a Tétényi út közelében, a fél pálya pedig le van zárva a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán azért már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont azért számottevő csapadék estig nem nagyon valószínű. De este azért záporok, sőt még akár lehet, hogy zivatarok is előfordulhatnak majd, és délnyugat felől fog érkezni hazánkba ez a csapadékmező. Élénk, gyakran pedig erős lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délnyugati lesz, úgyhogy elég durva napra kell itt számítani, mert ma délnyugati lesz mondjuk a szél, viszont viccet félretéve 26 fok körül várható a mai délután a csúcs hőmérséklet, szóval szinte már ilyen nyárias idő lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egy pszichológiai professzor szerint a legtöbben rossz módszerrel próbáljuk felfedezni a hazugság jeleit. A testbeszéd helyett a szavakra és a beszéd módokra kellene figyelnünk. A hazugság egyidős az emberiséggel, de ugyanilyen hosszú múltra tekinthet vissza a szándék is, hogy leplezzük a valótlanságot. Leggyakrabban a testbeszéd egyes jeleiről, például a szemkontaktus változtatásáról, a száj és az arc rezdüléseiről tartják úgy, hogy elárulhatják a hazug embert. Na de hát azért ez egy kicsit komplexebb. Richard Wiseman, az angliai Hertfordshire Egyetem pszichológiai professzora szerint a legtöbb közismert módszer egyszerűen nem működik. Vannak hazugságra utaló jelek, de nem ott kell keresni, ahol gondolnánk. Dr. Wiseman egy nagyszabású BBC-vel közösen végzett kísérletben tesztelte a tévénéző közönség hazugság felismerő képességét. Egy politikai interjúkat készítő riporter két alkalommal kérdezett ki kedvenc filmjéről. Eredetileg politikusokat kértek fel, de valamiért senki nem vállalta, mert nem tudom, mi fog történni, viszont egyszer igazat mondott, egyszer hazudott. Az interjút élőben közvetítették a tévében, és körülbelül 30 ezer néző telefonált be, hogy elmondja, szerinte mikor füllentett a riporter. Az eredmény ugyanolyan lett, mint a laboratóriumi kísérletekben, nagyjából fele-fele arányban tippeltek jól és rosszul. Ez a csoport szinten nem jobb, mint puszta véletlen, tehát az emberek általában sajnos nem nagyon tudták felismerni a hazugságot. Ám amikor a műsor szövegét újságban közölték, a hanganyagokat pedig rádióban játszották le, vagyis eltávolították a vizuális jeleket, jelentősen javult az emberek hazugság felismerő képessége. Mr. Wiseman szerint ennek az az oka, hogy az arckifejezések és a gesztusok, illetve a tekintet könnyen kontrollálható. A szóhasználat és a beszédmód viszont nehezebben irányítható tudatosan, és éppen ezért ezeken a területeken rejtőznek el a hazugság valódi árulkodó jelei. De amúgy tiszta szívből őszintén mondom, minden tiszteletem Petőfi Sándor, meg Arany János előtt, meg ilyesmi, de az iskolába például az ilyen verselemzések, meg novella, meg nem tudom mik helyett, miért nem inkább ilyeneket tanítanak a gyerekeknek, diákoknak? Hogy hogyan ismerhetjük fel, hogyha valaki hazudik? Vagy hogyan lehet könnyebben kezelni az embereket? Tehát kicsit ilyen pszichológiai szempontból megközelíteni az életet, nem pedig mondjuk versenemzés, meg hogy mondjuk Mátyás király milyen adókat vezetett be 5-600 évvel ezelőtt kb.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt még mindig a Bódék Kívánság Show, méghozzá minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, de hát pontosan tudjátok, hogy az előbb említett időpontban a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS, vagy pedig betelefonálás formájában akár, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bárhogy költetitek a dalt, én így is úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, most viszont nem is húznám tovább annyira az időt, nem csűröm, csavarom, teljesítsük a kívánságot, hadd szóljon Dominik SMS-e. Szia tesó, Dominik vagyok Zuglóból. Leilától dobj be valamit a testvéreimnek, légy szíves, küldök nekik egy pattogós zenét. Legyetek szerencsések egy életen át. Hát, legyetek ti is, kedves Dominik Zuglóból. A testvéreknek fog szólni egy pattogós Leila, úgyhogy pattogjon a zene. Leila és Gyémi duettje fog szólni. Gyere, gyere!

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről, így ír a kiadó. A globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja a szocializáció módját, valamint a társadalmi integráció kereteit is, miközben új tartalmakkal tölti fel a cigány kultúrát és a közösség értékrészletét. A változó környezetben új jelentést kapnak a hagyományok, módosul a kultúra átadás formája, s mindezzel együtt formálódnak a mindennapokat meghatározó értékek. Az átalakulás azonban nem jelenti a cigány tradíciók végleges eltűnését, hanem párhuzamosan új értékek, meg magatartás minták és identitás változatok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája, a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút nem találtak a tavalyi kiadással kapcsolatban, ugyanakkor a cigányság helyzetével összefüggésben több közösségi oldalon is található vele készült videó. Ezek közül egyik a YouTube-on van fent, ahol az újra gondolt örökség egyik-másik témáját is érintő dolgokról beszél többiekkel együtt. A 2023-ban rögzített videó részben a most ajánlott kötetben is szereplő kutatási anyagokat mutatja be, amelyek elsősorban a társadalmi bizalom legbelsőbb köreinek. Mikroszintű, családi és közösségi szintű bizalom működését vizsgálják, hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű, szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár, Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Díkben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
3: A telefonszámunk 0630 30 30 100, de ezt pontosan tudjátok, mint ahogy azt is, hogy minden hétköznap

Amen. Illumine Patris, sok szeretettel fog szólni akkor egy Leo dal Kucki kérésére a drága nővérének és a kishugának. Ezek szerint ő a középső, úgyhogy a középső küldi fölfele is, lefele is, jobbra, balra, mindenhova Leótól az Aluma Mai-t.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Én nem mondó vagyok, hogy tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig ha és amennyiben nem vagytok szégyenlősök, nyugodtan felhívhattok, nem harapok, nem bántok, csak a kívánságot teljesítek, méghozzá a lehető legtöbbet, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságát teljesíteni sosem fogom tudni, viszont hosszú az élet, ma is van még nap, holnap is van még nap, holnap után is, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, valamilyen úton, módon. Viszont én most nem is húznám tovább az időt, hanem teljesíteném is a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól. Sziasztok, Szalathnyai Laci vagyok, és magamnak szeretnék küldeni egy zenét Atis Ximirtől, rád bízom, hogy melyiket. Hát akkor Atis Ximirtől fog szólni egy nagyon jó kis dal, Hazudik a szemed című slágere fog szólni, akkor Atis és Imir duett. Hadd szóljon sok szeretettel Szalathnyai Laci kérésére.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv. Le van zárva szintén a Vlasics-Gyula utca a Baross utcánál. A Baross utcában a forgalom pedig egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a külső sáv a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, illetve le van zárva a Rumbach-Sevestyén utca a Madách Imre útnál. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáv elhúzás nehezíti a haladást, illetve a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve a Gábor-Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. Le van zárva a Labanc utca, a Kuruskeci út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, illetve a Gárdonyi Géza út is le van zárva a Kapi utcánál, és a további útszűkület van még azért Budapesten, például a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, illetve a Bikszádi utcában a Tétényi út közelében, a fél pálya pedig le van zárva a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán azért már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont azért számottevő csapadék estig nem nagyon valószínű. De este azért záporok, sőt még akár lehet, hogy zivatarok is előfordulhatnak majd, és délnyugat felől fog érkezni hazánkba ez a csapadékmező. Élénk, gyakran pedig erős lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délnyugati lesz, úgyhogy elég durva napra kell itt számítani, mert ma délnyugati lesz mondjuk a szél, viszont viccet félretéve 26 fok körül várható a mai délután a csúcs hőmérséklet, szóval szinte már ilyen nyárias idő lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Dubajban kapható a világ legdrágább kávéja. Közel 325 ezer forintba kerül egyetlen csészével belőle. A kávéárak nagyot emelkedtek az utóbbi időben, és a dubai árszínvonal azonban etéren is más, mint az átlag. A reggeli italt itt luxussá varázsolták, és kereslet is van rá. Hát higgyétek el, én is kifizetném nagyon szívesen, akár naponta hármat is, bárcsak megtehetném. Dubaj amúgy az a város, ahol elképzelhetetlen dolgok valósulnak meg, igazából csak az átlagos ember számára elképzelhetetlen, gyakorlatilag igazából naponta látok 100 meg 100 orosz fiatalt, amerikai fiatalt, akik Dubajba költöztek, és csak természetesen ott élnek, nem pedig el vannak ájulva, hogy úristen, most itt van egy beltéri sípálya, vagy mesterséges szigeteken mulatják az idejüket az ötcsillagos szállodákba. Ez igazából egy természetes dolognak kéne legyen sajnos, az az úgynevezett luxus, ami Dubajban van, tehát sajnos ez nem megadatott mindenkinek. Viszont ilyen környezetben természetesen egy olyan egyszerűnek tűnő dolog is, mint mondjuk egy kávé, luxus kivitelben is létezik. A Julit Café arról híres, hogy a Nido 7 geisha babból készült kávét megfőzik, és egy csészéért 980 dollárt, azaz bő 300 ezer forintot kérnek el. A kávézó tulajdonosa sokat megtett a kávé birtoklásáért. Egy panamai licit háborúban szerezte be, ahol 20 kg-ért 600 ezer dollárt fizetett. A férfi állítása szerint ezelőtt még sosem adott ennél többet kávéért. A kincset nem is akarja elkótya vetyélni, mindössze 400 csészényit szeretnének belőle eladni, a többit pedig félreteszik a Dubai emírjének családjának számára. Aki kóstolta, az szerint ez a kávé olyan, akár a nektár. Virágos, gyümölcsös aromáját a jázmin, a bergamot, az őszi barack és a sárga barack, valamint mondjuk még például a citrusok is adják. Egyesek a mészhez hasonlítják, amivel a kávé esetében szokatlan édes jegyeket emelnek ki. Tehát igazából mindenki mondja, hogy hú, ez milyen luxus, meg ilyesmi, csak szimplán jó, a jót pedig meg kell fizetni. Most például egy Dacia nem kerülhet annyiba, mint mondjuk egy BMW, a BMW nem véletlen kerül annyiba, mint amennyi, és ez a kávé is megvan az ára. Tehát nem azért kerül ennyibe, mert mondjuk a ungu-bungung törzsek nem tudom hány napon átérlelték, hanem mert olyan maga a kávé bab, amelyet már is mondom neked, hogy honnan Panamából szerezte be az úriember, és Nido 7 Geisha babból készült ez a kávé. Hát most egy csésze $980, igazából már lehetne $1000 is, sokkal szebb szerintem mondjuk egy kávézóba ki van írva, hogy mennyi a kávé, 980, vagy ott van egy kerek szám, mondjuk egy ezres, most 325 000 forint így nagyjából átszámolva. Szerintem azért ez annyira nagyon nem meglepő ahhoz az életszínvonalhoz, amit hála Istennek ott élnek az emberek. Szerintem így a kicsit normálisabb felső körbe az emberek naponta ennyit elköltenek, mondjuk egy mozi, egy tájmasszázs, a tankolás, a parkolás, az éttermek, úgyhogy 300 000 forint naponta, milliárdos szinten azért annyira nem nagyon sok.

Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, szóval nem is húzom inkább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: Szia, Sanyi vagyok, a Szilvinek, a feleségemnek szeretnék kérni egy szerelmes dalt. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor szóljon sok szeretettel Sanyi élete szerelmének egy szerelmes dal a Szilvinek, legyen mondjuk a Varga Mikitől az I Love.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balási Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora 2 részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül 2-t kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díkben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dík.
6: Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve

és mindenkire sor kerül valamilyen úton, módon. Most viszont nem is húznám tovább az időt, következzen Cino és kedves kívánsága, melyet SMS formájában kaptam, így szól. Szai, Cino vagyok a Kerepesről. Szeretnék a drága feleségemnek egy szerelmes számot. Köszönöm, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon hiányzik. Várom haza a munkából, de legyél szerencsés egy életen át. Szeretlek, Bianca, egy életen át. Hogyha valakinek úgy tűnik, hogy én nem jól tudok olvasni, vagy ilyesmi, akkor itt erről szó sincsen. Olvasóversenyt is nyertem általános iskola második osztályba, én csak szimplán szó szerint azt olvasom fel, amit ti írtok nekem. Ha helyesírási hibával írjátok, akkor semmi probléma, úgy írjátok, én azt fogom beolvasni, ami itt van előttem, mert hogyha mondjuk, csak mondok egy példát, mondjuk itt van a Bianca nevű hölgy, akinek most fog szólni a zene, hogyha mondjuk azt félreírják, és mondjuk úgy írják le, hogy Bainka, csak egy példa, én azt fogom beolvasni, hiszen lehet, hogy mondjuk éppen neki az a neve, és véletlenül sem szeretném megsérteni, viszont ha valaki mégsem tud mondjuk helyesen írni, csak nyomja meg a mikrofonjadat, és diktálja be, a telefon pedig megold mindent. Most pedig akkor szóljon sok szeretettel Cino kérésére Kerepesről, élete szerelmének Biankának a most következő dal Jászmintól.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

Én a mondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS vagy betelefonálás formájában akár, hogy kik vagytok, kinek és milyen zenét szeretnétek küldeni. Nagyon sok szeretettel, vagy igazából bárhogyan is, én teljesítem a lehető legtöbb kívánságot, úgyhogy következzen Ágota és kedves SMS-e. Szia Csabi, életem szerelmének, Madarász Milánnak szeretnék küldeni egy dalt Balog Robertótól. Ezt üzenem neki. Édesem, nagyon sokat gondolok rád, és borzasztóan hiányzol. Imádlak, sokszor csókollak. Vigyázz magadra. Puszi, Ágota. Hát akkor nagyon sok szeretettel el is indítok egy Balog Robertó dalt. Mindjárt mondom is nektek, hogy pontosan melyiket. Legyen mondjuk az, hogy tiéd a szívem. Hadd szóljon sok szeretettel akkor Ágota kérésére Madarász Milánnak.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ-je.

0: Szabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig le van zárva a külső sáv. Le van zárva szintén a Vlasics-Gyula utca a Baross utcánál. A Baross utcában a forgalom pedig egy sávon haladhat váltakozva. Le van zárva a külső sáv a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, illetve le van zárva a Rumbach-Sevestyén utca a Madách Imre útnál. Az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáv elhúzás nehezíti a haladást, illetve a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a Nagymező utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, illetve a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé, az Orló utca előtt le van zárva a külső sáv. Le van zárva a Labanc utca, a Kuruskeci út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, illetve a Gárdonyi Géza út is le van zárva a Kapi utcánál, és a további útszűkület van még azért Budapesten, például a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál, illetve a Bikszádi utcában a Tétényi út közelében, a fél pálya pedig le van zárva a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, türelmesen és óvatosan. Én pedig nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan, hogy milyen a mai időjárásunk, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán azért már gyakrabban zavarhatják meg felhők a napsütést, viszont azért számottevő csapadék estig nem nagyon valószínű. De este azért záporok, sőt még akár lehet, hogy zivatarok is előfordulhatnak majd, és délnyugat felől fog érkezni hazánkba ez a csapadékmező. Élénk, gyakran pedig erős lökések kísérhetik a szelet, melynek irányzata sajnos a mai nap folyamán délnyugati lesz, úgyhogy elég durva napra kell itt számítani, mert ma délnyugati lesz mondjuk a szél, viszont viccet félretéve 26 fok körül várható a mai délután a csúcs hőmérséklet, szóval szinte már ilyen nyárias idő lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A sebesség határ túllépésnek összege a mértékétől és a helyszíntől is függ. A pénzbüntetés mellett büntető pontok is járnak érte. Hogyan és pontosan mennyi, az a körülmények ismeretében ki is számolható. Az elmúlt időszakban a szokásos felülvizsgálatoknak köszönhetően megváltozott több hazai útszakaszon is a sebesség határ maximuma. A gyorshajtások azonban ettől függetlenül is jellemzőek a magyar sofőrökre, de hogy pontosan mennyit is kell fizetni, az sok esetben csak a csekk érkezésekor derül ki számunkra. Van egy egyszerűbb és gyorsabb módja is annak, hogy kiszámoljuk, mennyit érdemes félretenni a sebesség határ túllépés miatt várható bírságra, és már mondom is nektek, hogy hogyan lehet majd megnézni ezt az összeget. A magyar utak mentén telepített trafipaxok, trafiboxok, illetve akár egy civil autóba rejtett sebességmérő által is ellenőrizhetik, hogy egy-egy sofőr betartja-e az adott útszakaszra vonatkozó maximális sebességet. Amennyiben felmerül benned, hogy annál gyorsabban haladtál, egyszerűbb módja van az ön ellenőrzésnek, mint ahogy azt gondolnád. A legegyszerűbben a rendőrség oldalán keresztül lehet megnézni, de az ügyfélkapunkba is be lehet jelentkezni, és ott is érkezik még a csekk érkezése előtt üzenet. A rendőrség felületén a leggyorsabb az ellenőrzés. Ott a járműrendszámának és a forgalmi engedély, vagy a már megérkezett határozat számának megadásával ellenőrizhető, hogy történt-e a járműhöz kapcsolódó gyorshajtás, avagy sem. A rendőrség honlapján ráadásul a Trafipax által készített képfelvételek is látszanak, így mindenki tudhatja, hogy mikor és milyen körülmények között történt a gyorshajtás. Azt, hogy pontosan mennyit is kell fizetni azért, ha túl gyorsan hajtottunk, ellenőrizhetjük is. Bár a szabályok jogszabályba foglaltak, a számolgatásban a gyorshajtás büntetés kalkulátor is segít, ami 2026-os adatokra kalkuláltan összegzi a várható büntetést helyettünk, és azért ez eléggé könnyen elérhető szerintem az interneten, mármint azoknak, akiknek van digitális alapismerettségük. Mint írják, a kalkulátor segítségével pillanatok alatt megtudható, hogy a várható bírság nagysága mennyi. Ehhez csak az útszakaszra érvényes sebességhatárt és a sebességet kell megadni. A rendszer nem csak a várható bírság összegét közli, hanem az előéleti büntető pontok számát is, mely együtt jár a fizetendő összeggel. Fontos azonban tudni, hogy a tényleges fizetnivalót a határozat tartalmazza, és az abban közölt bírságot a készhez vételtől számított 53 napon belül kell kifizetni, se nem 52, se nem 54, 53 nap áll kereken rendelkezésünkre ahhoz, hogy rendezzük a bírságnak az összegét, amennyiben lefotóztak minket igazából gyors hajtással.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

Van számotokra egy jó és egy rossz hírem, kedves engedelmetekkel a rosszal kezdeném. Sajnos a mai Bódi kívánság show eddig tartott, viszont a jó hír, hogy holnap délután 3-kor nagyon sok szeretettel visszatérek, és újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat, értelemszerűen annyit, amennyi a napi 3 órányi, bruttó 3 órányi műsoridőmbe bele tud férni. Én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig teljesítem a lehető legtöbb kívánságot, amennyit tényleg bele tud férni a műsoridőbe. Most viszont mára lejárt az időnk, de holnap visszatérek, addig is további kellemes napot, estét, éjszakát, jó reggelt majd, jó delet is, illetve majd kellemes délutánt így előre is, amikor újra találkozunk. Itt hagyom nektek búcsúzásul Herceg és SM duettjét, Korázzon, Emilio Mário Kalandra vágytam, valamint meghallgatjuk a Hello című slágert nem Adéltól, hanem GVM-től. Hadd szóljon sok szeretettel, sziasztok, Dévlissá! GVM Music Production.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
4: Egy A betűt, vusta.
3: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma diákok jelentkezését várják a borsodi rendőrséghez. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság 2026-ban is meghirdette a roma származású, középiskolákban, szakképzésben, felsőoktatásban tanuló fiatalok rendőré válásának elősegítését célzó, az elmúlt évekhez képest emelt összegű ösztöndíj pályázatát. A 2026-27-es tanévre kiírt pályázatra a középiskolában és a szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, valamint a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzésekben tanuló roma származású fiatalok jelentkezését várják. A nyertes tanulókat az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat követően választják ki, s velük a főkapitányság támogatási szerződést köt, közölte a rendőrség. Valamennyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamos tanulói jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért. A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is. A pályázatot nyert tanulóknak a támogatásért vállalniuk kell, hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően rendőri szolgálat vállalása céljából jelentkeznek valamelyik rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok beküldési határideje június 30-a. A pályázatot a humánigazgatási szolgálathoz vagy bármelyik lakóhely szerinti rendőrkapitányságon lehet benyújtani. Európában, így Magyarországon is, a roma közösségek hosszú ideje szembesülnek társadalmi kirekesztéssel. Ez a helyzet hatással van arra is, hogyan alakul a romák viszonya a rendőrséggel. Fontos kihangsúlyozni, ezek nem minden esetre igazak, és nem minden rendőr vagy roma ember viselkedik ugyanúgy. Pozitív példák és együttműködés is van. Az utóbbi években több országban, köztük itthon is, indultak kezdeményezések a kapcsolatjavítására. Közösségi rendészet, roma származású rendőrök képzése bevonása, vagy pedig párbeszédprogramok és mediáció. Ezek célja a kölcsönös bizalom erősítése és a konfliktusok csökkentése. A romák és a rendőrség kapcsolata összetett, egyszerre jelen lehet benne a bizalmatlanság, de az együttműködés. Azonban egyre több a pozitív együttműködés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Puszi mindenkinek. Senki ne feledkezzen meg róla, hogy 6-tól este 8-ig tart a műsor minden hétköznap, és ez a műsor nem azonos azzal a műsorral, amikor élőben láttak a tévébe. Tehát ott élőben vagyunk, itt pedig az összes kommentet felszeretném olvasni, ami oda például nem került be, mert számomra nagyon fontosak vagytok, és nagyon remélem, hogyha itt vagytok esetleg élőben a TikTok live-on keresztül, akkor tudtok velem együtt szórakozni, mulatni és sok örömöt okozni akár születésnapra vagy névnapra. Nézzük hát, kinek szóljon a következő dal. Mónika Jónás is írt nekem, szeretném, ha beolvasnád Ágotának, Ménkútra küldenék egy jó kis dalt, és puszilom sok-sok szeretettel. Hát akkor küldöm én nektek, puszilok benneteket.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Négu azt írja, sziasztok, én szeretnék küldeni egy dalt Zolikának, aki Pestre ment, de engem itt hagyott. Hát ilyet? Szia Négu, Isten hozott téged a live-ban, és hát itt a Dik Rádión. Bízom benne, hogy te is hamarosan felérkezel Pestre, és akkor a Dik Rádión keresztül is tudsz bennünket hallgatni, de egyébként meg a neten is tudsz velünk együtt csatlakozva itt lenni. Jó szórakozást a következő zenéhez, ne csüggedj, bízom benne, hogy fogok neked tudni olyan zenét választani, amitől elmegy a haragod. Puszi-puszi!

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Erik Farkas azt írja: szia nénye, nagyon szeretem a feleségem. Hála az égnek, erőt, egészséget és boldogságot kívánok nektek, és nagyon remélem, hogy egy egész életet fogtok leélni. Boldogságban, szeretetben és mindig jó kedvel. Nagyon remélem, hogy mindenkire valami hasonló sors is vár, aki pedig nem találta meg eddig a szerelmet, beleértve engem is. Adja meg az Isten, hogy majd egyszer úgy legyen. Na, puszi!

0: Sasa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Ricardo azt üzeni, hogy én Hajninak szeretném üzenni, hogy én nagyon-nagyon szeretem. Hát úgy látom, kedves hallgatók, hogy ma szerelmesek ki a főszerep. Legyen akkor a következő dal valami nagyon szerelmes.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Angéla azt írja, szia, szeretnék kérni én is az apukámnak egy jó kis dalt. Köszönöm szépen. Kedves Angéla, hagyd szóljon akkor a zene.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: A következő dalt Erik Farkasnak, Rafának és Karaszkónak is fogjuk küldeni, méghozzá a TikTok nézőinknek, akik lelkes rajongók, felhasználók és mindig velünk vannak. Dale!

0: Rádió D. Hold a hangunk.
1: Claudia Federico azt írja, szia, páromnak szeretnék küldeni egy jó kis dalt, és azt mondanám neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm, hogy velem tartasz, és akkor hagyd szóljon a dal.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Ennyi volt már a műsor, ne feledjétek, legközelebb is legyetek velem. Puszilok mindenkit, és ne feledjétek, elérhető vagyok a YouTube-on, úgyhogy a YouTube csatornámra iratkozzatok fel sürgősen, és az összes videóklip, ami a legújabb, csekkoljátok.

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádió Dix. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dixben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dixben. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dixen.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
2: Egy A betűt, vusta.
1: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
3: 2026. május 6-a szerda, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Anyák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, ahol magyar nóták szólaltak meg. Női szerepek és a roma identitás. Roma diákok jelentkezését várják a borsodi rendőrséghez.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dixben.
3: Anyák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, a magyar nóták és operett részletek zenés délutánja. Közönséget ez alkalommal többnyire hölgyek alkották, akik végig énekelték és táncolták a műsort. Az utóbbi évtizedben méltatlanul háttérbe szorult a kávéházi cigányzene. A szórakoztató elsősorban az érzelmekre ható művészi szintű magyar nóta és operett részletek zenés előadásai. A kávéházi cigányzene egy igazi zenei unikum, közösségteremtő ereje, hangulata teljesen egyedi. A magyar cigánynóta a magyar zenei kultúra egyik legkülönlegesebb és legérzelmesebb kifejezési formája, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a társadalmi és kulturális életben. Bár a köznyelv gyakran egységes fogalomként használja a cigányzene kifejezést, valójában több különböző zenei hagyomány találkozik benne. A magyar nóta például nem népdal, hanem szerzők által komponált műdal, amelyet azonban leginkább a cigány származású zenészek tettek ismerté és népszerűvé virtuóz előadásmódjukkal. A műfaj kialakulása a 18.-19. századra tehető, amikor a magyar nemesség és a polgárság körében egyre nagyobb igény mutatkozott a szórakoztató, de mégis érzelmekben gazdag zenei műfajok iránt. Ebben az időszakban a cigányzenészek nagyon fontos szerepet játszottak. Nem csak előadói voltak a daloknak, hanem sokszor formálták is azok stílusát. A primás vezette zenekarok hegedűvel, cimbalommal, brácsával, nagybőgővel egyedi hangzásvilágot teremtettek, amely egyszerre volt szenvedélyes, díszített és improvizatív is. A magyar cigánynóták egyik legfőbb jellemzője az erőteljes érzelmi kifejezés. A dalok gyakran szólnak szerelemről, bánatról, honvágyról, vagy az elmúlásról, és ezek az érzelmek a zenei előadásban is hangsúlyosan jelennek meg. A lassú, melankolikus részeket gyakran váltják gyorsabb, lendületesebb szakaszok, ami dinamikus feszültséget teremt. A zenészek előadás módja különösen fontos. A díszítések, a tempó rugalmas kezelése és az egyéni interpretáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mind ugyanaz a dal egyforma alkalommal kissé másként szólaljon meg. A műfajhoz számos jelentős alkotó és előadó kötődik. Dankó Pista neve szinte összeforrt a magyar nótával, hiszen dalai máig a repertoár alapját képezik. A kiváló prímások, mint például Lakatos Sándor nem csak technikai tudásukkal, hanem karizmatikus előadásmódjukkal is hozzájárultak a műfaj fenntartásához. Korábban Bihari János jelentős hatást gyakorolt a verbunkos és a cigányzenei hagyomány alakulására. Fontos azonban különbséget tenni a magyar nóta, a magyar népdal és a roma népzene között. Míg a népdalok közösségi eredetűek és szájhagyomány útján terjedtek, addig a magyar nóták konkrét szerzőkhöz köthetők. A roma népzene pedig saját, különálló hagyomány képvisel, amely nem azonos a magyar nótával, még ha előadásukban gyakran ugyanazok a zenészek is vesznek részt. Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről, így ír a kiadó, a globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja a szocializáció módját, valamint a társadalmi integráció kereteit is, miközben új tartalmakkal tölti fel a cigány kultúrát és a közösség értékkészletét. A változó környezetben új jelentést kapnak a hagyományok, módosul a kultúra átadás formája, s mindezzel együtt formálódnak a mindennapokat meghatározó értékek. Az átalakulás azonban nem jelenti a cigány tradíciók végleges eltűnését, hanem párhuzamosan új értékek, meg magatartás minták és identitás változatok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája, a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút

0: fejlődését vizsgálják hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez. Roma diákok jelentkezését várják a borsodi rendőrséghez. A Borsoda-Bauy-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság 2026-ban is meghirdette a roma származású, középiskolákban, szakképzésben, felsőoktatásban tanuló fiatalok rendőré válásának elősegítését célzó, az elmúlt évekhez képest emelt összegű ösztöndíj pályázatát. A 2026-27-es tanévre kiírt pályázatra a középiskolában és a szakiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, valamint a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzésekben tanuló roma származású fiatalok jelentkezését várják. A nyertes tanulókat az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat követően választják ki, s velük a főkapitányság támogatási szerződést köt, közölte a rendőrség. Valamennyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamos tanulói jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért. A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is. A pályázatot nyert tanulóknak a támogatásért vállalniuk kell, hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően rendőri szolgálat vállalása céljából jelentkeznek valamelyik rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. A támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok beküldési határideje június 30-a. A pályázatot a humánigazgatási szolgálathoz vagy bármelyik lakóhely szerinti rendőrkapitányságon lehet benyújtani. Európában, így Magyarországon is a roma közösségek hosszú ideje szembesülnek társadalmi kirekesztéssel. Ez a helyzet hatással van arra is, hogyan alakul a romák viszonya a rendőrséggel. Fontos kihangsúlyozni, ezek nem minden esetre igazak, és nem minden rendőr vagy roma ember viselkedik ugyanúgy. Pozitív példák és együttműködés is van. Az utóbbi években több országban, köztük itthon is, indultak kezdeményezések a kapcsolat javítására. Közösségi rendészet, roma származású rendőrök képzése bevonása, vagy pedig párbeszéd programok és mediáció. Ezek célja a kölcsönös bizalom erősítése és a konfliktusok csökkentése. A romák és a rendőrség kapcsolata összetett, egyszerre jelen lehet benne a bizalmatlanság, de az együttműködés. Azonban egyre több a pozitív együttműködés.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Üdvözlöm a hallgatókat. Május 6-a szerda van és 20 óra múlt. A következő órában magyar-roma folkot hallhatnak. A hazai autentikus cigányzenészek kiválóságait hozom el önöknek. A Párnográsztal indítunk, és a Hullika cseresznye virága című felvétellel, majd a Kovács és a Cigány karaván Húzdrá cigány című felvétele következik. Őket váltja az Etnorom, és az Ez a dolog című felvétel. Mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

Szeret Noro muzsikát nekünk, itt az FM 100.3 rádiódik Magyaruma folkórájában Kökiny Annát hallják. A Romanodrommal megyünk tovább, majd érkezik a Patai Gypsy Band és a Hajnalcsillag című felvétel. Őket váltja a Ternipe és Szalokiág és a Párnográszt. Zárja ezt a blokkot. Maradjanak velem!

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Akkor menjen ez a bizonyos nézése meg a járása. Már ha itt vagyunk! Egy de nagy nóta lettem.

hogy nyomjátok. Férfiak, hidej az én babám, az én babám, a világ legszebb lánya. Csajok, hogy ne volna, hisz én vagyok a párja. Mindenki.

0: Veletek szerencsések, százaik se vele!
1: Sunenvó jassza!
2: 100.3 Rádiódik!
3: Szaloki Ági és a Párnográszt muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádiódik Magyaruma folkórájában. A Romengóval megyünk tovább, majd érkezik a Caravan Família, Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band, és ezt a blokkot zárja Bangó Margit és a Vándor élet című felvétel.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Neked. Rádiódi.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódi Magyar-Roma folkórájában. Ebbe az órába még két remek dal fér bele, de érdemes vele maradni 21 órától is, hiszen akkor indul a Magyar-Roma jazz óra. Szóval Anettel és a Rományi Rótával zárul ez az adás, és aztán a hírek után érkezem vissza. Maradjanak velem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Róma jazz órájában. Május 6-a szerda van és 21 óra múlt, és a következő órában igyekszem elhozni a hazai jazz muzsikusok kiválóságait. Botos Debivel és a Manus Bosszával indítunk, majd érkezik a Varga Tivadar trió, illetve a Váradi Roma Café Rózsa Rózsa című felvétele, és ezt a blokkot Alatner András Rain Song című felvételével zárjuk.

nyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag,

0: Rádió Dik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dik Magyar-Roma jazz órájában. A Szaturnusztal, a Szakcsillakatos Bélával megyünk tovább, illetve a Zöldisznó dalával, majd érkezik Gáspár Károly és a Mall Walking. És ezt a blokkot Olá Krisztián felvételével zárjuk. Maradjanak velem!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vorbinas.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik. Magyarova jazz órájában valami swinggel megyünk tovább, és a First Day-jel. Majd érkezik Takács Nikolász és Szőke Nikoletta a Just the Way You Are című feldolgozással. Aztán Szakcsi Lakatos Béla Someday My Prince Will Come dala érkezik. Maradjanak velem!

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dix Magyar Roma Jazz órájában, amiből még egyetlen felvétel fér bele. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt két órában, és ne feledjék, hogy szerdán 8-tól 10-ig Magyar Roma Folkot, illetve Magyar Roma Jazz-t hallhatnak itt a Rádió Dixben. Én 22 órakor átadom a mikrofont Dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalomban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja a hallgatókat. Érkezzen tehát Rácz Laci és a Kis Kecce Lányom című feldolgozás.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk már azt, hogy a múj az önmagában a száj, de hogy a magyar nyelvben is van külön szó arra, hogy ajkak, így a cigány nyelvben is van, és ez úgy van, hogy vust. Igen, és mivel két ajkunk van, mit fog kapni a végén?
3: Egy A betűt, vusta.
2: Így van, ó, de jó, hát nagyon jól tanulsz, büszke vagyok rád. Remélem a hallgatók is így haladnak velünk. Szityuvasz, lasasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Anyák napja alkalmából került megrendezésre zenés program, a Magyar Nóták és Operett Részletek zenés délutánja. Közönséget ez alkalommal többnyire hölgyek alkották, akik végig énekelték és táncolták a műsort. Az utóbbi évtizedben méltatlanul háttérbe szorult a kávéházi cigányzene. A szórakoztató elsősorban az érzelmekre ható művészi szintű magyar nóta és operett részletek zenés előadásai. A kávéházi cigányzene egy igazi zenei unikum, közösségteremtő ereje, hangulata teljesen egyedi. A magyar cigánynóta a magyar zenei kultúra egyik legkülönlegesebb és legérzelmesebb kifejezési formája, amely évszázadokon keresztül meghatározó szerepet töltött be a társadalmi és kulturális életben. Bár a köznyelv gyakran egységes fogalomként használja a cigányzene kifejezést, valójában több különböző zenei hagyomány találkozik benne. A magyar nóta például nem népdal, hanem szerzők által komponált műdal, amelyet azonban leginkább a cigány származású zenészek tettek ismerté és népszerűvé virtuóz előadásmódjukkal. A műfaj kialakulása a 18.-19. századra tehető, amikor a magyar nemesség és a polgárság körében egyre nagyobb igény mutatkozott a szórakoztató, de mégis érzelmekben gazdag zenei műfajok iránt. Ebben az időszakban a cigányzenészek nagyon fontos szerepet játszottak. Nem csak előadói voltak a daloknak, hanem sokszor formálták is azok stílusát. A Primás vezette zenekarok hegedűvel, cimbalommal, brácsával, nagybőgővel egyedi hangzásvilágot teremtettek, amely egyszerre volt szenvedélyes, díszített és improvizatív is. A magyar cigánynóták egyik legfőbb jellemzője az erőteljes érzelmi kifejezés. A dalok gyakran szólnak szerelemről, bánatról, honvágyról, vagy az elmúlásról, és ezek az érzelmek a zenei előadásban is hangsúlyosan jelennek meg. A lassú, melankolikus részeket gyakran váltják gyorsabb, lendületesebb szakaszok, ami dinamikus feszültséget teremt. A zenészek előadás módja különösen fontos. A díszítések, a tempó rugalmas kezelése és az egyéni interpretáció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy mind ugyanaz a dal egyforma alkalommal kissé másként szólaljon meg. A műfajhoz számos jelentős alkotó és előadó kötődik. Dankó Pista neve szinte összeforrt a magyar nótával, hiszen dalai máig a repertoár alapját képezik. A kiváló primások, mint például Lakatos Sándor nem csak technikai tudásukkal, hanem karizmatikus előadásmódjukkal is hozzájárultak a műfaj fenntartásához. Korábban Bihari János jelentős hatást gyakorolt a verbunkos és a cigányzenei hagyomány alakulására. Fontos azonban különbséget tenni a magyar nóta, a magyar népdal és a roma népzene között. Míg a népdalok közösségi eredetűek és szájhagyomány útján terjedtek, addig a magyar nóták konkrét szerzőkhöz köthetők. A roma népzene pedig saját, különálló hagyomány képvisel, amely nem azonos a magyar nótával, még ha előadásukban gyakran ugyanazok a zenészek is vesznek részt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 103 Rádiódik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedű művész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
3: Térjünk rá egy picit most az egyetemi tanulmányaidra, hiszen elvégeztél egy bachelor szakot a Genti Zeneakadémián.
4: Igen, én akkor 16 éves voltam, amikor bekerültem a Genti Akadémiára.
3: Ahol egyébként nem meresleg édesapád is tanult.
4: Igen, ő is ott végzett. Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy tanulság volt, mert ugye mindenki, ott már mindenki felnőtt.
3: Így van.
4: 18 pluszasak, és ugye én meg 16 évesen bekerültem, ugye mindenki idősebb volt tőlem, mindenki nagyobb volt, ugye én nagyon kicsi voltam akkor is, és de megmondom őszintén, hogy jó dolog volt, sokat tanultam is. A másik meg az, hogy azért nagy boldogságom számomra, hogy azért 19 évesen végezhettem a bachelor diplomámmal hegedűből. Hogy

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet. A tanítás is egyre nagyobb szerepet kap az életedben. Most éppen, ha jól tudom, akkor magánnövendégeket is vállalsz.
1: Így van, vállalok magánnövendégeket. Van benne tapasztalatom is, azért is kezdtem már ezt az egészet, mert én Belgiumban tanítottam már három zeneiskolában is, aztán vannak privát növendékeim is, aztán úgy voltam vele, hogy miért ne csinálnám, mert az ember, amit mondtunk az előbb, hogy úgy tanul a növendékkel együtt a tanár.
0: Így van.
1: Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog.
0: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak?
1: Hát, nagyon nyitott vagyok amúgy mindenre. Szóval van egy pár dolog, amire nem, de nyilván nem kizárt dolog az, hogy majd esetleg megpróbálom egy nagy zenekarban egy jó pozíciót betölteni, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy maradnék a Mága Zoltán zenekarában, ugye nyilván, meg ugye a zenekaromat szeretném tovább csinálni, mert én látok benne jövőt tényleg. Szóval én ugyanúgy majd szeretnék azért egy komolyabb versenyt megpróbálni majd. Például van az Erzsébet verseny, lehet, hogy majd megpróbálom. Azért egy komoly felkészülés.
0: Tehát azért a versenyzés sem fog háttérbe szorulni.
1: Nem fog nyilván két nagyobb versenyt majd lehet, hogy megpróbálok, lehet, nem biztos, de nem kizárt ezek a dolgok.
0: Egy személyesebb kérdés. Néhány hónappal ezelőtt jöttél haza. Miért döntöttél úgy, hogy végül is visszaköltözöl Budapestre, Belgiumból?
1: Hát elsősorban én ugye imádom Magyarországot, Budapestet is. Én szeretek itthon lenni, mert akkor mindig jöttünk amúgy vakációzni nagymamám, mind a két nagymamám, nagypapám itthon él. És nyilván én imádom Pestet, és Budapestet. Na most a második ok meg az, hogy ugye a zenekarba bekerültem a Mága Zoltánhoz, és én nagyon szeretem maga az itthon létet, maga a feelinget, Magyarországot szeretem. És azt kell tudni, hogy azért én Belgiumban sokat koncerteztem meg, de viszont a Covid után hát picit nehezen akart beindulni. Aztán csináltam ezt-azt, úgy értem, hogy maga próbálkoztam zenei dolgokkal is, de nem olyan akart sikerülni semmi, aztán utána kaptam ezt a lehetőséget, aztán én jöttem is egyből.
0: Hogy érzed, mi a különbség Belgium és Magyarország között? Milyen kulturális különbségeket érzel? Milyenek az emberek? Milyen a közönség?
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon sok különbség van. Mert nyilván régen azért Belgiumban rengeteg cigányzene volt. Ugye Brüsszelben, Liège, szóval tényleg tele volt. Még magyar étterem is volt. Minden. Na most, ugye ezek a dolgok megszűntek. Sajnos. Az öregek kihaltak sajnos. És már kint nem nagyon kell a élő zene. Se kávézókban nem hallasz már. Hát mindegyik felteszi a YouTube-ot, vagy a Spotify-t, vagy az iTunes-t, és azt nyomják. Sajnos. És azért Magyarországon azért maradt meg azért a kultúrából. Én úgy veszem észre azért Magyarországnak ezt kell is csinálnia, mert hozzá tartozik a kultúrához cigányzene. Ezért is jöttem haza amúgy Budapestre visszaélni, mert én nekem nagyon elegem volt Belgiumból is, mert nem történt semmi. Szóval mindenki elment onnan is. Ugye lakatos hobbiék is ott voltak, ott laktak. Szóval számos egyed művész is elköltözött onnan, mert nincs már úgy élet, zenei élet ott.
0: Érdekes. Ez a Covidnak a hatása, vagy ez már előtte elkezdődött?
1: Hát, azért a Covid nagy lapáttal rátett erre az egészre, de úgy vélem, hogy már ez az előtt is jóval elkezdődött, ez a zenei írtás, úgy mondom.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Hogy látod a klasszikus zene, illetve hát a cigány zene jövőjét úgy általában?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, ezt te is látod, hogy meg mindenki látja, hogy már nem úgy van, mint régen. Több hely bezárt, nem funkcionál, szóval. És én azokat az embereket sajnálom, akik ezt megtanulják, és gyakorolják órákig, évekig.
1: Mint és ahogy ugye te is. Mint ahogy
2: így,
1: te
2: van.
1: Is, így van. Éveket, ugye, évtizedeket
2: beleöltenek abba, hogy ugye bekezdjenek egy étterembe, vagy akárhova. És sajnos, hogy ezt kell mondani, hogy rengeteg hely már nem létezik, ahol meg tudják mutatni a tudásukat. Sajnos. Én nekem ez a véleményem.
1: És változni fog ez?
2: Hát remélem. Remélem. Azért sok olyan kollégám van, meg barátom is, akik cigányzenészek, és hát nem könnyű.
1: És a klasszikus zene tekintetében mi lesz a jövő? Hiszen a mi felelősségünk például, hogy neveljük a fiatal generációt. De hogy érzed, a fiatalok érdeklődnek egyáltalán a klasszikus zene iránt?
2: Én szerintem igen. Én szerintem a klasszikus azért az mindig megmarad. Szóval az egy, szerintem ez az egy középpont. Az ugye mindig, mindenki azzal kezd, ugye klasszikus zenész. Mindenki először, de az, hogy most utána átváltanak jazzzenész, vagy rock, vagy metal, vagy cigányzene, az teljesen mindegy, de én szerintem azért a klasszikus zene az mindig élni fog. Ugyanúgy a cigányzene is, csak azért a klasszikus pályának lehet, hogy picit több esélye van.
1: A beszélgetésünk elején mutattam neked egy projektet.
2: Igen.
1: Méghozzá egy AI-os projektet, hiszen a végén azért elmondtam, igen, hogy igen. Tulajdonképpen azok a dalok, amiket én mutattam neked, ezek mind AI-jal készültek, mesterséges intelligenciával. Méghozzá úgy, hogy a ChatGPT megírta a szöveget, és a Suno pedig még egy korábbi verzió, a 4-es vagy a 4.5-ös, tehát ez még a tavalyi modell, mondjuk úgy, ez pedig létrehozta a zenét hozzá. Mi a véleményed erről? Neked ez hogy tetszett, ez a projekt, amikor először meghallottad?
2: Nézd, én nekem tetszett maga az egész, szóval jól hangzik meg minden, de megmondom őszintén, hogy ez egy nagy csalódás egy zenész számára az, hogy ezek a dolgok léteznek egyáltalán, hogy tudsz generálni egy komputerrel egy zenét, amit nem, igazából nem te csinálsz.
1: Én nyomtam meg a gombot.
2: Te nyomtad meg a gombot, igen.
1: És habár a promptot is én készítem hozzá,
2: igen,
1: ilyenkor,
2: bocsánat.
1: Tehát, hogy akkor be kell írni tulajdonképpen, hogy milyen műfajt szeretnék, esetleg részletezhetem is, de nem muszáj. Tehát tulajdonképpen semmiféle zenei háttér nem kell hozzá.
2: Igen. De hatalmas
1: ez egyébként
2: dolog.
1: Engem is elszomorít.
2: Ez egy
1: és
2: hatalmas
1: mondjuk,
2: dolog.
1: Két perc alatt az ember generál egy 4-5 perces számot. Sőt, kettőt is.
2: Ez számomra ez egy felfoghatatlan dolog.
1: Aha,
2: igen, igazság igen. Szerint, mert azért kürizünk, azért tanulunk, azért tényleg hosszú éveket azért tanulunk le. Tényleg egy zenész mindig tanul. Szóval élete végig tanulunk, nem?
1: Persze,
2: szóval
1: ez
2: így van. Ez így van. Ha cigányzenész, ha rockzenész, teljesen mindegy. Igen. Mindig van új dolog, amit meg kell tanulni. De viszont én szerintem egy 20-30 év múlva, remélem, hogy nem lesz igazam, de lehet, hogy átveszi ez az egész mesterséges intelligencia az egészet. Remélem, hogy nem jön be a szavam, de mert akkor nekünk semmi esélyünk sem lesz semmibe. És ez egy szomorú dolog, szóval akik tényleg évekig gürisztek, meg évekig tanultak, azoknak borzalmas egy dolog ez. Hát több hely bezárt azért, mert ugye, hát ez megy. És ezt megkérdezem magamtól, hogy jó ez? Szóval kell ez? Minek ez? Vagy mennyivel? Az emberek is jobban szeretik az élő zenét. Én azt vettem észre.
1: Így van.
2: Élvezik. Még mai napig, és mindig is fogják. Maga ilyen az emberiség, szerintem. De sajnos, hogy ezt kell mondjam, pénzileg, meg lehet, hogy nem éri meg nekik már.
1: Viszont a mi felelősségünk, akár tanárként, akár művészként, hogy neveljük a közönséget, átadjuk az értékeket, a kulturális értékeket, a közös európai gyökereinket, hiszen én azt gondolom, hogy a klasszikus zene és egyébként a cigány zene is egy közös európai érték, igen, amit ápolnunk és őriznünk.
2: Így van.
1: Ez a mi felelősségünk is részben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ezért aktívan tennünk kell.
2: Így van, ameddig csak lehet.
1: Hát legyen így. Hol hallhatunk téged legközelebb? Ezt még nem kérdeztem meg.
2: Hát lesznek majd projektek, amiket majd a szociális média platformon fogok posztolni. Lesznek videók, képek kitéve, ahol próbálni is fogunk, meg ahol játszani is fogunk a új zenekarommal. Szóval szerintem lesznek azért dolgok, ahol lehetnek majd engem hallani, hallani, de ugyanúgy vannak régi videóim is a YouTube-on, amire lehetek szerintem büszke, de megpróbálok azért mindent megtenni, hogy új videók kerüljenek fel.
1: Én már nagyon régóta követlek téged, mondhatni évtizedek óta, hiszen azért még gyerekként is hallottalak már a videókon, úgyhogy én továbbra is követni foglak, és figyeljük akkor, hogy milyen irányba halad a szakmai fejlődésed, az életed. Sok sikert kívánunk ehhez, és akkor természetesen, ha valami olyan aktuális dolog történik, amiről érdemes beszámolni, várunk vissza sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, aztán remélem, hogy a közeljövőben meg együtt játszhatnánk valamikor. Megtiszteltetés lenne számomra. Köszönöm szépen.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balási Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenni. Magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt kérte, hogy a Dabas környékén élő vádlott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilia Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: lennél.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
2: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki értékes idejét a Média és Valóság podcastra fordítja. Itt ülök Mizari Szandi barátnőmmel és kolléganőmmel.
4: Sziasztok, én meg ugye a Baranyi Tomival.
3: Igen, felkészültél, hogy akkor tárgyaljuk a Média és Valóság
4: témát. Igen, nagyon vártam.
3: Akkor mostani vendégünkről szeretnék pár szót ejteni, hogy újságíró, filmszakember, filmkritikus, emellett a Magyar Katolikus Rádió munkatársa, illetve készít adásokat a Mária Rádió számára is, és ha ez még nem lenne elég, akkor ifjúsági fesztiválok szervezésében is részt vesz, valamint nem utolsó sorban ő volt az 52. Eukarisztikus Kongresszus Magyarországi Média és Nyilvánosság Szervező csapatának az egyik tagja, vendégünk Göbel Ágoston. Szerbusz Ágoston, örülök, hogy itt vagy.
5: Szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat, nézőket is.
4: Ez egy nagyon hosszú felvezetés volt, úgyhogy akkor kezdjük is egy hosszú kérdéssel. Mikor érezted azt először, hogy a média és a valóságvilága ilyen szinten vonz téged, hogy a különböző szegmensekben, de valahogy úgy mindig visszaköszön. Mikor fedezted ezt fel magadban?
5: Hú, nagyon sokáig azzal boldogítottam a szüleimet, meg hogyha megkérdezték, hogy mivel szeretnél Ágoston foglalkozni, akkor én a hét minden napjára mondtam valami teljesen különböző tevékenységet, hogy hétfőn bemennék egy rádióba valami rádiós műsort vezetni, kedden valamilyen kulturális felolvasó estet szerveznék, irodalomról lenne szó, versekről lenne szó, szerdán filmekkel sajtóvetítésre mennék, aztán az alkotókkal feldolgoznánk az adott filmet, és akkor arról készítenénk valamilyen anyagot, csütörtökön elmennék egy színházba, stb. És így szépen felsoroltam. És egy idő után rádöbbentem arra, hogy talán a rádió az, ahol ezek úgy egybeforraszthatók, egyben tudok valamennyivel foglalkozni. A Katolikus Rádiónak a kulturális szerkesztőségében vagyok, és ott van lehetőség arra, hogy filmes témával, vallási témával, kulturális témákkal foglalkozzunk, hogy én elmehetek, beszélgethetek emberekkel érdekes, számomra izgalmas témákról, ezeket feldolgozhatom és megoszthatom a hallgatókkal. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az alkotói folyamatot, tehát hogy igazából hát ez egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti ez a folyamat, amikor ez ott elindult, hogy igazából érdekel egy csomó minden, jó, akkor ennek találjunk egy irányt, vagy valamit, ami úgy egybeáll. Úgyhogy ezt tudnám erre mondani.
3: És ezek szerint akkor a személyiséged is jól tudott kapcsolódni a rádiózás formához, mert ugye egyébként újságíró voltál, újságíróként ténykedtél, és volt egy ilyen beszélgetés, amikor azt mondtad, hogy az újságírás valahogy már egy idő után nem a te utad volt. Mi volt az a többlet, amit a rádió adott az újságíráshoz képest?
5: Egy idő után azt éreztem, hogy ugyanazokat a mondatokat írom le, hogy nem tudok igazán érdekes lenni. Még hogyha a témáim különbözőek is, de hogy én nem éreztem azt az átütő erőt az írásaimban, és főleg az, hogy amikor ez volt az első munkahelyem, ott ugye naponta kellett valamilyen írásmunkát produkálni, és amikor a határidő az egyetlen ihlető tényező, az rám valakire jó hatással van. Megfigyeltem. Rám nem volt jó hatással, hogy akkor most X időre ennyi és ennyi karaktert kell produkálni. Rám ez nem volt jó hatással. Azt éreztem egy idő után, hogy ebben az újságírásban én kiüresedem. És ami most van, hogy néha-néha írok ide-oda, ez sokkal jobb. Mert így meg tudnak születni bennem a témák, ki tudnak érlelődni. Van idő arra, hogy megszülessen egy cikk. És nekem ez nagyon fontos. Nem vagyok egy olyan elképesztően gyors ember. Szeretem, hogyha a dolgoknak megvan az idejük. Abszolút, és rá tudom szánni azt az időt.
4: És hogyan változott mondjuk a valóságról alkotott képed, amióta a média világában dolgozol?
5: Hú, erről akár, igen. Tehát ez egy olyan téma, amiről órákat lehetne beszélgetni. Mert változik szerintem az emberben az, hogy hogyan viszonyul a valósághoz, egyáltalán mi a valóság, és hogy mi annak milyen szeletét mutatjuk meg. Ez elképesztően izgalmas tud lenni.
3: Már hogy... ebben benne volt, hogy három szűrő.
4: Igen.
5: Tehát, hogy amikor azt gondoljuk, hogy valójában a valóságról beszélünk, és hogy a valóságot adjuk vissza, akkor már abban esetleg milyen szűrők vannak. Az én személyes szűrőm, amit én szeretnék megmutatni, szeretnék kommunikálni a világról, akár ez is benne van. Bennem ez nagyon sokat változott az elmúlt 10-15 évben, hogy amit igazán értékesnek gondolok, akkor azt meg tudom mutatni. És hogy a valóságnak egy szelete. Igen, ez a valóságnak egy szelete tényleg számomra az, hogy, és nagyon szeretem, amikor a hallgatók ehhez tudnak kapcsolódni, vagy akik olvassák az írásaimat, tudnak, létrejön egyfajta kapcsolat. Ráismerünk ugyanarra a valóságra. De azt se tagadom, hogy voltak olyan élményeim is, amikor azt hittem, hogy nagyon hasonló gondolkodású, hasonló háttérből jövő emberek voltunk együtt, beszélgettünk, és olyan különbségeket tapasztaltam a valóság érzékelésünkről.
3: Pontosan.
5: Hogy hát nem is a kihívást láttam benne, hanem elsőre nekem félelmetes volt, bevallom töredelmesen. És akkor ezzel az embernek kezdenie kell valamit, és nekem az egy folyamat volt, amíg eljutottam odáig, hogy jó, erre próbálok nem félelemként tekinteni, hanem kihívásnak, hogy próbáljunk legalább egy kicsit közeledni. Talán az illúzió, hogy a valóságérzékelésünk az lehet egy, de hogy közös pontokat, kapaszkodókat, azokat viszont találhatunk, és ezekre szerintem rá kell mutatni.
3: Igen, ez nagyon fontos, hogy mindenki meg kell találnunk azt, amiben közös látásszögünk, látásmódunk is van, és mondjuk a filmes területen azt hiszem, hogy ott azért általában a közönségnek egyfajta együttlátást ajánlanak, és erre hívják őket. A film szakembert kérdezem, hogy hogyan tudsz ahhoz viszonyulni, hogy a médiának meg kell mutatnia a valóságot, mondjuk pontosabban a filmnek, a valóságot kell ábrázolnia, vagy pedig rendeznie kell, vagy segítenie a valósághoz való viszonyát a nézőnek?
5: Hú, megint egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Talán a valósághoz való viszonyunkat értelmezzük leginkább, akár ilyen rádióműsorokban, akár hogyha most a filmes vonalat kérdezted, akkor ezt tudnám erre mondani. Erre most az jut eszembe egyébként, hogyha valaki most megkérdezné, hogy a film a mozgókép területén milyen fő tendenciákat látok a világban, akkor azt mondanám, hogy formai szempontból van ez a dokumentarista megközelítés. Nagyon sokan élnek ezzel, és mintha ilyen reneszánsza is lenne egyébként azoknak a fajta követéses dokumentumfilmeknek, amikor a kamera

0: aztán itt is bejön az, hogy vágással, operatőri munkával lehet esetleg azt manipulálni, vagy az, hogy mit mutatok meg, és mit nem. Már az is egy nagyon izgalmas dolog, de ez az egyik vonal, ez a dokumentarista vonal, amit én nagyon erősen érzékelek, ha már a filmes vonalat kérdezed. A másik vonal meg egyértelműen az, hogy hát a legpolgárpukkasztóbb, nyersebb módon, formabontóbb módon próbálunk beszélni, ugyancsak a valóságról, kicsit talán egy más szinten, vagy valamikor pont, hogy nem elemelt szinten, hanem valahogy próbáljuk
1: a földszintes.
0: Igen, tehát, hogy például egyáltalán nem véletlen, szerintem az utóbbi 3-4 évben megint csak ezt a kifejezést tudom használni, reneszánszát éli a testhorror a mozikban. Rengeteg ilyen film van, és ez szerintem nem véletlen, hanem hogy az embereket próbálják kimozdítani valamiből, és hogy gondolkodtatni, új témákat behozni ezen keresztül. És mintha sok alkotó azt érezné, hogy ilyen radikális formai megoldásokhoz kell nyúlnia ahhoz, hogy a valóságról érvényesen tudjon beszélni. Tehát, hogy én érzékelem ezt a nagyon dokumentarista hozzáállást, meg ezt a nagyon formabontó, nagyon-nagyon radikális, formai szempontból radikális hozzáállást. Mind a kettő szerintem a valóságról szeretne beszélni, és érvényes kérdéseket föltenni. Igen, az érvényes kérdésekhez szerintem nem mindig társulnak válaszok, vagy a korunknak ez egy ilyen másik jellegzetessége talán, hogy kérdések vannak, én válaszokat a mostani filmekben, vagy a média világában inkább kérdésfeltevéseket tapasztalok. Még visszatérve a felvetésedhez, hogy szerintem kérdéseke, az már egy nagyon jó szint, hogyha kérdéseket meg tudunk fogalmazni.
1: Igen,
0: és hogy a válaszokkal szerintem úgy hadilábon állunk, én azt látom.
2: Melyik műfajban érzed magad te, Ágoston, személy szerint közelebb a valósághoz? Kritikusként, riporterként, vagy rádiós műsorvezetőként?
0: Hú, nem véletlenül választottam azért a rádiót, és azt, hogy számomra fontos témákról, akár hogyha ezek sokak számára akár marginalizált témák, vagy nem annyira fontos témák, én mégis úgy érzem, hogy ezen keresztül érvényesen tudok beszélni a valóságról. És hogy eszembe jutnak a kérdésedről olyan élményeim, amikor rádiós műsorok, vendégek alakultak tök véletlenül, vagy a jó Istennek köszönhetően, ahogy így intézte a dolgokat, és hogy olyan kincsekre bukkan az ember véletlenül, hogy azt vétek lenne, úgy érzem, hogy nem feldolgozni, nem megmutatni, nem beszélni róla, stb. Tehát, hogy én ebben látok egy ilyen óriási lehetőséget, és azt, hogy igen, az az én hivatásom, hogy ezeket a kincseket kikutassuk, és megmutassuk az embereknek. Én ebben érzem igazán otthon magam.
1: Én magam csak így egyszerű tényként, nem értékítéletként hoznám ide azt, hogy úgy veszem észre, hogy a streaming szolgáltatók, most itt a Netflix, HBO Max, Disney Plus, Cinego, stb. Valahogy is az A-kategóriás filmszemléken azért olyan filmeket mutatnak fel nekünk, amelyek nem igazán a konzervatív keresztény értékrendet tükrözik, és valahogy, mert bár igaz, hogy mondjuk a Netflix-ről most jött a Chosen, illetve ott van a Cannes Film Fesztiválon a Ökumenikus Zsúri díja, ami már 74 óta azért olyan alkotásokat értékel, ahol feltűnnek a keresztény értékek, de mint hogyha a kereszténység főleg a filmkultúrában egy ellenkultúraként jelenne meg. Hogy ez egy ilyen kiegyenlítetlen helyzet, vagy egy tudatos álláspontja a keresztény filmkészítőknek, hogy valahogy ellenpontozzák ezt a jelenlétet.
0: Hú, vigyázz, mert egyik kedvenc témám, tehát hogy ez ilyen lesz.
1: Menjünk bele.
2: Még én fennakadtam az ellenkultúrán, szerintem inkább szubkultúra, nem biztos, hogy ellen.
1: Nem tudom, lehet, hogy...
2: Szerintem
0: se ellenkultúra. Semmiképpen sem ellenkultúra. Éppen mostanában egy cikkhez keresek olyan filmeket, amelyek keresztény tematikájúak, vagy fontos keresztény témákat érintenek,

0: jól fogadta a keresztény közösség, az egyházak, és jól fogadta a világi kritika.
1: Van
0: is.
1: Ilyen?
0: Van.
1: Tényleg?
2: Vagy ez, az nem?
0: A viskót egyáltalán nem. Tehát a nem. Keresztény berkekben még úgy inkább, azért a világi kritika azt nagyon lehúzta a filmet. A könyv az egy más történet. Érdekes, mert hogyha ilyen filmekről beszélünk, akkor azért, és ezt nem tagadom, hogy mostanában nehezebb ilyet találni.
1: Tehát nem tudnék tippálni sem.
0: Régebben, de akár a Tűzszekerekre gondolunk, ami Oscar nagydíjas, legjobb film, Cannes-i filmfesztiválon kitüntették, az összes keresztény filmklubon vetítik, mai napig egyébként, nem véletlenül, de egy ember az örökké valóságnak. Annál katolikusabb filmet talán az Andrei Rubljov. És az is egy példa erre, és akkor még lehetne sorolni, Magam útját járom, de hogy mondjunk az előző évekből is, vagy az előző évtizedből, mondjuk szerintem ilyen volt az Emberek és Istenek című francia film, vagy a Kálvária, ami már kicsit meredekebb, de hogy nagyon jól fogadták keresztény berkekben, és nagyon jól fogadták világi körökben. És szerintem egyébként az a kulcs, hogy egy volt kollégámmal, akit már-már ilyen harcos ateistának mondanék egyébként, beszélgettünk kedvenc filmekről, és én nem akartam elhinni, hogy Tarkovszkijnak az Andrei Rubljov című filmje egyik kedvence. Mm-hmm. És akkor ne haragudj, bocsáss meg, de hogy annál keresztényibb filmet hát én nehezen tudnék elképzelni. Ezt indokold már meg nekem, hogy miért. És kiderült, hogy ő nagyon jól tud kapcsolódni ahhoz a filmhez, olyan olvasatban, hogy az egy autonóm művész harca az érvényesülésért. És ha az összes többi filmet, amikről most beszéltünk, végigvesszük, lehet hozzájuk kapcsolódni világi szempontból is. Az Emberek és Istenek. Hogyha nem vagy, oké, szerzeteseket látunk, de hogy a film központi üzenete a hit. És ehhez minden ember tud kapcsolódni.
2: És az őszinte kérdésfeltevés. És az, hogy boncolgatja magát, igen, a rendfőnök, a házfőnök pontosabban, igen, az szerintem egy óriási mérenézésről a tanulságot.
0: Abszolút, abszolút, abszolút. A Kálváriánál ugyanez, ezek a nagyon-nagyon mélyről feljövő kérdések, gyónással kapcsolatban, lelkiismerete, a megbocsátással kapcsolatban. És hogy ezek persze ott vannak egy egyházi, nagyon erősen egyházi köntösben, de valójában mindenki tud hozzá kapcsolódni, mert úgy teszi föl az alkotó, és igen, ez egy jó szó volt, ez a szubkultúra, amit mondtál, hogy talán a keresztény filmek az utóbbi időben tényleg inkább ilyen kis szubkultúrát képviselnek. Én előszeretettel írok keresztény filmekről, a többségüket úgy ostorozom is abból a szempontból, hogy szerintem nem mindegyik, és hála Istennek az utóbbi időben egyre kevesebb, de hogy a keresztény filmekről még mindig sokszor az jut eszembe, és hogyha nézem őket, akkor ez meg is erősödik bennem, hogy elképesztő módon gicsesek, túlbeszéltek, demagógok, és művészileg nem magas színvonalat képviselnek, hogy nem ajánlanám őket szívesen ismerőseimnek. És hogy ezért is kezdtem kutatásba, hogy mik azok a keresztény tematikákat feldolgozó alkotások, amik viszont magas művészi színvonalúak, és hogy ajánlom, szívesen ajánlom őket, és hogy ezeket találom, amikhez keresztény ember is tud kapcsolódni, és nem hívő ember is tud kapcsolódni. De hogy ne ennyire régi, idézőjelben régi filmekről beszélgessünk, nem csak egyébként a Cannes-i filmfesztiválon van ökumenikus zsűri díja, egyébként most már leginkább vallásközi zsűrikről beszélhetünk Cannes-ban is. A világon 30 olyan nagyobb filmfesztivál van, ahol osztanak ilyen díjat, ökumenikus zsűri díját, vagy vallásközi zsűri díját. És például most a Magyar Filmszemlén pár nappal ezelőtt ért véget, Nemes Éles László Árva című filmje kapta ezt a díjat. Velencében a legrégebbi nemzetközi filmfesztivál, ami létezik a világon, a legutóbbi alkalommal a az ökumenikus zsűri díját, az egyiket, mert ugye kettőt adnak ott át. Enyedi Ildikó most mozikban futó Csendes barát című filmje kapta. És ez már azt a kérdéskört is egyébként kinyitja, hogy kinek mi számít vallásosnak, transzcendensnek, vagy egyáltalán a művészi igényel megfogalmazott, vagy a formai megoldások, azok ki számára tudnak egy elemeltebb hangulatot biztosítani a filmben. Nem feltétlenül értettünk egyet azzal, hogy sok operatőri díjjal, meg színészi díjjal, minden, amit kapott a film, én egyetértettem. Pont ez, hogy ökumenikus, tehát vallásközi, ökumenikus és vallásközi zsűri díjazta, szerintem nem egy transzcendens film egyébként, de nyitva hagyja ezt az értelmezési lehetőséget egyébként. Az, hogy a teremtett világ valóságára rácsodálkozzunk, és a teremtett világban lévő kapcsolatokra. Szerintem Isten felé, vagy a transzcendens felé nem nyit kaput a film, de elfogadom mondjuk azt az értelmezést, ha valaki szerint ez lehet egy teremtésvédelmi film. És beszélgessünk. Igen, és akkor itt már kapcsolódik. Tehát, és érdekes, hogy a filmszemlét említettem, hogy mintha nemzetközi filmek, nemzetközi koprodukciók tekintetében egyébként most az európai filmben még jobban benne lenne ez a keresztény szempont, mint most a filmszemle termését tekintve a magyarban. Én azt látom nemzetközi filmfesztiválokon, hogy legalább érdekli az embereket, az alkotókat, hogy akkor vallás, mi az, ami ez a kulturális részéhez tartozik, mi az, amit csak idézőjelben mondom ezt a csakot, hogy évszázadok alatt magunkra szedtünk és visszük tovább ilyen hagyományként. Mi az, ami ebből megújítható? Isten, hogy jön az én életembe tulajdonképpen? Azt érzékelem, és ebben az eredeti kérdésedhez visszatérve, igen, tehát, hogy illúzióim nincsenek, nagyon kevés eleve az ilyen egyházias témát feldolgozó film. Az olyan film, amiben barátságosan viszonyulnak a kereszténységhez, olyan karakterek, akik a filmben megengedően vagy barátságosan viszonyulnak az egyházhoz. Ilyenből nagyon-nagyon-nagyon kevés van. És tehát ilyen értelemben csatlakozom, hogy sokkal több ilyen kellene, de ehhez kellene az is szerintem, hogy a keresztény filmalkotók kicsit kijöjjenek ebből a szubkultúrából, hogy csak a sajátjainkhoz szólunk.
2: Nem elég a jó szándék és a lelkesedés.
0: Nem elég a jó szándék és a lelkesedés, pontosan. Tehát én ezt tudnám mondani, hogy igen, érzékelhető ez, amiről beszélsz, vagy beszéltek, hogy ilyen szubkultúrává vált, és ebből jó lenne kicsit kijebb jönni. Vannak jó példák szerintem az előző évtizedekből. Tehát, igen, hogy van egy út.
2: Jó pár filmet mondani, most nem hozom vele az időt, de még a science fiction területéről is, a Napfény például legutóbbi 23-as, azt hiszem, az döbbenetes metaforákkal dolgozik. Én nem is tudtam, hogy ilyen tartalmú lesz, és így egyértelműen transzcendens kapcsolatot jelentett meg, amiben a nap volt így ennek a szimbóluma.
0: Igen, igen. Tehát ilyen filmek vannak szerintem, csak annyi, hogy nem biztos, hogy ez a nagyon direkt keresztény tartalom, amivel te találkozol. Kevés ilyen van, és például nem véletlenül mondtam ezt egy ember az örökké valóságnak, ahol ugye Mórus Szent Tamás történetéhez, de úgy van megcsinálva, hogy elképesztő, végig egy echte katolikus protestáns történetet látsz, de hogy igazából bárkivel megtörténhetne, és emiatt mindenki tud hozzá kapcsolódni, de legesleg főképpen a keresztények, akikről szól az egész.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: minden, ami rólunk szól.
1: Ez a Rádió Dik.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: A hit megjelenítése egyébként a médiában, az szerinted nekem, tehát én egy vallási gimnáziumban jártam, bentlakásos kollégiumban, de már akkor minden ilyen nagyon, és most csúnya szót fogok használni, avétos volt. Semmiféle frissességet nem érzek az elmúlt 20 évben ennek a megközelítésére, vagy a tálalására vonatkozóan. Hogy látod, mivel lehetne egyébként ezt színesebbé tenni? Hiszen ugye itt beszélgetünk arról, hogy a médián keresztül milyen lehetőségeink vannak, hogy egy ilyen közösségi kohéziót kialakítani, tehát a hívők, nem hívők között, vagy csak pont a nem hívők, és egyébként mondjuk a vallási vezetőképviselők között, tehát a te szakmai véleményedre vagyok ebben kíváncsi.
4: Sokkal fontosabbá vált valóban, ahogy mondod, hogy hogyan kommunikálunk. A hogyan azért lett szerintem, főleg az elmúlt időszakban, pont ebben az időszakban, amit mondasz, fontosabb, mert egyfajta ilyen előszobája lett a tartalomnak. Hogyha nem megfelelően kommunikálok, akkor esetleg el sem jutok odáig, hogy azt a tartalmi mélységet át tudjam adni.
3: Pontosan.
4: Annak, akivel szeretném, hogy létrejöjjön a kapcsolat. Mert egész egyszerűen olyan korban élünk, fontossá vált az, hogy a személyesség, hitelesség kérdése, ki kommunikál, és hogyan, milyen hangot üt meg, mit, tehát hogy hogyan próbálja azt átadni, ennek a jelentősége valóban elképesztő módon megnőtt szerintem az utóbbi időben. Én egyébként látok kis szigeteket, akár blogokat, kezdeményezéseket, és időről időre azért felmerül az, hogy jó lenne egy nagyobb összefogás, akár katolikus berkekben, keresztény berkekben. Az is látszik, hogy ez nehezen megy, mert mindenkinek ezt a saját szigetet fenntartani óriási energia, és egyébként, hogyha beszélgetek ilyen média szakemberekkel, akkor pillanatokon belül ki szokott derülni az is, hogy ja, ez nekem egyébként az ötödik vagy a hatodik kalapom, mert egyébként tanítok, tanár vagyok, és kiderül, hogy van körülbelül 4-5 egyházi elfoglaltsága, amit ő visz, és ebből ez az egyik. Ezt nagyon sok embernél tapasztalom. Tehát mindig megfogalmazódik az egység igénye, hogy jó lenne ezeket a szigeteket, akik szerintem, meg szerintünk jól kommunikálnak, kicsit fiatalosabban, lendületesebben, picit nagyobb teret adni neki, de amikor a humán erőforrásokhoz érünk, akkor rendszerint az van, hogy ha gyerekek, hát legalább ezt tudjuk csinálni. Azért itt hagyom azt a kis félmondatot is, hogyha minél magasabb egyházi vezetői körökből érkezik a támogatás, vagy hogyha ők elkezdenek úgy kommunikálni, hogy az már nem annyira avittas, hanem jobban figyelembe veszik azt, hogy kihez szólnak, kihez beszélnek, és akkor ott milyen hangot, abban a fajta kommunikációban milyen hangot érdemes megütni, akkor az példa lehet a hívek számára is, és felbátorító. Szerintem ez is nagyon fontos dolog, hogy a vezetőink hogyan kommunikálnak.
3: Sőt, ez alapján meg arra a következtetésre jutok, hogy nincs célcsoportelemzés. Jól érzem ezt? Tehát nekünk
4: nagyon
3: annak,
4: gyerekcipőben jár.
3: Ugye? Tehát nekünk annak idején volt egy tiszteletesünk, aki szertornázott, és akkor úgy jött végig a folyosón, hogy cigány kerekezett, és hát persze, hogy mindenki körbeállt. Tehát, hogy valami bevonás, és szerintem ez az, ami nincs meg. Tehát ez biztos, hogy mindenféleképpen hiányzik. Arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a vallási rádiózás az mennyivel másabb a világi rádiótól. Tehát, hogy ugye a valóság átadása az egyikben szenzációhajhászok vagyunk. Igyekszünk olyan dolgokat mondani, ami ott viszont mérhető, kézzelfogható, visszakeresési lehetőségre kell folyamatosan számítanunk egy-egy, hogy is mondjam, önjelölt hívőtől akár.
4: Igen, ez is benne van. Az is benne van egyébként, hogy így folyamatosan széttesszük a kezünket, hogy amit egyházi berkekben csinálunk, az egyházi élet, hétköznapi egyházi élet igazán érdekes, nagyon nehezen tud lenni. Folyamatosan megkapjuk egyébként ezt, hogy hát gyerekek, nem vagyunk elég, a számok nem jönnek, érdekesebbé kell. Nem hogyan? Tudunk nagyon, nem tud sokkal-sokkal érdekesebbé válni. El lehet készíteni persze, és ez már szakmai kérdés, hogy mondjuk egy ezüstmiséjét ünneplő atyáról egy olyan összeállítás, amire mondjuk egy világi szakember is felkapja a fejét. És hogy ez egy kihívás, mert nem biztos, hogy van annyi világi szempontból nézve érdekesség az életében, de hogy pont ezekkel a dolgokkal, hogy megtalálni azokat az érdekességeket, amihez mindenki tud kapcsolódni, vagy a célközönségünk tud kapcsolódni.
1: És igen, ez mennyire fontos, amit említettél, hogy egy specifikuma legyen mondjuk egy közlésnek, tehát hogy pontosan tudom, igen, hogy adott korcsoportból kit szeretnénk megszólítani, illetve azon belül milyen formában, mert hogy én valahogy úgy érzem, és nem tudom, hogy ebben igazán van-e, így most te illetékesként talán, illetve biztosan jobban látod, hogy valahogy mintha nem sikerülne megkülönböztetni a kinyilatkoztatás tartalmának a közlését, illetve a kinyilatkoztatás tartalmának az üzenetének a tolmácsolását. Igen. Tehát, hogy a kinyilatkoztatás tartalma az már így a évszázadok alatt letisztult, igen, a zsinatokon rögzítették, de valahogy azt érzem, mintha egy ilyen védőbástyában érezni magát az egyház, és folyamatosan megvédeni szeretne valamit, holott inkább már az átadás formájára kellene talán jobban koncentrálni, de nem tudom, hogy igazam van-e.
3: Ezt én is érzem.
4: Ezt nagyon sokszor érzem egyébként, hogy yeah, olyanok vagyunk, yeah, mint nem akarom a sündisznó hasonlatot mondani, de hogy néha még az is, tehát hogy ez a bástya, és hogy nekünk meg kell védenünk valamit, és hogy ebből lenne jó egy kicsit átállítani magunkat abba, hogy a mi üzenetünk az egy örömhír, az egy evangéliumi üzenet, és hogy a keresztény ember alapvetően emiatt, az örömhír miatt boldog ezt a boldogságot átadni. Ugyanakkor persze nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy azt a fajta igazságot, amit a kereszténység képvisel, ugyanígy át tudjuk adni. De itt már ugye bejön a hitelesség kérdése, attól az embertől, aki hiteles, elfogadják. Azt is, hogyha esetleg keményebb dolgot mond, mert az egyháznak sokszor kemény dolgokat kell védelmeznie, vagy kiállni mellette.
1: Sőt, ez egy erőssége tud lenni szerintem, egyre inkább az egyháznak, mert annyira bizonytalan világban élünk, hogy az nagyon meglepő, újszerű, és épp ezért nagyon érdekes, amikor vannak biztos pontok egy kommunikációban, és nem minden ilyen fluid, amiről beszélünk.
4: És az emberek nagyon keresik ezeket a fogódzókat, ezeket a biztos pontokat. Tehát, hogy az a fajta szabadosság, amit a világban tapasztalunk, az szerintem valójában annyira nem vonzó, főleg a fiatalok számára nem vonzó. Tehát kellenek az erős keretek, és az egyházban megvannak ezek az erős keretek. Én, hogyha mondjuk személyesen nekem teszitek fel ezt a kérdést, akkor ezekben inkább ilyen biztonságot adó kereteket látok. Tehát, hogy nagyon sokszor érzem azt, hogy ez a, mintha az egyház elnyomó lenne, vagy törvényeknek a betartására, betartatására szerveződött hálózat, és stb. Stb. Néha tényleg így is nézünk ki, de hogy valójában szerintem az is probléma, hogy kevés embernek van valódi tapasztalata arról, az élő kereszténységről.
1: Na de ezt, bocs, hogy szabadba vágok, nem pont az egyháznak kellene tudnia, és épp ezért finom hangolni a kommunikációt.
4: De.
1: Mert az is egy külön probléma szerintem, ez egy nagyon speciális helyzet, hogy a papok igehirdetők, tehát kommunikálnak. Na de sokszor a kommunikációs térben megjelenni, oda szakembernek kell lenni. És én azt látom, hogy olyan irányokról csorog lefelé a tartalom, ahol nem nincsenek azzal tisztában, hogy ez egy külön szakma, és ezt érdemes tényleg minden egyes rétegét meg felületét külön leszedni, megnézni, specializálni, és én ezt hiányolom.
4: Néhány pont, ha már itt a prédikációkról, vagy az igehirdetőkről volt szó, akkor néhány éve egy viszonylag friss felmérés volt a Lelkipásztori Intézet. megkérdezte a híveket arról, hogy mit gondolnak a prédikációról.
1: Na.
4: Néhány kérdést így kiküldtek, teljesen ilyen kis, nem volt ez reprezentatív, semmi, egy kérdőív prédikációval kapcsolatban, és hát óriási meglepetés, sok ezeren kitöltötték. Tehát megosztották, kitöltötték. Látszott, hogy van érdeklődés, szívesen elmondják a véleményüket a prédikációról, vagy arról, hogy a prédikációban milyen kommunikációt tapasztalnak, milyen prédikációra van igény, milyenre nincs, hosszúsága, stb. Akár olyanra is, hogy a papnak az ápoltsága, stb. Vagy, tehát, hogy ott már mindenféle ilyen szempont fölmerült, és hogy ó, de jó, hát ebből összeállt egy anyag, amiből aztán valamilyen szakmai program alapját képezheti, mert hogy nagyon világos irányok fogalmazódtak meg ezzel kapcsolatban. És én egyébként már látok pozitív elmozdulást, hogy papok jobban odafigyelnek prédikációra, időkeretbe jobban próbálnak beleférni, de akár hívek is, hogy sokkal jobban megértik azt, hogy a papok számára nem szolgáltató egyházról beszélünk, hanem közösségi egyházról, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Papok sokszor azért égnek ki, mert úgy érzik, hogy jó, a napi mise meglegyen, napi hittanóra, temetés van, ó, még jegyes kurzusra el kell, és akkor itt van ez a 7-8 dolog, nagy üzemben van, és akkor egyébként hazamegy a tök üres plébániára, ahol esetenként este még a Netflixről megnéz valamit, hogyha van még ereje valamit nézni, és másnap kezdődik előről a mókuskerék. És és ehhez kapcsolódik szerintem ez a mostani egyházi berkekben pár évvel ezelőtt Ferenc pápa elindította ezt a szinodális gondolkodást, szinodalitást, hogy ez az egész egyébként nem szól másról, mint arról, hogy kicsit tegyük közösségibbé az egyházat. Nem jelent egyházi demokratizálódást olyan értelemben, hogy továbbra is a püspökök döntenek mindenről, csak egy közösségibb módon. És szerintem erre egy pozitív példa volt ez a lelkipásztori intézetnek ez a felmérése is, mert itt partnernek tekintették egymást a felek, létrejött egy nagyon jó anyag, amiből aztán a papok tudtak információkat vételezni, hogy jó, akkor ezt hogy csináljuk jobban. Ennek a korosztálynak, mert korosztály specifikus is volt ez a felmérés, hogy nekik mi a jó, nekik mi kellene, stb. Tehát, hogy szerintem vannak pozitív elmozdulások, haladunk szépen lassan.
1: Igen, mert hát az egyház egy jó nagy szervezet, hogyha most szervezetként jelölöm meg az egyházat, akkor méreténél, tehát kiterjedésénél fogva, illetve hát van egy speciális hierarchikus felépítés, azon túl pedig azért egy ekkora méretű egyház nem tud olyan rugalmasan, gyorsan közlekedni a világon, hogy így fogalmazzak. Illetve hát ezzel szemben viszont itt van egy világ, ahol pörgés van, ritmus van, és instant megoldások. Hogyan lehet ma egy ilyen változó, és tényleg igazából a világi kritériumok alapján meghatározott kommunikációs térben a kinyilatkoztatást közölni. Mi a specifikuma? Mert hogy gondolom, hogy azért a tartalom valamilyen szinten azért befolyásolja az eszközöket is.
4: Persze. Nem véletlen van most, hogy én érzékelek az egyházunkban egy olyan hangulatot, hogy vigyázó szemeteket Amerikára vessétek. Ott sok... Én azért irigylem az amerikaiaktól ezt a civil kurázsit, ami szerintem magyarok, hogyha élhetek egy ilyen kritikával, nagyon sok mindent várunk a vezetőinktől, vagy azt, hogy felülről majd elintézik nekünk, és nekünk csak bele kell lépni abba. Az amerikaiak szerintem nagyon jók abban, hogy van egy kihívás, jó, oldjuk meg együtt. És nem véletlen, hogy a most nagyon divatos Egy év a Bibliával podcast, az is onnan, az Exodus lelki gyakorlat nagyon-nagyon népszerű, az is onnan jött, és még egy csomó ilyen kezdeményezés. Rádöbbentek az emberek, hogy mi hiányzik nekik, főleg egyébként az, hogy a tanítás az úgy legyen, úgy tudják átadni, hogy az közben kapcsolódik az ő hétköznapi életükhöz, mert ezen keresztül értik meg a legjobban. És az, hogy ez a kapcsolat, Tehát, hogy van egy tanítás, jó, az engem hogyan érint valójában? Az én hétköznapi életemet hogyan érinti? És erre jöttek létre az utóbbi években szerintem nagyon jó kezdeményezések.
1: Így van, szerintem is nagyon jó dolgok indulnak ez ügyben.
4: És át is veszünk dolgokat, itthon is szerintem egyre több, tehát egyre inkább van szemünk erre, tehát hogy akár lelki gyakorlatok, hogyha nézek, akár fesztiválokat, vagy ifjúsági eseményeket, hogyha nézek. Vannak most már elég jó előrelépések szerintem ebben a tekintetben.
3: Véleményed szerint a média torzítja a valóságunkat, most így maradva a világi médiánál, torzítja a valóságunkat, vagy egy ilyen lehetőség arra, hogy úgy alakítsuk, ahogy az nekünk az egónk diktálja, vagy a vállalati kultúra egy-egy ilyen cégnél? Tehát te ezt egy veszélyforrásnak tartod, vagy lehetőségnek?
4: Mind a kettőt látom benne. Egyébként egyik, akkor egy kicsit így keretbe is foglalja, mert a legelső kérdésnél ott még pillanatra eszembe jutott, hogy erről beszéljek-e, de hogy a médiát én mindig egy ilyen nagyon nagy falatnak gondoltam ebből a szempontból, és hát akkor pont oda kell menni, ahol az ilyen nagy falatok vannak, mert ott lehet eredményt elérni, hogyha te szeretnél valami értékeset, akkor oda kell menni, ahol szerinted baj van. Mm. Szerintem van, tehát hogy van sok baj a média világában, de nagyon sok értéket is fel tudunk mutatni. Igen, most erről beszélgettünk, hogy nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük, és igen, a média amiatt, mert hogy nagyon rá tud fókuszálni bizonyos dolgokra, ahogy te is fogalmaztál nagyon jól, a szenzációt keresi, a konfliktust keresi, az összeütközést keresi, és emiatt ilyen ösztöni, zsigeri szinten próbál ránk hatni. Az egyházi kommunikáció pedig úgy érzem, hogy mélyebbre hívna ennél, nem az ösztönök vagy a felszín szintjére, hanem hogy próbálna ennél mélyebbre hívni. Ez viszont óriási feladat, hogy hogyan, az emberekben igazából szerintem van fogadókészség, szerintem ezt a fogadókészséget is kell élesztgetnünk, ilyen pre-evangelizációnak szoktuk ezt mondani, hogy élesztgetni az emberekben ezt a készséget, és akkor utána már talán be lehet vinni olyan tartalmakat, amelyek mélyebb tartalmak.
1: Tehát van egy ilyen megelőző, puhító, kapcsolatfelvételre indító hozzáállás.
4: Mi a katolikus rádióban kifejezett célunk ez a pre-evangelizáció. Tehát, hogy nem véletlen. Néha meglepődnek egyébként ezen, hogy katolikus rádió, és akkor van benne kulturális szerkesztőség, közéleti szerkesztőség, vallási szerkesztőség, zenei, hogy akkor nem csak vallási az egész. És hogy nekünk, én azt szeretem, a filmes műsoromban is egy katolikus ember szerkeszti azt a műsort, beletehetem azt, amit én ebből a szempontból értékesnek gondolok. És hogy beszélhetünk például erről, hogy a Csendes barát című film az esetleg mennyire transzcendens. Egy ilyen témáról. És akkor azzal már egy kicsit ezt a fajta érzékenységet előhívjuk az emberekből, és lehet egy kicsit mélyebbre menni. Vagy akár nem is kell kifejezetten keresztény témának lennie. Most persze. Egy dokumentumfilmfesztiválon nagyon megfogott az, hogy egy kazakh rendezőnő beszélt arról, hogy ő azt a témát miért tartotta fontosnak, és hogy az ottani muszlim emberek hitvilágáról, és az hogyan kapcsolódik az ő életükhöz, erről beszélgettünk egy katolikus rádióban. Szenzációs volt. Nagyon jó volt. Tehát, hogy szerintem ilyen dolgokban érdemes elindulni.
1: Még így azt hiszem, hogy a pre-evangelizáció kapcsán arra van idő, hogy kitérjünk, hogy te fiataloknak készülő fesztiválokon is egy részvételt nyitsz, illetve a ti csapatotok egy nem vallásos fesztiválon jelentek meg, szinte workshop jellegűen, ha jól értettem, amit mondtál. Hogyan történik mindez, és mennyire könnyű ott jelen lenni, mennyire maradhat önmaga, vallásos emberként önmaga az, aki szervezés jelen van a térben?
4: 2000-ben volt, hogy gyakorlatilag egyszerre jelentkezett a katolikus, református, evangélikus egyházak képviselői részéről is az igény, hogy, hogy itt vannak ezek a gombamód szaporodó fesztiválok nyáron, és hogy a kereszténység, az egyház nincs jelen ezeken a fesztiválokon, pedig itt több tízezer, akár több százezer fiatal is megfordul. És hogy mennyire fontos lenne jelen lenni, hogy a fiatalokkal ott tudjunk beszélgetni, amiről ők szeretnék, hitről, kereszténységről, hogy ti katolikusok, reformátusok, evangélikusok együtt vagytok jelen, ezt is megszoktuk kapni ilyen visszajelzésként, hogy fú, ti nem utáljátok egymást egyébként? Tehát, hogy, és hogy szabadon lehet beszélgetni mindenféle témáról. Nyilván készülünk is arra, hogy, hogy milyen egy ilyen fesztiválon jelen lenni, jelenlét missziónak nevezzük. Tehát nem egy térítés valójában, hogy ott kiállunk egy ambóval, egy ilyen kis pulpitussal, és akkor ott mondjuk, vagy tanítunk. Én nagyon szeretem, az előző pápáink rendszeresen mindig elmondták, hogy a mai kor embere olyan, hogy nem a tanítóknak hisz, a tanuknak hisz.
1: Jó.
4: És szerintem ez egyébként az egész beszélgetésünknek esélyén ilyen összefoglalója lehetne, és hogy erre próbálunk ott ezeken a fesztiválokon, Ördögkatlan fesztiválon, a Fezen fesztiválon, a Színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon, amelyik ilyen abszolút világi környezet, mindegyik, és hogy lehetőséget biztosítani azoknak az embereknek, azoknak a fiataloknak, akik ott oda eljönnek, hogy beszélgethessenek, hogy föltehessék a kérdésüket. Ez az egyik leggyakoribb visszajelzés egyébként, hogy milyen jó, hogy itt megszólíthatóak egyházi emberek.
3: Tehát, hogy interaktívvá válik az egyház lényegében ebben az időintervallumban.
4: Így van, megszólíthatóak.
1: Igen, vannak velünk. Jelenlét, jó, megfeleltátok a jelenlét, mert ez igazán fontos, hogy nem egy leszakított térben jelenik meg csak az egyház, hanem tulajdonképpen, mint az üzenet is maga, hogy a templom függénye középen kettéhasadt, és egyfajta folyamatos kiáradás, egyfajta folyamatos profán és a szent elválasztása, eleve az elválasztás megszüntetése.
3: De szép záró gondolat volt ez, Tomi, nagyon szépen levezetted. Ágoston, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és engedtél egy kis belátás, betekintést ezekbe a különböző szakmákba. Köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt velünk, illetve a nézőknek és a hallgatóknak is nagyon köszönjük a jelenléteteket. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: A Dikrádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: Női szerepek és roma identitás. Maszlak Fanni az Újra gondolt örökség című könyvéről. Így ír a kiadó. A globalizáció és a modernizáció beszivárgása a tradicionális cigány közösségekbe nem csak a közösség tagjainak életét alakítja át, de megváltoztatja a szocializáció módját, valamint a társadalmi integráció kereteit is, miközben új tartalmakkal tölti fel a cigány kultúrát és a közösség értékkészletét. A változó környezetben új jelentést kapnak a hagyományok, módosul a kultúra átadás formája, s mindezzel együtt formálódnak a mindennapokat meghatározó értékek. Az átalakulás azonban nem jelenti a cigány tradíciók végleges eltűnését, hanem párhuzamosan új értékek, meg magatartás minták és identitás változatok jelennek meg. A cigány nők szerepe ebben a folyamatban különösen meghatározó, hiszen nem csupán a változások kezdeményezői, hanem ők biztosítják a tradíciók továbbvitelét is. A kötet szerzője e kettős szerep alakulását vizsgálja, nők három generációjának életében s arra keresi a választ, hogy a hagyományok őrzése, illetve azok feladása milyen mértékben befolyásolja a cigányok társadalmi integrációját az elmúlt évtizedekben. A kötet kiemelt témája a könyv alcíme, hagyományos női szerepek és roma nők identitása a változó világban. Sajnos Maszlak Fannival írott interjút nem találtak a tavalyi kiadással kapcsolatban, ugyanakkor a cigányság helyzetével összefüggésben több közösségi oldalon is található vele készült videó. Ezek közül egyik a YouTube-on van fent, ahol az újra gondolt örökség egyik másik témáját is érintő dolgokról beszél többiekkel együtt. A 2023-ban rögzített videó részben a most ajánlott kötetben is szereplő kutatási anyagokat mutatja be, amelyek elsősorban a társadalmi bizalom legbelsőbb köreinek. Mikroszintű, családi és közösségi szintű bizalom működését vizsgálják hátrányos helyzetű, gyakran roma többségű, szegregált falvakban, Szabolcs-Szatmár Bereg megye keleti részén. A cigány emberek mindennapi nehézségeiről szóló beszélgetés során egy nagyobb látszószög is megjelenik. Maszlak Fanni ekkor egyszerűen úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint az emberek közti kapcsolatok összességét. Kutatása szerint helyzetű rétegben, átlag alatt vagy éppen átlagon élők a kapcsolatok sokkal fontosabbak a boldoguláshoz, mint a gazdagabbaknál, akik inkább az egyéni törekvéseket hangsúlyozzák. Az alacsonyabb státuszúaknál dominálnak az erős kötések, család és rokonok, amelyek stabilitást adnak, de kevésbé hasznosak a munkaerőpiacon vagy a mobilitásban. Ezzel szemben a gyengébb kötések, például pedagógusok vagy mentorok, kulcsfontosságúak lehetnek a kitöréshez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked.
4: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 22-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Duka Elemér cselló művész, valamint a Klassz a Belvárosban elnevezésű fesztivál megálmodója és művészeti vezetője, akivel beszélgettem az eseményen kívül az életéről és a művészi kiteljesedéséről. Itt hadd jegyezzem meg, már a műsor elején, hogy a Klassz a Belvárosban már a negyedik komoly zenei napok az Arany 10-ben. Ennek az időpontja 2025. május 9, 10 és 11-e lesz, amely 5. kerületi lakosoknak lakcímkártyával kedvezményes 1000 forintos belépőt ígér. Tartsanak velünk és hallgassák meg a beszélgetésünk első részét. Köszönöm, Elemér, hogy bejöttél ide a stúdióba és beszélgetsz velem.
5: Én köszönöm a meghívást, szép napot kívánok mindenkinek.
4: Először is kezdésnek beszélgessünk erről a bizonyos fesztiválról, ami néhány évvel ezelőtt indult. Hogy fogant meg benned ez az ötlet, hogy szeretnél egy fesztivált az 5. kerületben?
5: Így van, ez 4 évvel ezelőtt indult ez a fesztivál. Mivel 5. kerületi lakos vagyok már 8 éve, így, és nem volt ilyenszerű kezdeményezés, és úgy gondolom, hogy ami a klasszikus zenével foglalkozik és törődik vele, ápolja, ugye az minden jó, bármi lehet. Uh-huh. És ezért én párszor játszottam az Aranytíz Kultúrházban, Balog Erika igazgatónő nagyon megszerette a játékomat, és ezáltal én arra gondoltam, hogy akkor tényleg akkor csináljunk egy ilyen fesztivált, ami a klasszikus zene körül forog. És hála Istennek nagyon jól fogadta az ötletet, ő is, és maga az önkormányzat is. Hiszen a két fő támogatónk az 5. kerületi önkormányzat és az Aranytíz Kultúrház. Uh-huh.
4: Azért egy ilyen fesztiválnak a megszervezése az rengeteg energiát és természetesen anyagi forrást is igényel.
5: Nagyon nehéz, de megéri, amikor látja az ember a végét és tényleg a sikert és az, hogy mennyien kíváncsiak erre. Igen, valóban nem olcsó a dolog, de viszont olyan művészekkel dolgoztunk eddig, hogy nekem a célom az volt, hogy a világban élő magyar származású művészek lépjenek fel elsősorban. És az első alkalomkor például Balázs János nyitotta meg a fesztivált.
4: Kossuth Díja zongoraművész.
5: Így van, Kossuth Díja zongoraművész, és Kelemen Barnabás, Kokas Dóra, Kokas Katalin, Szűcs Máté, Brácsa művész. Jaj, nehogy kihagyjak valakit. Igen, Romandita cellóművész. Uh-huh. Rengetegen szerepeltek már.
4: Ők világhírű művészek, mondjuk ezt, tehát ők azon kívül, hogy a Zeneakadémián is a többségük tanít is, ha jól emlékszem.
5: Így van.
4: Világszerte koncerteznek, tehát ők elismert művészek, nem csak itthon, hanem azért hazánkon kívül is. Ez tulajdonképpen egy óriási lehetőség akkor a helyi lakosoknak, hogy úgy mondjuk ilyen művészekkel találkozhatnak testközelből.
5: Így van, és rengetegen jönnek rá, tehát és hamar el is fognak a jegyek, hála Istennek. De ezek mellett én fontosnak tartom azt is, hogy a nagy nevek mellett legyenek olyanok is, akik lehetőséget kapnak. Feltörekvő klasszikus zenészek. Mert a magam példájából is kiindulva, ezért ez egy nem egy egyszerű pálya, főleg, hogy az ember szólista akar lenni. Ez egy nagyon nehéz. És nagyon sokat köszönhetek én is azoknak az embereknek, akik segítőkezet nyújtottak. És én is próbálok a fiatalabb generációknak segítőkezet nyújtani. Ezért minden évben van például egy olyan koncertünk az egyik napon, hogy fiatal tehetségek koncertje.
4: Hány napos egyébként a fesztivál? Hogy fog kinézni ebben az évben?
5: 3 napos a fesztivál, eddig minden évben 3 napos volt. Délután van egy koncert, este van egy koncert, mondjuk most úgy lesz, hogy 2 délután és 1 este, vagy fordítva, 2 este és 1 délután, igen.
4: És lehet már tudni, hogy kik lesznek a fellépők az idén?
5: Így van. Az első napon egy zongoraművész fog nyitni, nem más, mint Czene Rudolf, mellesleg unokatestvérem, de ha jól tudom, neked is együtt tanultatok talán a Dráfinál.
4: Igen, igen, pontosan, de Dráfi Káván művész úrnál tanultunk a Zeneakadémián együtt. Egyébként volt itt már többször a rádióban, interjún is.
5: Szóval ő fogja megnyitni a fesztivált szóló koncerttel, és azután szünet, és csatlakozunk hozzá Kállai Ernő hegedű művész, és jó magam fogok csatlakozni, Mendelzon Cémol zongoratriót fogjuk játszani. Következő nap lesz a Fiatal Tehetségek koncertje. Itt egy jó páran fel fognak lépni.
4: Egy-két nevet esetleg meg lehet említeni, hogy kik lesznek?
5: Persze. A Virtuózokból ismert Lugosi Ali klarnétművész, igen. Szűcsapor zongoraművész, az öcsém Duka Vilmos nagybőgő művész, elnézést, ha rosszul mondom a nevét, Smalz Ella cselló művész, igen, fiatal tehetségű is, Olá Vilmos gitár művész, és Szenthelyi Krisztián énekművész is fel fog lépni.
4: tehát lehetőséget kapnak a fiatalok is, és akkor ez kibontakozási lehetőség így számukra, van, hogy megmutassák magukat a helyi közönségnek. Egyébként mi a tapasztalat, hogy elsősorban helyiek jönnek ide, vagy a klasszikus zene szerelmesei úgy általában?
5: Elsősorban helyiek, de őnekik is ez egy új dolog volt 4 évvel ezelőtt. Tehát volt egy pár darab klasszikus koncert, de nem ilyen magas kvalitásban. Elsősorban helyiek, ugye egy fesztivál az soha nincs kész, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy van egy séma, jó, oké, ez beállt, és akkor innentől kezdve így csináljuk. Tehát minden évvel mi is próbálunk megújulni, és azt veszük észre, hogy igen, nem csak a helyiek, de már Budapest területéről, vagy akár országszerte is jönnek a fesztiválra.
4: Mikor lesz pontosan ez hallható, ez a néhány koncert?
5: Ez május 9-től 11-ig. És ezt, azt még elfelejtettem mondani, hogy a harmadik napon pedig én játszom a zenekarommal, a Gypsy Chamber Orchestrával. Még annyi különlegessége van ennek a napnak, hogy Pál István szalona és bandája is fel fog lépni. Az első félidet én, a másodikat ők játsszák a zenekarral, és akkor a nagy fináléba pedig együtt fogunk játszani. Ez lesz az érdekessége a dolognak.
4: Nagyon érdekelne, hogy te mit játszol, hiszen téged úgy ismerünk, hogy klasszikus zenészként is számos fellépésed van, és cigány zenekarokban is, többek között a 100 tagú cigány zenekarban is azért elég sokat játszottál, tehát neked az a műfaj is tulajdonképpen eléggé testhez álló. Ebben az esetben most mit fogsz játszani?
5: Nekem van egy misszióm ezzel kapcsolatosan. Márpedig az, hogy a magyar tradicionális cigány zenét és a klasszikus zenét fúzionálni. Nyilván erre voltak már példák, ugye a történelemben, akár ez visszavezethető a liszti hagyatékra is. De ebben a felállásban és cselló szólóval még nem volt. És ezért találtam ki ezt a formációt, és hát saját darabot is játszok, tehát amit én találtam ki, és akkor szóltam egy kollégának, hogy írja meg, de játszunk cselló darabokat is, rengeteg olyan cselló darab van, ami például magyaros, tehát ilyen erre van felépítve. És hát nagyon élvezzük ezt a... Tehát elsősorban ez a misszió a zenekarnak, és az én elképzelésemnek, és ezt szeretnénk felemelni, ezt a műfajt. Másodszorban pedig imádom a filmzenéket. És jó pár ilyen megkeresésünk is van, és ilyen koncertünk is van. Nagyon szeretjük játszani a filmzenéket is.
4: Akkor most egy picit térjünk vissza a gyökerekhez, hiszen akkor érti meg a hallgató igazán, hogy hogyan jutunk el idáig, ahol most te tulajdonképpen ténykedsz és kibontakozol. Zenés családból származol te is.
5: Így van.
4: Mesélj egy picit édesapád és édesanyád családjáról, hiszen fontos, hogy honnan jönnek ezek a hagyományok.
5: Igen, így van. Zenész család, mind a két oldal zenész család, egy több száz évre visszavezethető. És apukámnak az édesapja, ő csellista volt.
4: Akkor innen jött a cselló iránti szeretet.
5: Igen, innen jött a cselló. Nagyon érdekes, mert ugye apukám prímás volt, és hát ugye gondolná az ember, hogy akkor biztos akkor a gyerek is prímás lesz, de nem. Nekem képzeld el, vettek ilyen kis hegedűt annak idején, és én összetörtem. Nekem nem tetszett. Nekem nem. De viszont a cselló, az meg egyből megtetszett. A hangja.
4: Más a hangja.
5: Igen. Nagyon megtetszett
4: a hangja. Más a fekvése, lehet, hogy akkor az valahogy a

0: És akkor mondtam, hogy majd bőgőre átérek, de beleszerelmesedtem a csellóba, és jól ment, és sikerek voltak, és ezért maradtam ott.
1: De akkor apukád kezdett el veled foglalkozni tulajdonképpen hegedűvel?
0: Hát mondhatjuk így is, de mondom, 5 éves koromban már magánúton már elmentem tanulni a Kellerné Gergely Katalinhoz, és édesapám elvitt hozzá, és akkor lakására jártam fel heti egyszer, ugye 5 évesen.
1: Ez egy ilyen előkészítő.
0: Úgymond igen.
1: Szerinted fontos az, hogy minél előbb kezdjen egy gyerek zenét tanulni? Mikor érdemes elkezdeni?
0: Szerintem 7 éves korig azért érdemes elkezdeni. 5 évesen nem biztos, hogy el kell. Például az én fiam 5 éves, és meg ugye most már mások a mai gyerekek, ugye sok minden hatással van rájuk, ugye telefon, tablet, nagyon gyorsan működik most már a világ. Nyilván szerintem 5 évesen még nem fontos, de azért, hogy az ember már első, és akkor érdemes, hogyha megfogja a zene, meg a hangszer maga, akkor érdemes.
1: Nagypapád foglalkozott veled?
0: Igen. Igen. Igen, hiszen ugye apukám egy darabig tudott velem foglalkozni, mert ugye ő hegedűs volt, más új rend, más technika kell hozzá, és a nagyapám pedig igen, elég sokszor gyakorolt velem, és tudott nekem segíteni az elején.
1: Édesanyád részéről a család?
0: Édesanyám részéről pedig hát a cimbalom inkább a fő motivum a családnak, brácsa, szintén zenész család, ott is a...
1: Tehát mindenki cigányzenész.
0: Mindenki cigányzenész, így igen, van. Igen. Ők Miskolcon voltak a család, és annak a területén, de mindenki zenész ott is.
1: Uh-huh. És ez milyen hatással volt rád? Tehát volt valamiféle elvárás, hogy te is zenész legyél? Vagy felmerült egyáltalán, hogy nem zenész leszel?
0: Nem volt elvárás. Szerintem az ember ebben ez benne van.
1: Uh-huh. Az ember beleszületik ebbe is.
0: Így van, így van. Ez ugyanaz,
1: és fel sem merül a kérdés.
0: És képzeld el, az én fiam már 2 éve azt hallja nekem, hogy apa, mikor mehetek veled muzsikálni?
1: Igen.
0: És vennem kellett neki fehér inget, és akkor és azt hallja, hogy mikor mehetek veled muzsikálni. Kis csellót természetesen, az is megvan. Uh-huh. Ebbe beleszületik az ember, és ez olyan természetessé válik.
1: Tehát akkor nem gondolkodik rajta a gyerek, hogy ő most tűzoltó lesz, vagy vadakat terelő juhász.
0: Hanem az se baj, hogyha az akar lenni.
1: Persze,
0: nyilván.
1: Igen.
0: Tehát ezzel nincs gond, mert az nagyon fontos, hogy ne erőltessük ezt a dolgot, mert akkor az nem egészséges szerintem.
1: Most, tehát hogy, ezt látja.
0: Igen. Hogyha ehhez van neki is kedve, akkor természetesen. Hát, akkor én vagyok a legboldogabb. Én leszek a legboldogabb.
1: De valójában egy édesapa próbál a gyerekének segíteni annyit, amennyit csak tud. Természetesen te ebben tudsz neki segíteni, hogy zenei téren kibontakozzon. Abban kevésbé, hogy mondjuk vadakat terelő juhász legyen.
0: Igen, vagy az agysebészethez, ahhoz nem értek persze. Még egyelőre.
1: Még igen.
0: De igen, ez így van. Tehát én, amin már keresztül mentem, az már azt én tudni fogom neki irányítani az ő pályáján, az biztos.
1: És aztán végül is a tanulmányaidat akkor a 8. kerületi zeneiskolában folytattad.
0: Így van, ahogy említettem, Kellerné Gergely Katalinnál.
1: Akkor nála mentél tovább.
0: Igen, igen. Aha. 12 éves koromig ott voltam, és előkészítőbe felvettek 12 éves koromban a Bartók Béla konzervatóriumban. Mert ugye konziba 14-15 éves kortól lehet menni, ugye a gimnázium első, de én már 6-ban ott voltam.
1: Aha.
0: Ez ilyen előkészítő.
1: Különleges tehetség.
0: Igen, igen, hát az akadémiáról is együtt voltunk, tudod, ilyen szolfésen, meg minden közös órán is, tehát úgymond egybe volt, igen. Uh-huh. És ott Szilvási László csellóművész volt a tanárom, és aztán pedig a Vienna konzi jött ezután.
1: Igen, mi ott ismerkedtünk
0: így
1: meg.
0: Így van, igen.
1: A Vienna konzervatóriumban. Én akkor ott tanítottam, te pedig akkor érkeztél oda.
0: Igen,
1: hozzánk, mind a vendég.
0: Mind ilyen, igen. Ez 2010-ben volt, és 2 évig tudtam ide járni, és édesapám sajnos ebben az időben, 2012-ben elhunyt, és én úgy döntöttem, hogy befejezem a tanulmányaimat. Nyilván itt sok behatás volt azért. Nyilván az is egy választás lett volna, hogy folytatom, de

0: muszáj volt pénzt keresni. Tehát én lettem a családfenntartó, ott volt két kisebb testvérem, ráadásul ők még akkor még iskolába jártak, tehát muszáj volt. És ez egy ilyen tragédia után muszáj volt összeszednem magam, és azt mondani, hogy csinálni kell.
1: Ott ki tanított egyébként? A Viennában?
0: József Podhoránszky, ő egy szlovák csellista, cselló művész, nagyon jó, imádtam vele dolgozni.
1: Mennyiben jelentett változást egyébként a konzi után egy főiskola? Kimondottan a Vienna Konzervatórium. Egybe volt az egresi konzival Csepelen.
0: Így van,
1: ugye?
0: Igen,
1: tehát,
0: igen,
1: hogy
0: igen,
1: azért
0: igen.
1: Ott azért voltak átfedések.
0: Nekem azért volt más, mert a tanárom egy nagyon szabad gondolkozású tanítást adott nekem. Tehát mind technikailag is nem volt. Nyilván a konziban még az ember azért még egy kicsit bele van ragadva ugye az iskolai rendszerbe, és akkor igen, órák, és akkor de ott már az egyetemen, amikor ott voltam akkor, és a tanár miatt egy nagyon kellemes és szabad dolog lett ez a cselló tanulás még jobban. De ez sajnos ez annyiba maradt akkor.
1: De végül is nem adtad föl.
0: Nem, mert soha nem vagyok magammal megelégedve. Uh-huh. És nem is voltam, és úgy döntöttem így most már három gyerekes apaként pár évvel ezelőtt, hogy visszamegyek a felsőoktatásba mint diák, és elkezdem, és nekem kell az a papír, az a diploma, mert is fejlődni akarok nem utolsó sorban, mert ugye mindig van hova fejlődni. Én úgy gondolom, és én azt éreztem, hogy nekem kell fejlődnöm, és akarok is fejlődni, és ezért a Pécsi Tudomány Egyetemre járok már immáron három éve. Most fogok diplomázni, és nagyon szeretem amúgy azt az iskolát. Ott a tanárom most Pólus László, az Operaház szólamvezető csellistája.
1: Érdekes, tehát azért te már számtalan országban koncerteztél, a Carnegie Halltól kezdve, amit majd mindjárt meg is említjük Igen. majd később, és most azért visszamentél mégiscsak az iskolapadba, mert szükséged volt úgymond egy diplomára, és nyilván a tudásra is.
0: Igen.
1: Ez valahol egy elvárás egy művésztől, hogy legyen egy diplomája?
0: Nem, nyilván.
1: Hiszen
0: nem.
1: A mai kor azért az nyilván más, mint régen, hiszen tudom én, a 70-es években lehet, hogy nem feltétlenül kellett egy zongora művésznek zeneakadémiai diploma ahhoz, hogy koncertezzen, de ez megváltozott azóta szerinted?
0: Meg, abszolút meg. Hát éppen valamelyik nap néztem a Starker Jánosról egy riportfilmet, és hát neki se volt érettségie például.
1: Igen.
0: És akkor már nem akarok hazudni, de talán nem is volt diplomája neki, mert időközben már elkezdett ugye szólozni, de viszont megadták neki, mert hát akkor a művész lett meg. Ez más világ volt nyilván, nem volt annyira fontos szerintem a papír, ha bár nem tett rosszat ez, hogy ennyire szükséges a papír, mert itt több profi zenész jöhet ki, és még jobb zenész jöhet ki a magyar iskolából.
1: Tehát ez a minőségbiztosításnak egy feltétele
0: tulajdonképpen. Tehát ez nem baj. Meg a másik része az pedig, hogy ez saját magán múlik az embernek, hogy ő mit akar kezdeni a pályájával, vagy mit szeretne kommunikálni, mit szeretne átadni. Személyiségtől is függ. Én ezt éreztem, hogy nekem kell, és szerintem hasznos.
1: Az érvényesüléshez szükséges.
0: Igen, igen. Egy az, hogy az igen, amit te mondtál, és ahhoz is, hogy én úgy gondolom, hogy mindig van hová fejlődni. Tehát nincs az, hogy most kész vagyok, és akkor most hátradőlök, és akkor...
1: Igen, ennyi. Igen, tehát mindig természetesen az egy óriási lehetőség, hogy az ember egy nagy professzorral együtt dolgozhat egy darabon, hiszen én azt gondolom, hogy az ember saját magától is rájön sok mindenre, de amikor én egy külső szem, egy külső fül, és rávilágít valamilyen technikai vagy zenei problémára, amire esetleg az adott előadó még nem gondolt. Most mindegy, hogy tulajdonképpen egy fiatal diákról van szó, vagy egy nagyobb művészről már, de akkor is nyilván fejlődik az a darab, sőt nem csak a darab, hanem ilyenkor az ember, az előadó is fejlődik ezek által.
0: Ez így van. Uh-huh. Ez így van. És képzeld el, hogy én COVID időszak alatt én találtam egy csellistát YouTube-on, egy hihetetlen jó csellóművész, Pablo Fernández, egy spanyol srác. Mostanra már nagyon nagy szólista. Minden nagy zenekar meghívja, rengeteg koncertje van a világban, és ő abban az időben, ugye a COVID időszakban elkezdett tanítani a YouTube-on. És olyan hasznos információkat mondott, amire én például én életemben nem gondoltam volna, hogy így is lehet csellózni. Olyan titkokat, olyan zenei dolgokat. Szóval szerintem, és mindenkitől lehet tanulni.
1: Sőt. Igen. Elárulok egy titkot, ritkán szoktam erről beszélgetni, de most, ha már így feljött tulajdonképpen a digitális oktatás, hiszen ez, vagy digitális tanulás, hiszen ez az,
0: igen,
1: akkor elmondom, hogy én is már idősebb fejjel azért arra adtam magam, hogy én a YouTube-ról kezdtem el klarnétot tanulni.
0: De jó.
1: És én nagyon megszerettem, és természetesen azon keresztül keresgéltem ki a hangokat, próbáltam a hangképzést, tehát azért nyilván kell egy tanár az emberhez, mert az tudja igazán kontrollálni ezt a bizonyos tanulási folyamatot, tehát utána a tanárhoz is elmentem. De a kezdőlökést megadta egyébként, és nem csak kezdőlökésnek kiváló ez, hanem ahogy te mondod, hogy tulajdonképpen már tapasztalt előadó művészként is, hogyha az ember hallgat ilyen oktató jellegű videókat, akkor nagyon sokat lehet belőle tanulni, fejlődni.
0: Így van.
1: Gyakran nézegetsz ilyen videókat egyébként?
0: Hát én nagyon rászoktam erre.
1: Aha.
0: Sőt, a régiek, ugye van csomó videó fent, hogy a régi nagyok is tanítanak, és onnan is lehet, ugye hát persze.
1: Tehát a mesterkurzusok tulajdonképpen.
0: Igen, igen, Rostropovics, rengeteg olyanok vannak fent tényleg, hogy nagyon jó tőlük tanítani, és akkor meg hát az újak is, tehát olyan, mert azért változott azért a csellózás is időközben, és jobbnál jobb csellisták vannak. Tehát hibátlanul csellóznak.
1: Az iskolák is változtak. Azért régen a szovjet iskola az nagyon erős volt.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Élén Rostropovicssal.
0: Igen.
1: De nem csak egyébként csellistáknál, hanem hegedűsöknél és zongoristáknál egyaránt.
0: Ami lehet, hogy talán nem is annyira orosz, mert talán magyar.
1: Igen. Így van. Tehát a Liszti iskolából ered egyébként, igen, az is, az kétségtelen.
0: Meg az Auer Depot.
1: Igen, igen, a hegedűs. És azóta milyen irányba ment egyébként a cselló iskola? Mik azok a tendenciák, amik ma nézhetők és tapasztalhatók?
0: Én azt vettem észre, hogy amikor én voltam konzis, meg gyerek, akkor így nagyon a Németországhoz közeledtünk így zeneileg. Ugye Bécs, Németország, uh-huh, ugye ez mindig közel állt.
1: Hát a klasszikus zene bölcsője.
0: Igen, mindig okay, közel állt Magyarországhoz. De talán most egy pici változást érzek ebben, hogy vannak olyan művészek és olyan zenei dolgok, amiket megmernek már tenni. Lehet, hogy ezt még a mi gyerekkorunkban még akkor azt mondták volna, hogy na hát így azért ezt nem lehet így játszani, de ezért most már lehet, hogy talán belefér, vagy be lehet vállalni ezt színpadon. Ez attól is függ, hogy ki milyen nagy művész.
1: Ha egy kicsit belemegyünk a szakmába, csak egy hangyányit, hogy azért ne kapcsoljanak el a hallgatók, akkor meséld el, hogy mire gondolsz.
0: Például Bach is, igen, ez egy nagyon fontos dolog, de például most egy saját példát mondok el. Konziba tanultam a Dvorák cselló versenyt, uh-huh, és akkor hát az ember ugye mindig hallgattam. Én nekem ez a Rostropovics, Micsa Majszki, ez a hatalmas szív, ez a csellózás tetszett nekem mindig. És akkor hát meghallgattam otthon, és akkor én úgy eljátszottam, nyilván nem úgy, de mint egy-két részt, egy-két csúszást például, uh-huh, mint ahogy ők. Uh-huh. És akkor meghallgatta a tanárom, és akkor azt mondta, hogy jó, nagyon jó, de hát ez nem illik bele, ez ízléstelen, és akkor ezt ne játszd így ezt a hangot. Tehát volt egy ilyen fal, én úgy érzem, akkoriban. És De mára már ez talán ez kicsit feloldódott. És nem baj, hogyha az ember rácsúszik arra a hangra, meg kifejezőbben, vagy nem tudom, ízesebben játszik, tényleg szívből. Mert ugye elsősorban nekünk az a dolgunk, hogy ez egy előadó művészet. Tehát nekünk valamit át kell adni. Tehát most, hogyha úgy játszunk, mint egy robot, és nyilván tényleg nagyon betartunk mindent, és akkor szerintem nem lesz olyan az a produkció. Én azt gondolom, hogy egy produkció talán akkor lesz nagyon meggyőző, hogyha a publikum úgy hallgatja, mint ez improvizáció lenne, és tökéletes.
1: De végül is ebben a korban, tehát mondjuk zeneiskolában és konziban azért még a kereteket kell megtanulni.
0: Így van, ez nagyon fontos, így van.
1: Tehát itt azért még behatárolnak bennünket, és valahol itt erre van szükségünk. Később jön az, akár a zeneakadémiai évek alatt, hát az egyetemi tanulmányok alatt, hogy akkor egy picit kitágítják a nézőpontját az előadó művésznek.
0: Így van, tehát az alapot muszáj megtanulni, igen, és a szabályokat. Tehát azt nem azt mondom, hogy ugorjuk át, de valóban igazad van, így van, ott már az ember szabadabb az egyetemen. Így van.
1: De amit viszont említettél, az nagyon érdekes, ez a bizonyos improvizáció is. És tulajdonképpen ami nálad nagyon különleges, az az, hogy nem csak a klasszikus zenében vagy otthon, hanem a cigány zenében is. Egy picit térjünk vissza erre is, hiszen kíváncsi lennék megint csak a gyökerére ennek. Hiszen tudjuk, hogy azért édesapád, nagypapád sokat foglalkozott veled, hiszen ezt elmondtad a műsor elején is, hogy azért voltak ilyen behatások is. A cigány zene az mikor érintett meg? Mikor kezdted el ezt tanulni?
0: Hát figyelj, nem akarok neked hazudni, de elég korán.
1: Hát tehát ez...
0: voltam egy 10 éves, és akkor otthon próbálgattam a csárdásokat. Aha. Én is otthon. Hát persze, hát ez benne van a vérben, hát ez nem lehet, még ha az ember mást is tanul, mást kezd el tanulni, akkor is szerintem valahol ott van.
1: Szerintem, tehát ebben növünk föl, tehát ebben szocializálódunk, igen, az egy dolog. Farkas Gyula mondta, hogy a Rajkók atya, igen, ugye, hogy tulajdonképpen ezekben a cigány gyerekekben, ezekben a roma fiatalokban azért meg kell tanítani nekik ezt a bizonyos stílust és ezeket a...
0: Hát figyelj, szerintem lehet, hogy ez már tehetség kérdése, mert aha, ugye az fontos.
1: Igen,
0: van olyan, hogy valaki nagyon tehetséges, van olyan, aki nem, és többet kell gyakorolnia, de ezzel nincs semmi baj. Tehát nem vagyunk egyformák, még a kisújunk se egyforma. Hát innen kezdődött ugye a család, hogy hallottam, hogy ugye cigánybálok, esküvők, mit tudom én, és akkor innen jött nekem is ez a cigányzene szeretete. Elsősorban édesapámtól.
1: Konziban, zeneiskolában mit szóltak hozzá? Vagy akkor ott nem jött elő ez a fajta műfaj?
0: A konziban nem jött elő. Képzeld el, hogy én abban az időben inkább jazz játszottam. Igen.
1: Hát akkor innen jött az improvizáció viszont.
0: Igen, igen. Én akkoriban jazz játszottam. Volt egy zenekarom. Hogy gyerekek voltunk, 14 évesek, de emlékszem, még a Kulacsban tudod, volt a jazz rész.
1: Igen.
0: És akkor ott néha ott muzsikáltunk, meg volt néhány koncertünk. És akkor nagyon a jazzisták voltunk, azt hittük. De azt is szerettem nagyon.
1: Aha.
0: Meg jó volt, igen.
1: Ezt tanultad valahol?
0: Nem, magamtól.
1: Aha.
0: Magamtól. Jó. És a cigányzene az megmaradt ugye egész végig, de utána már jobban. Ugye lettem ilyen 16 körül, akkor már jobban kezdtem el menni muzsikálni apámmal is, és innen jött.
1: De az, hogy az ember muzsikálni jár, akár a Kulacsba, akár beül egy zenekarba, az óriási színpadi rutint ad. Tehát ez valami hihetetlen előny lehetett neked akkoriban, mondjuk a többis konzissal szembe, hogy ők mondjuk fölépnek jobb esetben fél évente egyszer, esetleg kétszer, te pedig akkor rendszeresen muzsikálsz valahol.
0: Igen, igen, ez egy nagyon, a vendéglátó nagyon sokat segít szerintem az ilyenfajta zenészeknek, akik a pódiumon is szoktak játszani, mert végig kapcsolatban van, még közelebb kapcsolatban van a publikummal, és meg tudjuk figyelni, hogy mire, hogy reagálnak. Hogyha így játszom, akkor mit reagálnak? Hogyha úgy, akkor tapsolnak, nem tapsolnak, vagy mi? Nagyon sokat lehet tanulni onnan is. Igen, így van, nagyon nagy segítség.
1: Ez egy óriási iskola akkor.
0: Igen.
1: És ezt te végigűzted a középiskolai, illetve hát akkor az egyetemi tanulmányaid alatt?
0: Igen, nem olyan sokszor nyilván, mint utána, mint 2012 után, de persze egy heti rendszerességgel így is volt, de utána már minden nap.
1: És akkor hol muzsikáltál? Merre jártál?
0: Kérlek szépen, akkor a Kempinski azért... Hotelben játszottam, igen, mint vendéglátó. Akkor indult a Hosszú Géza zenekara,
1: aha,
0: a Bohemian Virtuosi, és volt egy...
1: Ja, abban volt már a Cene Rudi is többek között.
0: Igen, ott volt. A Cene is, meg ott. És akkor volt egy állami zenekar, a Roma Hungarikum, akkor indult, és akkor még ott is játszottam. Ez a három volt akkor.
1: És később jött a Száztagú Cigány zenekar is.
0: Később jött, igen. Igen. Most pontosan nem fogom tudni megmondani, hogy mikor. Kaptam felkérést először Farkas Beke Nándortól.
1: Ez mennyiben volt más egyébként, mint a vendéglátó?
0: Nagyon más volt. Nagyon más volt, mert ugye színpadi muzsika, az ugye mindig más. Másnak kell lennie, mint egy vendéglátó. Habár én azt mondom, hogy inkább legyen a vendéglátó is olyan, tehát én úgy játszom például az étterembe is, mint egy koncerten lennék.
1: Aha.
0: Nem engedem el magam, hogy most jaj, oké. Nem, ott is azt a minőséget és azt a szintet próbálom tartani, mint egy koncerten.
1: Duka Elemér cselló művész, valamint a Klassz a Belvárosban elnevezésű fesztivál megálmodója és művészeti vezetője volt a vendégem, akivel beszélgettem a mai este folyamán, az eseményen kívül az életéről és a művészi kiteljesedéséről. Itt hadd jegyezzem meg, hogy a Klassz a Belvárosban már a negyedik komoly zenei napok az Arany 10-ben. Ennek az időpontja 2025. május 9, 10 és 11-e lesz, amely 5. kerületi lakosoknak lakcímkártyával kedvezményes 1000 forintos belépőt ígér. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: zenéink
1: változatosan rádiódik.
2: Oh, 2, 3.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
0: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díkben.
0: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 24-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Duka Elemér cellóművész, valamint a Klassz a Belvárosban fesztivál megálmodója és művészeti vezetője, akivel beszélgettem az előző részben az eseményről, valamint a mai alkalommal az életéről és a művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is.
6: Nagyon érdekes egyébként a Zásztagú cigányzenekar ebből a szempontból, hiszen ott a zenekarnak a többsége mondjuk rajkósokból áll. Hát ugyebár Farkas Gyula is tanított, és ők tulajdonképpen a színpadi zenén nőttek föl gyermekkorukban. Természetesen a vendéglátóban is mind benne voltak, de ők színpadi zenét tanultak. Te is tanultál színpadi zenét, csak klasszikus zenei formációban. Mivel tudtál hozzájárulni a zenekarhoz ezekkel a gyökerekkel? Hiszen te azért nyilván a konziban is, meg a főiskolán is mégis zenekaroztad tulajdonképpen a tanulmányaidat. Igen. Klasszikus formációban.
7: Megmondom őszintén, hogy zeneileg nekem nagyon jó volt, mert ki tudtam még jobban teljesedni, szabadabb voltam, ugye? Főleg egy csellista egy zenekarban, hogyha olyan, akkor az ki tud jobban teljesedni, ugye, mint díszítő hangszer. És én nagyon szerettem. És úgy gondolom, hogy segíteni is tudtam ezt a dolgot így a csellistáknak, például csellista kollégáknak is, hogy egy frázist hogy csináljunk, vagy hogy lenne jobb, hogy szólna jobban. Ilyeneket azért szoktam mai napig is, például hogy ha megkérnek rá, akkor nagyon szívesen elmondom a véleményemet, adok egy tanácsot, hogy mitől lehetne esetleg jobb.
6: Ebben azért elég magasan képzett emberként ültél be a Száztagú cigányzenekarba is, tehát tulajdonképpen már akkor majdnem volt egy diplomád.
7: Igen.
6: Tehát egy félig befejezett főiskolai tanulmányod volt, ami azért már feljogosít arra, hogy képes vagy bármit eljátszani.
7: Igen, nyilván, de soha nem volt az, hogy most én kirívóan ezt fitoktattam, nem? Ja. Hanem csak úgy, hogy ha megkértek, akkor nagyon szívesen segítettem.
6: Számtalan projektben játszottál még. Melyik volt az, amelyik a legmeghatározóbb volt számodra az elmúlt időszakban?
7: Ez jó kérdés. Hát említenék egyet, és ezt már meséltem neked néhány perccel ezelőtt, amikor a Bohemian Virtuosival voltunk az első koncertünkön, ugye Hosszú Gézával, és Lugánóban léptünk fel 2010-ben a Márta Argerich Fesztiválján, és megérkeztünk, mit tudom én, este 11-kor, és nem a hotelbe mentünk, hanem egyenesen a koncertterembe mentünk, ahol várt minket a művésznő, és ahol végighallgatott egy próbánkat, és mondott nekünk nagyon jó instrukciókat, és sőt, még ő is leült zongorázni. Emlékszem, sosem fogom elfelejteni.
6: Hát ez egy olyan élmény lehetett.
7: Igen, volt már fél három, kb. Hajnal fél három, és ilyen piaczolákat zongorázott nekünk. Fű. Nagyon jó volt.
6: Na jó, szögezzük le, Márta Argerich, azt hiszem, hogy a 20. század, és nem csak a 20. század, hanem most már a 21. Igen. század egyik legkiemelkedőbb zongora művésze.
7: Igen.
6: Tehát egy ilyennel találkozni, egy levegőt szívni szerintem hihetetlen élmény lehet.
7: Igen, hát ő tényleg az a nagy, a legnagyobb művész. Igen. Ez volt az egyik. A másik, nyilván volt időközben nagyon sok, csak most kiemel, nem akarok sokat sztorizni, de Mága Zoltán zenekarában is játszom. Ott is 10 éve szólamvezető csellista vagyok, és vele voltunk egy amerikai turnén, ahol többek között felléptünk a Roy Thomson Hallban, és nem utolsó sorban a Carnegie Hallban, ami hát szerintem minden zenésznek az álma.
6: Ez így van, pontosan.
7: Abban biztosak lehetünk, és hát ez is egy nagyon jó sztori. Képzeld el, mentünk be próbára délután, és az öltözőben vagyunk, és van egy kis tévé, és akkor látjuk, hogy a színpadon játszik valaki, és nézzük, hogy ki lehet ez. És az Isaac Perlman volt, képzeld el. Ott próbált egy zongorával. Na mindegy, és akkor
6: élőbe hallottad.
7: Élőbe hallottam.
6: Ez igen.
7: Volt kolléga, aki el is kapta, és képet is tudott vele csinálni. Aha. De ennek így kezdődött, hogy bementünk a Carnegie Hallba. Ez már egy jó kezdés volt, és akkor ugye mi próbáltunk, és hát hihetetlen volt az atmoszféra, a terem. Hát ugye belegondolunk, tényleg minden nagy művész ott játszott. ez tényleg hihetetlen volt. Én megmondom, hogy szerintem akkor nem is hittem el, hogy én ott vagyok. És nagyon, nagyon jó koncertet adtunk, ugye, és Slomo Mintz is fellépett velünk, ami nagyon fontos volt, és hát hihetetlenül éreztük magunkat. Csodálatos volt.
6: Hát ő is azt hiszem, hogy egy kiemelkedő hegedűvész. Kikkel játszottál még így együtt, hiszen azért számtalan világhírességet felsorolhatnánk. Néhányat említs még meg.
7: Fú, hát figyelj. Ez a kettő, ez biztos, hogy nagyon fontos. Zakár Róm, például vele is nagyon sokat léptünk fel.
6: Van előttem egy lista, hogy kikkel játszottál már így a múltban, és többek között itt van ifjabb Sárközi Lajosnak is a neve. Milyen kapcsolatban vagytok?
7: Szerencsém van, mert gyerekkorunk óta, mondhatom pólyáskorunk óta együtt vagyunk, mert nekem elsőnok a testvérem. Uh-huh. Ebből a részből nagy szerencsém van, és azt gondolom, hogy jelenleg Magyarországon ő az egyik legnagyobb hegedű művész, és nagyon büszke vagyok rá, hogy játszhattam a saját, az ő zenekarában is, és amúgy is játszhattam vele gyerekkoromtól kezdve.
6: És melyik volt az ország, az a város, vagy akár egy koncertterem, ami úgy nagy hatással volt rád, és szeretnéd kiemelni?
7: Nekem New York.
6: Aha, nekem New York. Az. A Carnegie Hall miatt.
7: Nekem az, igen.
6: És merre fele jártál még a világban? Említsük még meg egy-két helyszínt.
7: Figyelj, mindenhol figyelj. Kolumbia, Kína, hát Európán belül mindenhol, szerintem. Tényleg, hát Amerikában többször is voltam, hála Istennek, és engem az nagyon vonz. Nemrégiben voltam a feleségemmel amúgy nem zenélni, hanem mint látogató, szigorúan turista.
6: Aha, igen.
7: De nagyon, nagyon hivatalos turista voltam, lejártam a lábamat egy hétig, de mindent megnéztünk.
6: És zenészként, mi a különbség, amikor az ember tényleg előadóként, muzsikusként, akár egy zenekar tagjaként jut el egy országba, Kínába, Amerikába, Japánba, vagy turistaként?
7: Hát nagyon más. Hát
6: mert ugye azért nyilván az ember ezt hallja, hogy bejártad az egész világot, akkor én is zenész akarok lenni. Tehát azért egy kicsit nyilván irigykedik is egy átlag hallgató. De hát azért ennek mondjuk vannak árnyoldala is, erről is mindjárt beszélgethetünk. Tehát, hogy mi a különbség?
7: Hát persze, ez azért egy kötött dolog, főleg, hogyha az ember egy turnén van. Uh-huh. Ugye akkor nincs idő még arra se sokszor, hogy jaj, gyorsan együnk valamit, aztán megyünk. Meg próba van, mert koncert van. Úgyhogy teljesen más. Egy nagyon kötött dolog, hogyha az ember ugye munkába megy külföldre, de viszont én élvezem nagyon, hogyha turistaként mehetek, és akkor van idő mindenre megnézni. Én nagyon szeretem például ezeket a nevezetességeket, imádom. Úgyhogy...
6: És akkor elmentek egy múzeumba, vagy igen, megnézitek a híres tereket.
7: Így van, mindent.
6: Aha. Melyik az az ország egyébként, ahova szívesen visszamennél, vagy szívesen élnél?
7: Hát van még egy nagyon nagy szerelmem, Róma.
6: Aha.
7: Város, az nagyon tetszik nekem. Olaszország az engem nagyon megfogott már gyerekkoromban. Ott is nagyon sok helyen voltam. De Róma az azt hiszem, hogy az mindig az a stílus, ami örök, és biztos, hogy azt adja vissza, amit az ember gondol róla.
6: A napokban sajnos történt egy szerencsétlen tragédia, hiszen Ferenc pápa nemrég meghalt. Viszont neked volt egy olyan lehetőséged, hogy játszhattál is neki korábban.
7: Így van. Mága Zoltán barátommal voltunk Rómában, és egy koncertet adtunk a Liszt intézetben. Először úgy indult az egész dolog. Viszont lehetőséget kaptunk, hogy egyetlen egy számot eljátszunk őszentségének, és hát tényleg hihetetlen megtiszteltetés volt, és egy örök emlék, ez biztos.
6: Természetesen mielőtt azért elkezdtél ezekben a zenekarokban játszani, neked azért volt számtalan lehetőséged, hogy megmutasd a tehetséged, a tudásod, akár versenyek keretén belül is. Melyik volt az, amelyiket megemlítenéd?
7: Konziban volt kettő olyan országos verseny, ahol egyik helyen igaz, harmadik lettem, de viszont nagyon sokat segített nekem a pályámban, mert nagyon felkészülés szempontjából nagyon sokat gyakoroltam rá. és Starker János cselló verseny volt szintén Konziban, évet nem tudok mondani, ott első helyezetet nyertem.
6: Térjünk rá egy picit a saját kis zenekarodra, hiszen azért néhány évvel ezelőtt alapítottál egy zenekart, ahol nem tudom, mondhatom azt, hogy te vagy a prímás?
7: Mondhatom.

0: amit én saját, igen, saját stílusom szerint én elképzeltem, vagy azt én hallottam magamban.
1: Igen, hiszen tulajdonképpen azért valljuk be őszintén, a cselló az nem elsősorban egy szólisztikus hangszer, ha úgy gondolunk, hanem inkább zenekarban halljuk általában. Persze vannak kiváló szólisták természetesen, de azért legtöbbször zenekarban láthatjuk. Tehát nyilván, hogyha egy olyan dalt szeretnél meghangszerelni, akár filmzenét, akár egy klasszikus átiratot, aminek a cselló a szólója, akkor az valami egészen egyedi hangzást fog kölcsönözni az előadásnak.
0: Így van, így van. Például az egyik ilyen merész vállalkozásom filmzenében például a Harry Potter volt.
1: Ó,
0: ami zeneileg nagyon nehéz.
1: Igen.
0: De nem csak a szóló, tehát a tutti is. A tutti szólamok is olyan nehezek, hogy ezt egy kihívás eljátszani, tényleg. És például az volt az ötletem, hogy akkor miért ne játszhatnánk el. Ez csellón még úgy sem láttam senkitől, ebben a felállásban főleg, és nagyon szeretik amúgy ezt tőlünk.
1: Milyen felállásban vagytok általában?
0: Cselló szóló, ugye az adott, egy kvártet van, vonós kar, ez koncerttől is függ, hogy hány főt kérnek, de minimum kvártet, vonós kvártet, cimbalom, nagybőgő és klarinét. És ha nagyobb felállással szoktunk menni, akkor vannak még rezesek is.
1: Jó, ide jó.
0: Ami nagyon jó szól, szerintem is.
1: Na, ez nagyon érdekes. Tehát ez azért az nem tipikus. Klarinét szokott lenni egyébként?
0: Szokott, igen.
1: Aha. Tehát tulajdonképpen a nagy cigány zenekari felállás, ha így lehet van. Ezt mondani,
0: igen.
1: Kiegészítve rezesekkel.
0: Rezesek és vonós, igen.
1: Aha. És akkor miket játszotok? Tehát mihez szoktátok használni a részfúvós betéteket?
0: Mindenhez. Hát tehát a magyaros dolgokhoz is ugyanúgy. Nekem volt egy olyan ötletem, hogy van a régi Dankópista film. Uh-huh. Nem tudom, hogyha emlékszel erre, hogy kezdődik, Eltörött a hegedűm című nótával. De hát úgy van megcsinálva, mint egy nagyon nagy nyitány, és rezesek, és hatalmas zenekar. Na most én megcsináltam ugyanezt erre a zenekarra, mert ezt se láttam még senkitől. És hát tényleg olyan jó szól, és annyira gyönyörű benne, olyan erőt ad neki a rezes kar. Uh-huh. És egyáltalán nem veszi el a feelinget, meg a stílus, sőt, szerintem ugyanúgy magyaros.
1: És mondjuk nótákat, csárdásokat is játszotok ilyenkor?
0: Igen, így van. Átiratokban például olyat játszunk, hogy népdal, van egy népdal feldolgozásunk, cickom-cickom népdal, és az például olyan stílusban irattam meg a kedves kollégámmal, Nagy Béla hegedű művésszel, ő az operaháznak volt a koncertmestere, nagyon imádom őt, és ő zeneszerző is, nem is akármilyen, és nem is akármilyen hegedűs, és vele íratta meg, tudtam, hogy ez ő neki kell, ez az ő feladata. Én elmondtam neki az ötletemet, hogy ezt én így gondolom el, ezt én úgy, és akkor 3 nap múlva elküldte, tessék, itt van.
1: Jó, ide jó. Hát azért ez egy nagy kihívás tulajdonképpen neki is, és egy izgalmas projekt.
0: Igen, de én tudtam, hogy ő neki ez kis ujjába lesz, és tényleg, sőt, megmondom, titkon megmondom most, hogy olyanokat is írt bele, amit lehetetlen lejátszani, úgyhogy mondtam, hogy ez jó, ez húz ki, ezt köszönjük szépen, ez nem kell.
1: Jó, hát a munkafolyamat az így szokott zajlani, hát ezek a háttérmunkák.
0: Persze, de maga, igen, amit megírt, és a stílus, amit én kitaláltam, az találkozott, és nagyon jó lett.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen céljaid vannak még?
0: Hát a célok, ugye, most a rövid távút mondom, jövőre 2026 tavaszára tervezünk egy turnét zenekarommal, saját zenekarommal, ami külföldön is fog történni, különböző LISZT intézetekben, Franciaország, Belgium, Németország, Erdély. Elindulunk, és viszont ez hazánkban is lesz, ez a turné még. Győr, Kecskemét, Pécs, nagyon fontos, és nagyon szeretek a Kodály Központban játszani amúgy, és az utolsó állomásunk a Budapest

0: Zeneakadémia lesz. Áprilisában, igen.
1: Kik azok, akik elmennek ezekre a koncertekre? Inkább klasszikus zenei rajongók, vagy esetleg olyanok, akik főként a cigányzenét kedvelik? Vagy valami vegyes?
0: Szerintem mind a kettő. Uh-huh. Szerintem mind a kettő, mert ugye aki a komoly zenét szereti, tehát olyan koncertekre jár csak, akkor annak érdekes, hogy egy cigányzenekar is játszik ilyet, vagy azt a kvalitást szeretné képviselni. Viszont aki még nem volt például klasszikus zenei koncerten, és mint laikus jön, ezért szoktunk amúgy játszani filmzenét is, mert nagyon sokan szeretik, és ezáltal be tudjuk vonzani például a fiatalabb közönséget is. Uh-huh. Szerintem ők is nagyon élvezik, úgyhogy mind a kettőt várjuk nagyon szívesen minden koncertünkre természetesen.
1: 2020-ban kiadtátok egyébként az első CD-t is, ami saját önálló lemez volt a Hungaroton hangstúdióban. Azon még szerepeltek?
0: Klasszikus darabok, cselló darabok, Piazzolla például, de például játszottam filmzenét is, a Trónok harcát Romandita cselló művésszel, két csellóra, azt is nagyon élveztem, nagyon jó volt. És természetesen a hagyományos cigányzenét is játszottam, csak cigányzenekarral.
1: Ez mit jelent? Csárdások voltak?
0: Nóta. Csárdás, aha. Friss,
1: jó ideje. Bármi. És ott te voltál a prímás tulajdonképpen.
0: Igen.
1: Aha. Ez nyilván azért nem egy megszokott dolog, hogy egy mélyebb regiszterben halljuk a dallamot, vagy hát a prímásnak a játékát, a díszítését. Egyébként mennyiben segíti, vagy hátráltatja, vagy kiegészíti a cigányzenei tudásod, a klasszikus zenei előadásmódodat?
0: Szerintem mindenféleképpen segíti. Érzésben segíti. Én azt mondom, én jobban tudom élvezni azt, amit játszom éppen, és ezáltal jobban tudom átadni a publikumnak. És ettől jobban fogja magát érezni, és akkor megvan a siker, amiért eljött a koncertre.
1: Tehát akkor úgy gondolod, hogy ez lesz a jövő, és ebbe az irányba szeretnél menni a további években is?
0: Így van, mindenféleképpen.
1: Érdekelne egyébként, ha már így a CD kiadás szóba jött, hogy látod manapság, hogyan működik a CD kiadás? Vagy egyáltalán van még igény CD-re? Vagy jobban mennek esetleg a Spotify, Apple Music, tehát ilyen zenei szolgáltatók?
0: Szerintem mára ez már csak ilyen formalitás lett az, hogy aha. CD kiadás, CD csinálás. Annyira digitalizálódott a világ, hogy szerintem csak online van ennek jövője, ennek az egész CD-nek, ha lehet ilyet mondani. Uh-huh. Spotify, amit említettél, ugye YouTube, ezek elkerülhetetlenek. Megmondom, ez szintén nekem is nagyon furcsa volt megszokni ezt, hogy a social media felületeken megmutatni magamat. Ebbe bele kellett jönni.
1: És próbálod tudatosan használni egyébként a közönség építésre? A közösségi médiát?
0: Igen, próbálom, de mivel, hogy nekem például nincs azért olyan nagy, tehát nem áll mögöttem egy stáb, nem áll mögöttem egy menedzser, így azért nagyon nehéz koncerteket szervezni, próbálni, és még ezzel is foglalkozni. Nyilván tudom, hogy nagyon fontos, de ebben még lehetnék jobb is.
1: És egyébként figyelik szerinted a mai kiadók, koncertszervezők, hogy milyen aktivitásod van a közösségi felületeken, vagy akár egy Spotify-on?
0: Igen. Ki? Persze. Uh-huh. Hát a lájkokat is figyelik.
1: Tehát ez fontos akkor tulajdonképpen.
0: Igen, itt van egy csavar azért, mert ha valakinek nincs annyi lájkja, akkor már az lehet, hogy nem olyan jó a többiek szemében. Uh-huh. És akinek pedig nem tudom hány millió, és lehet, hogy nem képviselő a minőséget, akkor az meg már biztos, hogy jó. Hát van egy kis csavar itt, nagyon nehéz, nagyon vékony a jég.
1: Ez a mai világ, ez egy kicsit kiszámíthatatlan, én azt érzem. Itt beszéltünk egyébként még a műsor előtt az AI-ról is, vagyis a mesterséges intelligenciáról. Mutattam neked egy zenét, amit én generáltam, mert nem én készítettem, hanem csak tulajdonképpen megnyomtam néhány gombot. És te is azt mondtad, hogy nagyon jó kis zene egyébként. És én is azt gondolom, hogy amikor először hallgattam, amit próbáltam összehozni, akkor számomra nagyon meglepő volt, hogy először is az egyik mesterséges intelligenciával, tehát a ChatGPT-vel készítettem egy szöveget, mert az valahogy kreatívabbnak tűnt nekem, mint a mint a másik AI, vagyis mesterséges intelligencia, a Suno, amivel ami egyébként a zenét készítettem. És akkor ezt a kettőt össze kellett dobni, csak annyit kellett neki megadni, hogy pop, acid jazz és funky műfajok keverékéből készítsen valamiféle dalt, és egyszerűen hihetetlen, ahogy felénekelte a dalszöveget az intelligencia.
0: Igen, megmondom őszintén, hogy először nem árultad el nekem, hogy ezt te úgymond te készítetted. Igen. És közben beszélgettünk is, de nagyon kellemes, tehát az átlagnál kellemesebb. És én azt mondom, hogy amit hallottunk, azt el lehet tényleg beszélgetés közben, kávézóban, edzés közben, kocsiban, és hangulatos. Uh-huh. Az átlagnál szerintem biztos, hogy jobb.
1: Valahol ez ijesztő.
0: Igen, az. Valahol
1: tehát,
0: igen.
1: Tehát, hogy akkor már lehet, hogy nem lesz szükség dalszerzőkre vagy zeneszerzőkre. Te ezt hogy látod? Nem fognak bennünket lecserélni ezek a gépek?
0: Hát szerintem azért nem, mert hogyha van egy dalszerző, és van érzéssel tud komponálni, akkor azt azért nem lehet másolni. Tehát az emberi érzetet azt nem lehet másolni. Lehet csinálni nagyon szép és nagyon jó munkákat, de azért ezt nem mondanám.
1: Habár azért hadd mondjam el a tapasztalatomat, hogy azért tényleg nem mindenben volt tökéletes, és sokat kellett rajta finomítani, hiszen akár a kiejtése nem volt jó egy-egy igen. szónál, vagy a dalszöveg is olyan volt, hogy hát a rímek, vagy ezek a szerkezetek nem mindig jöttek úgy össze, hogy szerettem volna elsőre, de utána egy kis javítással, és esetleg arra, hogy utána a saját kis gondolataimmal felturbózzam, tulajdonképpen egy jó alapot adott.
0: Igen, igen.
1: Annak ellenére, hogy nincs benne tapasztalatom.
0: Igen, igen, ez hihetetlen ez a technológia.
1: De hogy látod, milyen lesz a jövő?
0: Figyelj, megmondom őszintén, hogy én is most ismerkedem a mesterséges intelligenciával. Uh-huh. Csomó mindent kipróbáltam rajta, reklámszöveg, írás uh-huh. például. És meg kell, hogy mondjam, hogy olyat írt, amit én nem tudtam volna.
1: Igen.
0: És csak egy pár instrukciót adtam neki, hogy ilyen, ilyen és ilyen legyen. És olyan frappáns tett, meg olyan, ha azt akartam, legyen művészi, ha legyen egy kicsit sötétebb, komoly mondani valójú. Nagyon jól sikerült. Mm. És például, igen, ilyeneket. Ilyeneket szoktam, hogy ötletelünk együtt, ha lehet ilyet mondani. Mm-hmm.
1: Ha bár nyilván, hogyha megkérnénk egy olyan embert, aki erre specializálódott, egy reklámszövegíró, lehet, hogy kreatívabban fogja feldolgozni ezt a kérdést, de egy átlag felhasználónak tulajdonképpen ez elegendő.
0: Igen, meg hát amiről beszéltünk, ugye hát, hogy felgyorsult a világ. Tehát igen. Itt van a telefon nálam, vagy a tabletem, beütöm és kapok egy választ 2 másodpercen belül.
1: Igen.
0: Ez azért nem mindegy.
1: Szóval azért bizakodó vagy a jövővel kapcsolatban, hogy nem fognak bennünket lecserélni a robotok?
0: Nem, abszolút nem.
1: Mert azért mondják, hogy hát bizonyos szakmáknak azért elveszi a lehetőségét.
0: A veszélye igen megvan. A veszélye megvan, de én úgy gondolom, hogy azért ilyen méretű dolog nem lesz ebben. Én bizakodó vagyok, hogy szerintem segítőkész lesz maga ez az egész dolog.
1: Azért az még nagyon érdekelne, hogy mit szólnak például az egyetemen, Pécsen, hogy te azért egy koncertező művész vagy, aki már a Carnegie Hallban is játszott, jövőre játszik a Zeneakadémia nagytermén, és közben beülsz tulajdonképpen a szolfés órára, a zeneelmélet órára, a zenetörténet órára, és diákként viselkedsz, illetve abban a szerepben tündökölsz.
0: Meg kell mondani, hogy nagyon segítőkészek ebben a tekintetben is, hogy ha van koncertem, turné, akkor elmehetek. Uh-huh. Nyilván tudják, hogy családom van, ebben is nagyon engedékenyek, és valóban az pedig nekem kötelességem megcsinálni, amit ott van. Tehát, igen, hogyha el kell végeznem azt a fél évet, megmondom őszintén, például volt ilyen vizsgám nemrég, tavaly az előző fél évben, hogy például akusztika.
1: Uh-huh. Igen.
0: Semmit nem tudtam róla. Hát én soha nem foglalkoztam azzal, hogy most ez milyen mikrofon, ez miért szól így. És nagyon érdekes dolgokat tanultam például, hogy mitől szólhat jobban, hogyha ilyen a terem, akkor mit lehet csinálni. De vannak ilyen dolgok, amit még ilyenekben is lehet tanulni. Csomó új dolgot.
1: és ez segítik tulajdonképpen a te előadásodat. Abszolút. Annak ellenére, hogy ezeken az órákon azért alapvetően az akusztika alapjait, vagy a hangtannak az alapjait tanulják a gyerekek, a diákok, de azért mégiscsak hozzá tud adni egy profi előadónak is a tudásához.
0: Így van, mindenféleképpen.
1: Mik a terveid esetleg tanulás tekintetében a jövőre?
0: Tanulás tekintetében nyilván most meg lesz a BA diplomám, és utána megyek a masterre, ami két év.
1: Nyilván művészmaster?
0: Igen, művészmaster, és
1: utána van még egy év tanári.
0: Megmondom őszintén, hogy igen, szeretnék, de pihenni szeretnék azért egy kicsit, mert
1: nem egyszerű, ugye?
0: Nem egyszerű összehozni a család meg a munka mellett.
1: Igen.
0: De gondoltam arra is, hogy igen, hogy legyen meg a tanár is, hogy esetleg, hogyha úgy alakul, mit tudom én, egy 15 év múlva, 20 év múlva, hogy kapok egy olyan lehetőséget, akkor tudjak vele élni.
1: Tehát tulajdonképpen a lehetőség az benne van, hogy akkor taníts is a jövőben. Egyébként van rá valamiféle ambíciód? Szeretsz tanítani? Szeretnél tanítani?
0: Most nincs. Megmondom most őszintén. Most nincs. Most nincs, de a jövőben nem elképzelhetetlen.
1: Én egyébként úgy voltam vele, hogy amikor kikerültem a Zeneakadémiáról, sőt, még nem is végeztem akkor, már bekerültem a Rajkó Talentum Művészeti Szakgimnáziumba, ahol elkezdtem tanítani kicsiket és középiskolásokat. És számomra valahogy ez egy olyan tanulási folyamat volt, ami alatt én nagyon megszerettem a tanítást. Előtte nem is gondoltam volna, hogy én ezt így fogom művelni tulajdonképpen ilyen szinten, de az ember ezt megtapasztalja. Egyrészt én is tanultam belőle nagyon sokat, azzal, hogy másnak próbáltam átadni a tudást, másrészt pedig tényleg az ember tapasztalatot szerez, és egyre jobban én legalábbis megszerettem.
0: Igen, nagyon sok kollégától hallom ezt, hogy közben szeretik meg, és ők is rájönnek, hogy még így is lehet tanulni, hogy az ember más tanít. Nyilván lehet nekem is el fog jönni ez az időszak, azért tervben van, azért mondom, hogy tervben van, de kicsit később. Most még másra kell koncentrálnom.
1: Azért beszéljünk egy picit még a családról, a szűkebb családodról is. Mesélj nekünk a gyerekeidről.
0: Igen. Nekem van egy 12 éves nagylányom, ő amúgy zongorázik. Van egy 6 éves kislányom, ő még nem tanul zenét, és van egy 5 éves kisfiam.
1: És a kicsik zenéni fognak?
0: Nyilván, persze. Szerintem elkerülhetetlen, mert mind a kettőnek venni kellett már kis csellót, és sőt az enyémet is mindig elkérik, hogy gyakorolok, és akkor apa most én egy picit. Jó, és akkor az ölembe ülnek, és akkor húznak egy pár hangot, és akkor megnyugszanak. Én nagyon örülnék, hogyha a zenei pályára mennék, de az se baj, hogyha más választanak.
1: De azért én azt gondolom, hogy fontos, hogy egy gyerek tanuljon zenét. Nem csak azért, hogy gazdagodjon, hanem óriási fejlesztési lehetőségek vannak a zeneoktatásban.
0: Így van, és a léleknek nagyon jót tesz. Az biztos, hogy gyógyít.
1: Te ettől több vagy, te ettől...
0: Érzelmesebb vagyok tőle, biztos. Sőt, mondjuk már ez lehet, hogy csak ez én személyem, hogy amikor az ember egy kicsit a padlón van, ugye mindenkinek van az életében ilyen, akkor talán jobban tudok játszani olyan dolgokat. Mert jobban engem is meghat, és akkor jobban tudom átadni ezt a zenét. És talán kell ez egy kicsit egy művésznek. Nyilván a boldog pillanatok is nagyon fontos, sőt, hát azok az igazán fontosak, de ezt észrevettem már.
1: Nagyon kíváncsi lennék, hogyha például egy lakatlan szigeten kitennének téged, akkor milyen zenéket vinnél magaddal? Mi lenne mondjuk az 5 album, CD, bakelit, akár előadóval is megnevezve, akiket elvinnél magaddal, akik nagy hatással voltak rád, hiszen te azért egy nagyon színes egyéniség vagy, színes zenei stílust játszol, képviselsz.
0: Igen. Hát figyelj, most aki eszembe jutott elsőnek, az Járóka Sándor.
1: Aha.
0: Idősebb és ifjabb, ez biztos, ez a kettő. Bach. Biztos.
1: Van valami kimondott zenemű esetleg Bachtól, amit...
0: Máté Passiót, azt imádom. Máté. És a hegedű szólószonátákat, és nyilván a cselló szóló.
1: Igen.
0: Igen, azokat nagyon szerettem.
1: Gondolom mindegyiket játszottad már, tehát ez nem
0: igen,
1: okoz.
0: Igen. Jó kérdés amúgy. Lehet más műfaj is?
1: Sőt.
0: Nyilván, sőt.
1: Sőt.
0: Luis Miguel, aha, az biztos.
1: Ő is inspirált téged egyébként a zenei stílusod alakulásában?
0: Persze, onnan is lehet tanulni. Aha. Például, hogy viselkedik egy koncerten. Hogy szólítja meg a közönség? Hogy lehet ilyen jó? Mert ugye ez nagyon fontos, hogy lényegében az, hogy most egy klasszikus darabot játszunk, tehát ránk, tehát nekünk is lehetne olyan sikerünk, mint egy popzenésznek. Mert a popzenés se csinál más, csak kiáll, és előadja azt, amit ő megtanult.
1: Vagy... Na de egészen másként. Tehát, hogy ott van egyfajta színpadi mozgás, egyfajta színpadi megjelenés,
0: igen,
1: vizuális elemek, amik azért feldobják.
0: Tehát talán már ebben a világban nekünk is lehet.
1: Aha, aha.
0: Ugye? Nyilván ez át, valamennyire átvisz a show businessbe, nem azt mondom, hogy ha koncert, a bécsi koncerthouse-ba lépünk fel, akkor nyilván legyen egy LED kivetítő, meg akármi, de ez nagyon érdekes kérdés, hogy nekik miért van ilyen, főleg a nagyon nagy sztároknak, és hogy a klasszikus zene az pedig nem tudom, nem ér olyan néhány olyan embereknél pedig nem várt ki olyat. Ez három, már négy volt, mert az öreg járókkal is volt. És Piazzolla. A Piazzollákat nagyon szerettem, imádom.
1: Esetleg Jojomával?
0: Igen.
1: Fantasztikusak a feldolgozásai, a Piazzolla feldolgozásai.
0: Meg én mostanában most az eredeti felvételeket hallgatom, maga Piazzollát, ahogy játszik. Koncertfelvételeket. Hát szenzációs. Ezek inspirálnak, és mindig szívesen hallgatom őket. Akár otthon, akár egy buliban, akár bárhol.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk beszélgetni. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és remélem a hallgatók is. És szeretnénk beszámolni természetesen később a jövőbeli terveidről, a fesztiválnak a sikeréről, és hát ugyebár sok sikert kívánok a következő turnédhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Mai vendégem Duka Elemér cselló művész volt, akivel az interjú második részében beszélgettem a mai alkalommal az életéről és a művészi kiteljesedésről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3